That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

helyét Isten trónjának jobb oldalán. Gondoljatok Jézusra. Türelmesen elviselte, amikor a bűnös emberek gonoszul bántak és makacsul ellenkeztek vele. Ha erre gondoltok, nem fogtok belefáradni a munkátokba, és nem vesztitek el a kedveteket. Mert még végig nem állottatok ellen, és nem tusakodtatok végig a bűn ellen. Isten fiai vagytok, és ő bátorít benneteket. De ezt a bátorítást vajon elfelejtettétek? Fiam, vedd komolyan, ha az Úr nevel téged, és ne veszítsd el a kedved, amikor megfegyelmez. Mert az Úr megneveli azokat, akiket szeret, és megfenyít mindenkit, akit a fiává fogad. Fogadjátok el ti is, és vessétek alá magatokat az ilyen nevelésnek, fenyítésnek. Tekintsétek ezt az édesapátoktól jövő megfegyelmezésként. Mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint a fiaival. Hiszen minden fiút megnevel az apja. Mindenkinek szüksége van fegyelmezésre. Ha soha nem kaptok fegyelmezést, akkor igazából nem is vagytok fiak, hanem csak törvénytelen gyermekek. Ezen kívül mindegyikünket fegyelmeztek és fenyítettek a földi apáink, akiket mégis tiszteltünk. Mennyivel inkább kell engedelmeskednünk a szellemi apánknak, hogy élhessünk. Földi apánk csak rövid ideig fegyelmezett bennünket, úgy, ahogy neki tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmez és nevel. És mindezt abból a célból teszi, hogy mi szentek legyünk, olyanok legyünk, mint ő. A fegyelmezés, a fenyítés ugyan nem tűnik kellemesnek, amikor kapjuk, sőt, inkább keserves és szomorúságot okoz. Később azonban az igazságnak békességes gyümölcsével fizet mindazoknak, akik gyakoroltatnak, aki a fegyelmezés által edződik. Azért a lecsüggesztett kezeket és a lankadt térdeket egyenesítsétek föl, és járjatok egyenesen a lábaitokkal, hogy a sánta ne hajoljon el, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázzatok közben arra, hogy Isten kegyelmétől senki ne szakadjon el. Nehogy a keserűségnek bármilyen gyökere fölnövekedve megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy aztán is, mikor akarta örökölni az áltást, megvettetett. Mert nem találta meg a megbánás a megtérés helyét, noha könyhullatással kereste. Ti már új helyre érkeztetek. Nem úgy, mint Izrael népe akkor régen, amikor megérkeztek a Sion hegyhez. Ti most nem kézzel fogható hegyhez jöttetek, amely tűzben ég, nem sötétséghez, homályhoz, viharhoz, vagy trombita harsogó hangjához, sem a hanghoz, amely rettenetes volt. Olyan félelmetes volt, hogy akik hallották, könyörögtek, hogy ne szóljon hozzájuk többé. Mert nem tudták elviselni a parancsot, amit kaptak. Ha csak egy állat is megérinti a hegyet, meg kell ölni, agyon kell dobálni kövekkel. Olyan rémületes volt a látvány, hogy még Mózes is azt mondta, reszketek a félelemtől. Nem. Ti nem ilyen helyre jöttetek, az az új hely, ahová jöttetek, a Sion hegye. Az élő Isten városához jöttetek, a mennyei Jeruzsálemhez. Ezernyi és ezernyi angyalhoz, akik összegyűltek, hogy együtt örvendezzenek. Az elsőszülöttek összegyűlt seregéhez jöttetek. Igen, azokhoz csatlakoztatok, akiknek a neve föl van írva a mennyben. Magához, Istenhez jöttetek, aki minden ember bírája, és a tökéletes, igaz emberek szellemeihez, és az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintésnek véréhez.

0: amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, hogy megnevessétek azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből van. Akinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, és azt mondja, még egyszer megrázom, nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig azt jelenti, hogy az álhatatlan dolgoknak, mint a teremtett dolgoknak a megváltozását jelenti, hogy a rendíthetetlen, azaz örökké való dolgok, azok megmaradjanak. Azért mi is mozdíthatatlan és örökké való királyságot nyertünk, és így legyünk hálások. És ennél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon tisztelettel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.
1: Pál zsidókhoz írt levelének 12. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. János Evangélium a 15. részéből fogom felolvasni az első 5 verset. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőké marad, aképpen ti sem, csak ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlőveszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Felolvasott Biblia versek Krisztus és az ő teste, az egyház közötti kapcsolatot, köteléket mutatják be. Az apostolok cselekedetének könyvében a tázusi Saul történetét olvasva is ugyanezt az egység vehető észre. Ez a Saul mindenfele üldözte és pusztította a korai egyház keresztényeit, addig, amíg egy nap a Damaszkusz felé vezető úton találkozott az Úrral, aki megkérdezte tőle, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Saul azt kérdezte, ki vagy te, Uram? Ő így válaszolt, én vagyok az, aki te üldözöl, Jézus. Milyen bámulatos felelet az Úrtól, nem de? Jézus azonosította magát az egyházzal, tehát az egyházat érő bármilyen támadás személyes sértésnek vesz. Nem csoda, hogy azt mondja, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Hogy szeret minket és hogy azonosít bennünket? Krisztus teste vagyunk, ugyanaz az élet és ugyanaz a szellem van bennünk, ami ő benne. Bevitt bennünket a magával való egységbe. Mikor ennek a tudatára ébredsz, akkor úgy bánsz az emberekkel, és különösen azokkal, akik Isten háza népe, mintha Krisztussal bánnál. Ma lehetőséged van rá, hogy másokkal odaadóban bánj. Tulajdonképpen ezt Krisztussal teszed. Az ő testének tagjai vagyunk, az ő húsa és az ő csontjai. Olvassuk az Efézusi gyülekezetnek írt levél 5. rész 30. versében. Most egy imát mondok el, amit ha akarsz, velem együtt mondhatsz. Drága mennyei apukám, köszönöm azt, hogy szeretsz, és bevittél abba az egységbe, ami benned van, ami veled és a te testeddel az egyházzal való egység. Elválaszthatatlan vagyok tőled, és azoktól is, akik hozzád tartoznak. Köszönöm azt, hogy isteni természet részese vagyok, és köszönöm azt, hogy...
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 13. rész. A testvéri szeretet maradjon meg. A vendég szeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről is, mint akik magatok is testben vagytok. Tudjátok meg, hogy minden tekintetben tisztességes a házasság, és tiszta a férj és feleség közötti szexuális kapcsolat, és ezt tartsátok tisztának. Isten elítéli a szexuális bűnben élőket és a házasságtörőket. Tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van. Mert az Isten azt mondta, nem hagylak el, és nem távozom el tőled. Ezért bizalommal mondhatjuk, az Úr az én segítségem, nem félek. Mit árthat én nekem ember? Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik tanították nektek az Istennek beszédét, és figyeljetek az ő életük végére, és kövessétek az ő hitüket. Jézus Krisztus tegnap is, ma is, és örökké ugyanaz. Különféle és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert jó dolog, hogy a kegyelem által megerősödjön a szívetek, nem ennivalóval, amelyeknek semmi hasznát nem veszik azok, akik azok körül járkálnak. Nekünk van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátornak szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak a testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a saját vére által a népet, kívül a kapukon kívül szenvedett. Menjünk ki tehát mi is ő hozzá a táboron kívül, viseljük az ő gyalázatát. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt, az örökkévaló várost keressük. Azért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé. Vagyis az ő nevéről tegyünk vallást a szánkkal. A jótékonyságról és az adakozásról, a közösségről el ne felejtkezzünk, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Legyetek engedelmesek előjáróitoknak, és fogadjatok szót nekik, mert ők vigyáznak a ti lelkeitekre, mint számadók. Azért tegyétek ezt, hogy örömmel csinálják, és nem bánkódva, mert ez nektek nem használ semmit. Imádkozzatok értünk, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezve mindenben tisztességesen forgulódni. Különösképpen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mi hamarabb visszaadassam nektek. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi Úrunkat Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálva bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké. Ámen. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, szívlejétek meg ezeket az intő beszédeket, hiszen röviden írtam nektek. Legyen tudtatokra, hogy a mi atyánk fia Timóteus kiszabadult, akivel, ha csak hamar eljön, majd meglátogatlak titeket. És köszöntsétek minden előjárótokat, és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Olaszországból valók. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Amen.
0: Pál zsidókhoz írt levelének 13. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. János evangélium a 15. részéből fogom felolvasni az első 5 verset. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, csak ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Felolvasott Biblia versek Krisztus és az ő teste, az egyház közötti kapcsolatot, köteléket mutatják be. Az apostolok cselekedetének könyvében a tázusi Saul történetét olvasva is ugyanezt az egység vehető észre. Ez a Saul mindenfele üldözte és pusztította a korai egyház keresztényeit, addig, amíg egy nap a Damaszkusz felé vezető úton találkozott az Úrral, aki megkérdezte tőle, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Saul azt kérdezte, ki vagy te, Uram? Ő így válaszolt, én vagyok az, aki te üldözöl, Jézus. Milyen bámulatos felelet az Úrtól, nem de? Jézus azonosította magát az egyházzal, tehát az egyházat érő bármilyen támadás személyes sértésnek vesz. Nem csoda, hogy azt mondja, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Hogy szeret minket és hogy azonosít bennünket? Krisztus teste vagyunk, ugyanaz az élet és ugyanaz a szellem van bennünk, ami ő benne. Bevitt bennünket a magával való egységbe. Mikor ennek a tudatára ébredsz, akkor úgy bánsz az emberekkel, és különösen azokkal, akik Isten házanépe, mintha Krisztussal bánnál. Ma lehetőséged van rá, hogy másokkal odaadóban bánj. Tulajdonképpen ezt Krisztussal teszed. Az ő testének tagjai vagyunk, az ő húsa és az ő csontjai, olvassuk az Efézusi gyülekezetnek írt levél 5. rész 30. versében. Most egy imát mondok el, amit ha akarsz, velem együtt mondhatsz. Drága mennyei apukám, köszönöm azt, hogy szeretsz, és bevittél abba az egységbe, ami benned van, ami veled és a te testeddel az egyházzal való egység. Elválaszthatatlan vagyok tőled, és azoktól is, akik hozzád tartoznak. Köszönöm azt, hogy isteni természet részese vagyok, és köszönöm azt, hogy...
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: van bennünk, ami ő benne. Bevitt bennünket a magával való egységbe. Mikor ennek a tudatára ébredsz, akkor úgy bánsz az emberekkel, és különösen azokkal, akik Isten házanépe, mintha Krisztussal bánnál. Ma lehetőséged van rá, hogy másokkal odaadóban bánj. Tulajdonképpen ezt Krisztussal teszed. Az ő testének tagjai vagyunk, az ő húsa és az ő csontjai, olvassuk az Efézusi gyülekezetnek írt levél 5. rész 30. versében. Most egy imát mondok el, amit ha akarsz, velem együtt mondhatsz. Drága mennyei apukám, köszönöm azt, hogy szeretsz, és bevittél abba az egységbe, ami benned van, ami veled és a te testeddel az egyházzal való egység. Elválaszthatatlan vagyok tőled, és azoktól is, akik hozzád tartoznak. Köszönöm azt, hogy isteni természet részese vagyok, és köszönöm azt, hogy...
1: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Drága mennyei apukám, köszönöm azt, hogy szeretsz, és bevittél abba az egységbe, ami benned van, ami veled és a te testeddel az egyházzal való egység. Elválaszthatatlan vagyok tőled, és azoktól is, akik hozzád tartoznak. Köszönöm azt, hogy isteni természet részese vagyok, és köszönöm azt, hogy...
1: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én, már-már meghanyatlottak a lábaim. Kisíjai lépteim el nem iszamodtak. Mert irigykedtem a kevélyekre, látva a gonoszok gyarapodását. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő örejük állandó. A halandók nyomorúságában nincsen részük, és emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért fogta el őket a kevésség. Ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérségtől kidüllednek a szemeik, szívük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak, és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az ég ellen is föltátogatják a szájukat, és a nyelvük körbe-körbe járja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy kiígyák a megtévesztés teli poharát, és azt mondják, hogyan tudhatná ezt az Isten? És van-e a magasságosban értelem? Íme ezek istentelenek, gyarapodnak a világban, növekednek a gazdagságban. Bizony hiába tartottam tisztán szívem, és mostam ártatlanságban kezeim, mert nyomorgattatom minden nap, és ostoroztatom minden reggel. Ha ezt mondom, ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulnám el. Gondolkodom, hogy ezt megértsem, de nehéz dolog ez szemeimben. Mindaddig, amíg bementem az Isten szentélyébe, és akkor megértettem az ő sorsukat. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztulásra vetetted ki őket, mind elpusztulnak egy szempillantásban. Elvesznek teljesen, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha fölserkenünk, te Uram, ha fölserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne a szívem, és háborogna a bensőm, akkor balga és tudatlan lennék. Oktalan állat lennék előtted. De én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ime, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Úristenbe vetem reménységem, hogy hirdessem minden te cselekedeted.
0: A 73. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. János evangélium a 15. részéből fogom felolvasni az első 5 verset. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőké marad, aképpen ti sem, csak ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlőveszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Felolvasott Biblia versek Krisztus és az ő teste, az egyház közötti kapcsolatot, köteléket mutatják be. Az apostolok cselekedetének könyvében a tázusi Saul történetét olvasva is ugyanezt az egység vehető észre. Ez a Saul mindenfele üldözte és pusztította a korai egyház keresztényeit, addig, amíg egy nap a Damaszkusz felé vezető úton találkozott az Úrral, aki megkérdezte tőle, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Saul azt kérdezte, ki vagy te, Uram? Ő így válaszolt, én vagyok az, aki te üldözöl, Jézus. Milyen bámulatos felelet az Úrtól, nem de? Jézus azonosította magát az egyházzal, tehát az egyházat érő bármilyen támadás személyes sértésnek vesz. Nem csoda, hogy azt mondja, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Hogy szeret minket és hogy azonosít bennünket? Krisztus teste vagyunk, ugyanaz az élet és ugyanaz a szellem van bennünk, ami ő benne. Bevitt bennünket a magával való egységbe. Mikor ennek a tudatára ébredsz, akkor úgy bánsz az emberekkel, és különösen azokkal, akik Isten háza népe, mintha Krisztussal bánnál. Ma lehetőséged van rá, hogy másokkal odaadóban bánj. Tulajdonképpen ezt Krisztussal teszed. Az ő testének tagjai vagyunk, az ő húsa és az ő csontjai. Olvassuk az Efézusi gyülekezetnek írt levél 5. rész 30. versében. Most egy imát mondok el, amit ha akarsz, velem együtt mondhatsz. Drága mennyei apukám, köszönöm azt, hogy szeretsz, és bevittél abba az egységbe, ami benned van, ami veled és a te testeddel az egyházzal való egység. Elválaszthatatlan vagyok tőled, és azoktól is, akik hozzád tartoznak. Köszönöm azt, hogy isteni természet részese vagyok, és köszönöm azt, hogy...
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 74. Zsoltár, Aszáf tanítása. Miért vetettél el, ó Isten, teljesen? Miért füstölök haragod a te legelődnek juhai ellen? Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szereztél, és amelyet megváltottál. Emlékezzél meg a te örökséged részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol. Lépj föl a teljes pusztaságba, minden tönkretett az ellenség a szent helyen. Támadóidat a gyülekezetet hajlékába ordítanak, föltűzték a jeleiket, és úgy tűnnek, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira. Faragványait már mind összetörték, fejszékkel és pörölyökkel. Szent helyedet lángba borították, nevet hajlékát földig megfertőztették. Ezt mondták a szívükben, dújjuk fel őket mindenestől. Földgyújtották Isten minden hajlékát az országban. Nem látjuk jeleinket, próféta nincs többé, nincs közöttünk, aki tudná, meddig tart ez. Meddig szidalmaz, ó Isten a sanyargató? Örökké gyalázza-e az ellenség a te nevedet? Miért húzod vissza kezedet, a te jobbodat? Vondd ki a kebledből és végezz! Pedig Isten az én királyom elejétől fogva, aki szabadításokat művele föld közepette. Te hasítod ketté a tengert az erőddel, te törted össze a cethalak fejeit a vizekben, te rontottad meg a Leviatán fejét, és adtad azt eledelül a pusztai népnek. Te fakasztottad föl a forrást és a patakot, te szárasztottad meg az örök folyókat, tiéd a nappal, az éjszaka is a tied, te formáltad a világosságot és a napot, te szabtad meg a föld minden határát, a nyarat és a telet te formáltad. Emlékezzél meg erről, az ellenség szidalmazta az urat, és bolond nép káromolta a te nevedet. Ne adjad a fenevadnak a gerlicéd lelkét, szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképp. Tekints, Uram, a szövetségre, mert telve vannak a földnek rejtek helyei zsaroló tanyákkal. A megrontott ne térjen szégyen vallással vissza, a nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet. Kelj föl, ó Isten, és védd a te ügyedet. Emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, amellyel naponként illett téged a bolond. Ne feledkezzél el ellenségeid szaváról, és az ellened támadók háborgásáról, amely szüntelen nő.
4: A 74. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Aszáv Zsoltára. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk. A neved közel van, és hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged. Én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek. A gonoszoknak ne emeljétek föl szarvatokat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, és ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, és nem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a fölmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást fölmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, tele van, ha tölt belőle, még a söprőjét is issza és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákob istenének, és a gonosznoknak szarvait mind letördelem, és az igaznak szarvai pedig fölmagasztaltatnak.
0: A 75. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 76. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Száv Zsoltára. Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izraelben. Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban. Ott törte össze a kézív nyilait, a pajzsot, a szabját és a hadsereget is. Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányt adó hegyek. Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat alusszák, és minden hős kezének ereje veszett a te dorgálásodtól, ó Jákob istene. Megzsibbadt mind a szekér, mind a ló. Uram, te rettenetes vagy, és kiállhat meg a te orcád előtt, mikor haragszol. Az egekből jelentetted ki ítéletedet, a föld megrettent, és elcsendesedett. Mikor fölkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorútját. Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután fölövezed végső haragodat. Tegyetek fogadást, és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti isteneteknek, mindnyájan, akik ő körülötte laknak, hozzanak ajándékot a rettenetesnek. Mert a fejedelmek gőgét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.
4: A 76. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat harmadik részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál a párválasztásról beszél.
3: Egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami keveseknek adatik meg, hogy többször is jól csinálják. Ez a párválasztás. Mert ha második házasságod van, vagy harmadik, akkor valószínű, hogy nagy valószínűséggel rosszul csináltad az elsőt. Kivéve keveseket, mint például engem is, aki kétszer is jól döntöttem. Az első feleségem az több mint 10 évig voltunk házasok, utána ő elköltözött az Úrhoz, és utána a Katival vagyunk már 17 éves házasok. Ez már a 18. éve, hogy házasok vagyunk. De a választás az a házasságkötés előtt történt. Tehát nem úgy történt a jó választás, hogy kipróbáltam, és akkor azt mondtam, hogy ez igen jó, akkor mehet, hanem fordítva, hogy először döntöttem, választottam, döntött, és ő is azt mondta, hogy jó, és választott, és akkor utána összeházasodtunk, és akkor azt mondtuk, hogy ez igen jó. És az a helyzet, hogy egyre jobb. Igyekszek beleférni az időbe. Azért is kértem, hogy így legyen a fordítás, mert így nekem több időm van, mint a többieknek, mert nem kell mindig megállnom a fordítás, megvárni, hogy Csilla meg lefordítja, és akkor így nekem dupla annyi időm van tulajdonképpen, mint nektek. De ez azért is nagyon fontos, mert ha a választást elszúrod, akkor utána már csak reparálni lehet az egészen, meg javítgatni. Természetesen nem akarom lebecsülni a többi témát, de az a helyzet, hogy a házasság, hogy jó legyen, jó kell választani. Ezt tuti. Amen. 1 Királyok 3.9. Néhány biblia verset is át fogunk nézni. A Csillának odaadtam, hogy a vázlatot, hogy mi van úgy, hogy fogja tudni jól követni. Nem fogunk minden biblia verset átnézni azért, amit oda fölírtam, úgyhogy megnyugodhatok. Ismeritek, Salamonnak az imája ez. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni. Jó és gonosz között, mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. Tegnap elhangzott az, hogy igen, a házasságnak van egy olyan fontos célja, hogy rajtunk keresztül Isten Jézus Krisztusban a szellem által az ő uralmát, az ő királyi fenségét és dicsőségét, királyságát kiterjessze. Ez egy nagyon fontos célja, és ezt soha nem hagyhatjuk figyelmen kívül a házasságról, amikor beszélünk. Amikor párválasztásról van szó, értelmes és szív kell hozzá. Nem tudsz jól dönteni, hogyha nincs értelmed, és nem tudsz jól dönteni, hogyha nem szívvel csinálod. Bizonyos listákat össze lehet állítani, és lehet sok mindent kiagyalni, de a szív szerinti döntés nagyon fontos, természetesen, beleértve azt is, hogy a szívet meg lehet csalni. A szívet be lehet csapni. És hogy mégis a szív szerinti döntésed jól legyen, átnézünk néhány szempontot. Természetesen egy csomó dologról úgyse fogunk tudni most szót ejteni, de mégis fontos választást tenni. Itt azt mondja, hogy jó és gonosz között. Ilyen egyszerű a dolog, vagy jó lesz a házasságod, vagy nagyon rossz. Vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz. Ez természetesen nem csak a választáson múlik, hanem az utána minden egyes krízishelyzetbe, döntéshelyzetbe, hogy mit választok, milyen döntést. Tehát ne, itt azért zárójelbe hozzátenném azt, hogy amikor jó választásról van szó, akkor nem azt jelenti, hogy én megtaláltam és kiválasztottam a 6 milliárdból, vagy a 6,5 milliárdból, azért nem igaz, mert annak férfiakat azért hagyjuk. Szóval akkor is, szóval van még néhány, jó sok millió, szóval kiválasztottam azt, aki meglátom, természetesen, beleértve azt is, hogy a szívet meg lehet csalni. A szívet be lehet csapni. És hogy mégis a szív szerinti döntésed jól legyen, átnézünk néhány szempontot. Természetesen egy csomó dologról úgyse fogunk tudni most szót ejteni, de mégis fontos választást tenni. Itt azt mondja, hogy jó és gonosz között. Ilyen egyszerű a dolog, vagy jó lesz a házasságod, vagy nagyon rossz. Vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz. Ez természetesen nem csak a választáson múlik, hanem az utána minden egyes krízishelyzetbe, döntéshelyzetbe, hogy mit választok, milyen döntést. Tehát ne, itt azért zárójelbe hozzátenném azt, hogy amikor jó választásról van szó, akkor nem azt jelenti, hogy én megtaláltam és kiválasztottam a 6 milliárdból, vagy a 6,5 milliárdból, azért nem igaz, mert annak férfiakat azért hagyjuk. Szóval akkor is, szóval van még néhány, jó sok millió, szóval kiválasztottam azt, aki meglátom,

Ez természetesen nem csak a választáson múlik, hanem az utána minden egyes krízishelyzetbe, döntéshelyzetbe, hogy mit választok, milyen döntést. Tehát ne, itt azért zárójelbe hozzátenném azt, hogy amikor jó választásról van szó, akkor nem azt jelenti, hogy én megtaláltam és kiválasztottam a 6 milliárdból, vagy a 6,5 milliárdból, azért nem igaz, mert annak férfiakat azért hagyjuk. Szóval akkor is, szóval van még néhány, jó sok millió, szóval kiválasztottam azt, aki meglátom, és beengedem az életembe, kapcsolatba kerülök vele, és egyből minden pompás. És olyan, mint a rózsaszín vatacukor, és lógatom egész végig a mennybe jutásig a lábamat, mert fantasztikusan jól választottam. Tehát én nem erre gondolok a jó választás. Bármilyen jól is választ az ember, azt dolgozni kell rajta, hogy az jó legyen a házasság is. Izajás 42.1-ből még egy Biblia verset a legelején felolvasnék. Egy-két vallásos berögzültségnek a lerombolása kép. Íme az én szolgám, akit, hát Károli fordítást olvasom, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem, eredetiben itt a lélek van, tehát a lelkem kedvel, szellememet adtam ő belé, törvény beszél a népeknek. Tehát jó választás, az fontos az, hogy ne engedj be olyan vallásos berögzöltségeket, hogy hát én egész életemben unszimpatikus volt az a személy számomra, de az Úr azt mondta, és hát ha az Úr akarata, legyen meg. Fontos, hogy a lelked is, a pszichéd is megnyíljon afelé. Nem csak a szíved, a szellemed. A házasság az nem pusztán egy Isten parancsának való engedelmesség, hanem Isten szívének a fölismerése, meglátása, ami benne van, és ő tudja, hogy mi az, ami neked a legjobb, mi az, ami ki tudja hozni belőled a beléd rakott és a neked tervezett maximumot. És ő azt akarja, hogy az legyen az életedben. Többit itt most talán nem olvasom föl ezeket a... Talán még a Hózeástól a második fejezet 18-19-es verset. Ismeritek ezt a Biblia verseket is nagyon, meggyőződésem, akik már így házasságon túl vagytok. Eljegyezlek téged magamnak örökre, azt mondja az Úr, és pedig igazsággal, ítélettel, kegyelemmel, irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. A párválasztásban benne van mindegyik. A jegyességben benne van mindegyik. És ha megnézed a házasságban is, a párkapcsolatban, a házastársi kapcsolatban benne van mindegyik. Az örökre is, az igazság, az ítélet. Itt a különbségtevés, az ítélet, kegyelem, irgalom, és utána külön kihangsúlyozza az Úr, hogy hittel jegyezlek el téged. Vagyis nem tudsz csak a láthatókra nézve jó döntést hozni. Nem tudsz csak a már láthatóban megvalósultak alapján egy jó döntésre jutni. Ezt nagyon fontos megérteni. Mert láttam sok egyedülállót, aki azon tipródik, vagy tipródott éveken át, mert nem találta azt, akit igazából a szívébe elképzelt, azt a tökéletes, azt a krisztusi, azt az oltalmazó, harcos, fenséges, győztes, ugyanakkor alázatos, szolgálatkész, szelíd, stb. Férfit sehol nem jött, és hát azt hitte, hogy az Úr cserbe hagyta. Pedig nem, hanem hittel kell ezt a választást megtenned, mert az nem ott van,

a szemed előtt, akkor az túl könnyű lenne. A hit az mindig a nem látott dolgok felől való meggyőződés. Szükséges, hogy ott legyen a meggyőződés benned, és ez a meggyőződés egybe kell, hogy essen Istennek a meggyőződésével. És ez még mindig kevés, annak a személynek is meg kell ezt az isteni tervet, látást ragadnia a szívébe, ahhoz, hogy ez meg is valósuljon. És nekem is ebbe segítkeznem kell, hogy az a hitem tárgya, amit én láttam benne, ami miatt döntöttem, mert Isten megmutatta nekem, az kibomoljon, kivirágozzon, és valóban azzá legyen, amivé Isten teremtette és tervezte. És mindennek a vége az, hogy és megismered az Urat. A legvége az egész történetnek ugye az, hogy Isten lesz minden mindenben. Tehát ez a legvége, ez a megismerésnek a non plus ultrája, a vége, amikor nem tudsz egyetlen egy területet se a másikba, ami ismeretlen, vagy olyan titokzatos lenne. De az a helyzet, hogy addig még itt vagyunk, addig még ezen nagyon kell dolgozni. Ezt a teljességet majd ott érjük el, az Úrral is, és egymással is. Valamilyen módon. Megismerni az Urat, amikor itt van egy hajszálad, hogy Isten lesz minden mindenben, abból egy milliméteres darabba is, hogy Istennek a dicsősége, teljessége benne tud lenni. El tudod ezt képzelni? Az agyammal nem. Csak a szívemmel, de Isten lesz minden mindenben. És ez a választásnak és a döntésnek is a célja. Megismerni az Urat. Haladjunk tovább. Azt mondja, elvárások. Hát milyen elvárásaid vannak? Az a helyzet, hogy amikor a Katival való választáshoz jutottam, a legelső az volt, ugye, hogy írtam egy nagyon hosszú listát. Nagyon hosszú volt. De az a helyzet, hogy meg sem mutattam neki. Mert ahogy olvasgattam, rájöttem, hogy hát ez így nem jó. Hogy ez így nem jó, mert akkor sose fogok tudni megnősülni. Mindegyikünkben vannak elvárások a leendő társ felé, igaz? Vagy voltak? De úgy hiszem, hogy tehát sok ilyen kurzuson vettetek részt, és itt elhangzott egy mondat már sokszor, hogy a legfontosabb dolog, hogy szembesüljek azzal, vajon én alkalmas vagyok-e? Vajon bennem ebből a hosszú listából mik azok, amik megvannak? Tehát azok az elvárások, amelyekkel én vagyok a leendő társam fele, vagy a házastársam felé, azok az elvárás témák, területek vajon magammal szemben is megvannak-e? Ha igen, akkor vajon betöltöttem-e azokat? Vajon eljutottam-e odáig, hogy hát azokból legalább egy részét úgy ki tudtam pipálni magammal kapcsolatba is. És amikor azt a hosszú listát úgy a tükörbe állítom, akkor rájövök, hogy a párommal kapcsolatba is ezeket az elvárásokat hittel kell tennem. Hittel. Természetesen vannak olyan alapok, majd a végén egy listát azért összeállítunk, amit nem lehet, itt most ne az, hogy most szőke meg stb., nem erre gondolj meg, itt domborodik, ott gömbölyödik, nem erre kell gondolni, hanem vannak bizonyos dolgok, amiknek muszáj, hogy meglegyenek. De azért azt is lehet látni, minél régebb óta vár valaki a párra, a fehér lovon jövő hercegre, óhatatlan, és nagy a veszélye annak, hogy az a lista hosszabbodik, hosszabbodik, hosszabbodik.
Olyankor mindig a tükörbe oda kell állni, és meg kell nézni, hogy ezzel a listával, hosszú listával, még hosszabb listával én hogyan is állok. És akkor egyből fog változni a másikkal kapcsolatos elvárás listám is. Efezus 5.25-öt mindegyikünk ismeri, de az biztos, hogy az asszonyok és a feleségek biztos, hogy ismerik. Azt mondja, hogy ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szereti az egyházat, és önmagát adta azért. Tehát miképpen Krisztus is szereti az egyházat. Természetesen nincs olyan asszony, nincs olyan egyedülálló is, aki ne vágyná és ne szeretné azt, hogy őt így szeresse a férje. Igaz? Ott van a szívetek mélyén, hogy az a vágyom, Uram, hogy nekem egy ilyen férjem legyen, aki úgy szeret engem, mint Jézus Krisztus, te az eklézsiát. Odaadtad az életedet, letetted, tehát még mikor az egyházból, eklézsiából semmi se látszott, tehát abszolút semmi nem volt, tehát mindenki elment, mindenki ott hagyta, de tehát a vőlegény akkor is kitartott, és a választása nem hagyta és nem adta föl. De azt látni kell, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha a te házastársad keresztény. Ha a te házastársad, a keresztény az azt jelenti, hogy Krisztusi. Tehát az azt jelenti, hogy a házastársad odaszánta magát egy tanítványi életre. Máshogy fogalmazom, odaszánta magát arra, hogy Jézus Krisztus úrrá legyen az életébe. Máshogy fogalmazom megint. Hogyha a te leendő házastársad odaszánta magát arra, hogy Krisztus benne megnyilvánuljon, és Krisztus benne éljen, akkor képes lesz arra, hogy úgy szeressen, mint Krisztus. Természetesen egy folyamat tükrébe kell ezt látni, hogy úgy szeretett, egyre inkább. Tehát ezt zárójelben azért hozzáteszem, de az igyekezet az szükséges, hogy meglegyen. Tehát olyan valakit szeretnél, az biztos, hogy házastársad legyen, férfi vagy nő, aki teljes szívével, egész szívével szereti az Urat. Szülők, itt egy kérdést szeretnék, és egy felelősséget is, egy kihívást is szeretnék tenni és rátok helyezni, hogy imádkozzatok a gyerekeitekért, a leendő házasságukért. Ne akkor kezdjetek ezért imádkozni, amikor kamaszkorú lesz. Ne akkor kezdjetek el imádkozni, amikor 20 éves, amikor már ott van ebbe a problémáma. Kezdjetek el imádkozni, amikor kisgyerek. És már kezdjetek akkor rendszeresen azért imádkozni, hogy a leendő társa is teljes szívével, teljes lelkével, teljes elméjével, minden erejével szeresse az Urat. A Gáborért már a születése előttől kezdve minden nap imádkozunk. És minden nap megáldom őt. Sok ima téma van, amivel megáldom, ezek élethelyzettől, kortól függően nyilván változnak, leginkább bővülnek, de az a helyzet, hogy ezek között, az ima témák között benne van az, hogy a leendő házastársa is teljes szívével, teljes lelkével, teljes elméjével, minden erejével szeresse az Urat. Egy olyan házastársa legyen, akivel szeretetbe, harmóniába viszik előre Isten szíve szerint az ő királyságát, az Úr dicsőségére. Úgyhogy ebbe örömük lesz. Ezért kell imádkozni, ez nem megy magától. Ha belegondolsz, hogy amióta ti vagy mi magunk is odaszántuk magunkat arra, hogy Isten királyságát vigyük előre, akkor észrevetted te is, hogy egy csomó háborúsággal találtad magad szembe. Nem megy magától, hanem küzdős az élet. Majd nyilván lesz a házassággal kapcsolatban erről is szó, de azt jelenti, hogy a házastársadtól ezt elvárni, hogy teljes szívével szeresse az Urat, akkor jogos, és akkor valós, és akkor lehet reális, ha én is megteszem ezt. Ha én még nem jutottam el addig, hogy teljes szívemmel, teljes lelkemmel, elmémmel, minden erőmmel tudjam szeretni az Urat, akkor azt mondom, hogy most tegyél egy pontot az eddigiekre, és hozz egy döntést, egy változást, ha úgy tetszik, egy megtérést ebből, és változtass ezen, és kezdj újat, és döntsd el, hogy mától, Uram,
teljes szívemmel, teljes lelkemmel, teljes elmémmel és minden erőmmel téged foglak szeretni. Jó? Jó? Ahhoz, hogy jó legyen és boldog legyen az életed, a házasságod, ez egy elengedhetetlenül szükséges. Isten úgy tervezte az egész kapcsolatrendszert, mert az ő képmására rakott össze bennünket és alkotott meg bennünket, hogy nem tudsz sikeres lenni és nem tudsz boldog lenni, ha önző vagy. Nem tudok sikeres házasságban élni, ha önző vagyok. Ez pedig nem megy egyik pillanatról a másikra, hogy egész egyedülállós életemben megpróbálok egy magamnak való életet élni, sőt, ráadásul, amikor már kilátásban van a leendő házastársam, és már tutira biztosra tűnik a dolog, mert gyűrű is van, meggyűrűztek, akkor meg végképp elengedem magam az önzés pályáján. Ne gondold azt, hogy amikor jön az esküvő, a házasságkötés, a mennyegző, és kimondod a boldogító igent, akkor egy varázspálca ütése, ez az önző mi volt, egy pillanatra megváltozik, és ilyen krisztusi önzetlen önfeláldozóvá válik és változik. Ez nem lesz. Ha ez eddig így gondoltad, akkor ragad meg magad vállon, és rázd meg. És mondd meg, hogy ébredj föl, Pali. Vagy ne Palit mondjál, hanem a saját magad. Mert ez nem lesz. Kétféle ember van, aki az egyik, aki ad, a másik, aki kap. Aki egyik, aki csak kapni akar. Hogyha ilyent veszel el, bármilyen szép legyen, bármilyen okos legyen, pokol lesz az életed. De hogyha megtanulsz már egyedülállóságban, és a jegyesség egy nagyon fontos időszak, az nagyon sok mindent elárul. A következő évek harcairól. Amikor azt látni, hogy a jegyesség idejében önzések jönnek ki, akkor szembesülnöm kell vele, mert ha azt nem harcolom meg, az nagyon nehéz. Nagyon nehéz jövő vár. Nagyon nehéz. El kell dönteni, hogy adni akarok, vagy kapni akarok. Természetesen Krisztusban ez a két dolog egyensúlyban van. Ez nem úgy van, hogy ha te eltökéled magad, hogy adni fogsz, adni fogsz, adni fogsz, adni fogsz, egy idő után kimerülsz, mint az akkumulátor, és akkor úgy van, hogy akkor pak, nincs tovább. Nem, Isten olyan, és az ő uralma, a vele való közösség olyan, az ő királyságába élni olyan, hogy ez kapcsolatok. És ahogy te adsz, Isten természete, jelenléte olyan, minél többet adsz, annál többet ad ő önmagából, és nem fogsz kiüresedni. Ne félj ettől soha. Azt fogod megtapasztalni, minél többet adsz, annál többet fogsz megtapasztalni a kapásból is. Mint a pecásról. Ez határozza meg egyébként, hogy a kapcsolataink sikeresek lesznek-e. Ez igaz a barátságokra, igaz a testvéri kapcsolatokra, de igaz a házasságra is. A minták, a következő. Amikor párválasztásról van szó, vagy akik már úgy gondolták, hogy döntöttek és jól döntöttek, akkor a jegyesség ideje alatt szoktunk beszélni a hozott csomagról. Mit hoztál magaddal? Mi van a puttonyban? Az a helyzet, hogy bármennyire is sokszor beszélünk emberekkel, férfiakkal, nőkkel, fiatalokkal, legtöbbször mégis azt vesszük észre, hogy a gyakorlatban nem pakolják ki a puttonyt a házasságkötés előtt. Ők azt hiszik, hogy megcsinálják. Mert legtöbb fiatal azt gondolja, hogy a pásztor vagy az idősebb most egrecéroztatni akar. És most ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Nem kell csinálni, de muszáj szembesülnöm azzal, hogy mi van a múltamban, mit hozok a múltamból. A családomból, a familiámból, neveltetésemből, a nemzetiségi, kisebbségi, vagy többségi mi voltomból. Abból az identitásból, amiből jöttem.
megtértem, újjászülettem, lehet, hogy 20 éve, lehet, hogy 30, lehet, hogy 50. A kérdésem az, hogy ettől vajon automatikusan a hozott puttony kiüresedette, és ott hagytam-e? Nem biztos. Nem biztos. Bizony a puttonyban ott lehet egy csomó minta. Mert azért valljuk be, hogy a házastársi kapcsolatban is, ami legnagyobb meghatározó erővel bír a kapcsolódás mintánkba, az az előttünk levők, a szülők. Vagy be kell vallanunk az is, hogy sok esetben a szülők hiánya. Gondolj bele az elvált szülőknél, vagy amikor voltam olyan esküvőnél, hogy ott volt 7 szülő. Az egyik oldalról, bocsánat. Egyik oldalról. Mert ott volt mindenkinek a mindenkie közben, akárhányszor házasod, tiszta ciki volt. Tehát bevallom őszintén, összekevertem. Mert akkor elkövettem azt a hibát, még hogy megkértem mindig a szülőket, hogy mondjanak egy áldást. Most már megkérdezem, mert tanultam belőle, és nagyon ciki volt, nem találtam el a megfelelőt. Mert van egy nemző, meg egy szülő, de hát ott volt 7, nem 2. Az égő volt. De milyen mintákat hozunk? Vagy hogyha lehet, hogy például a nagymama, a Katinak a nagymamája 43-ba, 4-be meghalt a férje. A Katinak az édesanyja előtte született nem sokkal, néhány hónappal. És azóta ő egyedül él, mind a mai napig. Ott él velünk, tehát nem úgy egyedül, de nem házasodott meg. Tehát ő úgy nevelte föl a lányát, hogy a lányának nem volt az anyósomnak apa képe. Tehát nem azért, mert más apa ment oda, hanem nem volt. Például lehet ilyen. Van olyan, akinek nagyon keverék az apa képe, mert volt legalább 30. Aki megpróbálta azt a szerepet betölteni. Volt, akinek csak 2. De van olyan is, akinek egy sem, mert intézetbe került. Akkor vajon én mit tudok csinálni? Mert vannak rossz mintáim. Vagy a múltamból lehetnek olyan sebek ebből, keserűség, harag, vagy egy befelefordulás, nem tudom, hogy még mi, sok minden lehet, amit meg kell tanulnom az Úrral való kapcsolatból, hogy ki jöjjön az életemből, meggyógyuljak belőle. Mert hogyha azzal a hozott csomaggal nem szembesülök, nem tudok rajta dolgozni. A hozott csomaggal szembesülnöd kell. És itt nem csak arról van szó, hogy kik a szüleim, hanem szembesülnöm kell azzal a régióval, azzal a nemzetiséggel, társadalmi réteggel, amiben éltem, annak a szokásjogaival, annak a tradícióival, előítéleteivel. Mert legtöbbször az emberek azt gondoljuk, hogy az a normális és az a természetes, ahogy ott körülöttünk éltek az emberek. De egyáltalán nem biztos. Mert hogyha kézbe vesszük a Bibliát, és hagyjuk, hogy Istennek a szíve szerint formálódjon az életünk, az életstílusunk, a kapcsolódásaink, a környezetünk, akkor azt veszük észre, hogy kezd egy más kultúra. Egy Isten uralmának, Isten királyságának a kultúrája kialakulni körülöttünk. És az egyáltalán nem biztos, hogy azonos az előzővel. De ezt tudatosan szembesíteni kell magunkat. És amikor választasz, akkor ezt is tudatosan be kell kalkulálnod.
Hogyha azt gondolod, hogy ez úgy magától értetődik, más kultúra, más réteg, stb. Stb., hogy ez, ó, ez Krisztusban se férfi, se nő, se szolga, se szabad, se római, se magyar, se ilyen, sem olyan nincsen. Ez igaz, de ha Krisztusban nincs se férfi, se nő, aminek házasodsz össze. Tehát azért mégiscsak van bizonyos tekintetben, úgy Krisztusban tudom, hogy szellemben nincs, de amíg ebbe a testben élsz, addig szembesülni kell bizonyos különbségekkel, hozott dolgokkal. Így van? Hát, ami minták ott voltak előttünk, nagyon nagy veszélye van, hogy megismétlődnek. Amikor te szolgálsz mások fele, akkor azt veszed észre, hogy nagyon nagy az odaszánás, erőfeszítés, például alkoholista szülők gyerekeibe, hogy oda teszik magukat, hogy csak olyan ne legyek. Vagy elvált szülők gyerekeibe, oda teszik magukat, hogy csak olyan ne legyek. És ez, hogyha ez nem egy krisztusi mintából, az Atya szeretetéből fakadó odaszállás, tuti, hogy azt fogja elérni, hogy ugyanazt a pályát éli meg ő is. Érdekes ez. És ezzel szembe kell nézni, amikor én Katival a jegyesség előtt még, tehát ott a választás időszakában voltam, számomra fontos volt, hogy megismerjem a szüleit. Illetve tudtam, hogy olyat fogok választani, akinek ismerem a szüleit. Én ismertem az anyját. És az anyja egy újjászületett keresztény volt, ő már elment az Úrhoz, egy szolgáló, szívű, lelkű asszony volt, egy szentasszony volt. Nagyon remek anyós volt. Komolyan. Kevés embernek volt olyan anyósa. De számomra fontos volt, hogy az ő életét lássam. És nem csak úgy, hogy egy látogatás, hogy milyen töltött paprikát, vagy mit tudom én, vasárnapi ebédet főz. Én ismertem őt, egy gyülekezetbe éltünk vele. Együtt szolgáltam évekig vele. És számomra ez egy rendkívül fontos mutató volt. A másik dolog az, hogy következő bekezdés, hogy milyen egyedülálló vagyok. Boldog szeretnék lenni, vagy boldog vagyok? Boldog házas szeretnék lenni? Akkor boldog egyedülállónak kell lennem. Olyan nincs, hogy te boldogtalan egyedülálló vagy, és boldog házas. Ezt felejtsd el. A boldogság az óriási csalóka, kifejezés sok ember számára. Legtöbben, amikor arról beszélünk, hogy boldog vagyok, akkor az érzések, gondolatok, körülmények, hangulat, stb. Ezt értik legtöbben alatta. Jézus pedig olyan egyértelműen meghatározta. Boldogok, akik sírnak. Boldogok a szellemben szegények. Boldogok az irgalmasok. Boldogok, stb. Stb. Ha én azt mondom, hogy Jézus Krisztus, te vagy az én mesterem, te uralkodsz fölöttem, hajlandó vagyok-e a boldogság képemet is megváltoztatni az övére? Ha nem, akkor nem mondhatom magamról, hogy teljes szívemmel, teljes lelkemmel, teljes erőmmel szeretlek, Uram. Akkor nem mondhatom. Akkor mondhatom, hogy igen, te vagy Úr az életemben, ha hajlandó vagyok, kész vagyok, és képes vagyok például a boldogság képemet is megváltoztatni Isten képűre. Hogy azt hiszem, hogy az a boldog, amit Isten mond. Boldog ember az, aki az Úrba bízik. Boldog nép, akinek az Úr az Istene. Stb. Stb. Igaz? Sőt, boldognak mondanak titeket, hogyha, vagy boldogok vagytok, hogyha mindenféle ezt azt mondanak rólatok, én értem.
Boldog vagy ezért? De ez a boldogság képed. Azért valljuk be őszintén, hogy kicsit mást vársz. Bizony ebből meg kell változni, és meg kell térni, mert különben nagy csalódások lehetnek. Nagy csalódások lehetnek. Semmi. No, a házasság az nem egy olyan boldogság tabletta, mondta az egyik barátom, hogy beveszed, és akkor kisüt a nap. Tehát, hogy mindenütt borús a dolog, beveszed a házasságot, és akkor fölötted süt a nap, és akkor boldog leszel. Ez nem olyan dolog, ezt el kell felejteni. A házasság az nem tesz boldoggá, hanem azt az állapotot fogja megerősíteni, amiben éppen vagy. A kérdésem az, tudsz-e boldog egyedülállóként élni? Tudsz-e boldogan élni, addig még így szingli vagy? Tudsz-e? Tudsz-e? Tudok? Vagyis a házastárs nem a problémáimra való gyógykezelés. A házastárs, hogyha azt várod, hogy az összes lelki, pszichikai, fizikai, szellemi problémáimra megoldást hoz, óriási csalódás lehet. Hogyha boldogtalanul megyek bele a házasságba, akkor a házasság meg fogja erősíteni azt a boldogtalan helyzetet. Nagyon nagy kegyelemre lesz szükség, hogy azt Isten meg tudja változtatni. És úgy sarokba szorítva, érezve magamat, tudjak egy olyan döntést, lépést hozni, hogy Isten változtathasson. Azt látni kell, hogy ezt tegnap elmondta Steve, nem adhatjuk, nem helyezhetjük senkire, mint férfi, senki nőre, mint nő, senki férfire azt a felelősséget, hogy ő kell engem boldoggá tegyen. Ezt a terhet csak egyetlen egy személyre lehet ráhelyezni, magára Istenre. Isten képes téged teljesen boldoggá tenni. Ezért történt a megváltás, hogy bevonjon Jézus Krisztuson keresztül a Szent Szellem által az Atya az ő szeretet kapcsolatába. És ebbe az Atyával való fiú-atya szeretet kapcsolatba be tudnak gyógyulni a hozott sebek, az a hozott puttony ki tud örülni, és világosan tudom látni, hogy igazából ki is vagyok. Ki vagyok. Nem ki vagyok, hanem ki vagyok Krisztusban. Amen. Megyünk tovább, a helyes identitás. Ide már eljutottunk, hogy ugye minden nő azt szeretné, hogy ha őt szeretnék. De igazából, ha belegondolsz, ezt a férfi is szeretné. Én nem tudom, hogy vannak mindig... tehát én kiskorom óta én készültem a házasságra, ez komolyan? Óvodás koromtól. Tehát én óvodás koromtól tudatosan készültem, hogy meg fogok házasodni. És boldog házasságom lesz, és azzal fogok összeházasodni, akivel leélem az életemet. Tehát én még nem voltam keresztény, már ezen ábrándoztam, ezen gondolkodtam. Amikor a lányokkal bármilyen dolgom volt, mindig megfordult a fejembe, így szellemben becsuktam a szememet, fizikailag nem, és akkor végig gondoltam, le tudnám-e élni az életemet vele? Ha nem, akkor kész, annyi. Ha igen, akkor barátkozhatunk, de csak annyi. Mert én eldöntöttem, én így voltam. De az a helyzet bennem nagyon erős volt a vágy a szeretet után is. Szüksége van a férfiaknak a tiszteletre, de a férfiaknak is szükségük van a szeretetre. Szükség van. De akár férfi vagyok, akár nő vagy, egyszerűen nem tudja ezt megadni egy másik ember. A szeretet éhségedet, tisztelet éhségedet, ha úgy tetszik, nem tudja betölteni teljességgel ember. Isten tudja ezt megadni. Isten tudja ezt megtenni. És Isten, mint apa, adja meg a megfelelő identitás érzésemet. Hogy ki vagyok én. Azt a mennyei atyával való kapcsolatomból tudom meg, és tudom megélni.
Úgy, ahogy természetes szinten is, igazából az apa adja meg fizikai szinten a gyereknek a nemét. Az azt jelenti, hogy természetes szinten is így van, a apa magjából fakadóan dől el, hogy fiú lesz vagy lány a születendő. Hasonlóképpen szellemben is a gyereknek az identitása az apától származik. És nekem, mint Isten gyermeke, a mennyei atyától származik az identitásom. És amikor te tudod, hogy ki vagy, és tudod, hogy bármilyenek a körülmények, az érzések, bárki vesz téged körül, bárki bármit mond rád, de az én atyám büszke rám. Beszól a felhők közül is, hogy ez az én szeretett fiam. Büszke vagyok rá. Figyeljetek oda rá, mert ő az én fiam. Akkor azt tudod, hogy jó helyen vagy. Nem leszel bizonytalan. Nem lesz bizonytalan a házastársad. Nem lesz bizonytalan a férjed vagy a feleséged. Fele más kapcsolatok, fele más iga. Ugye a kapcsolatokban van kockázat, de a kockázatot azt minimalizálhatjuk, ha bizonyos szellemi törvényszerűségeket betartunk. És azért beszélünk ezekről, ez a hétvége ezért is van, hogy minél kisebb legyen a kockázat, hogy minél kevesebb probléma legyen, mert lesz így is konfliktus a házasságban, de hogy azt meg tudjuk oldani, azért beszélünk ezekről, illetve mielőtt még belekerülnél, hogy minél kevesebb legyen, azért kell neked jól dönteni. Egyetlen egy keresztény, egyetlen egy Jézus tanítvány se engedheti meg magának, hogy nem keresztényel házasodjon össze. És amikor elkezdődnek kapcsolatok, barátságok, bizony felelős vagyok, és felelős vagy az érzéseidért, hogy elengeded-e az érzéseidet. Nem engedem el. Mint szülő, mint felnőtt, ezt mondjuk, ezt tanítjuk, erre bátorítjuk más szülőket is, és a fiatalokat is, ahogy az énekek énekében benne van, van hatalmad az érzéseid fölött, van hatalmad a szerelem fölött. Nem akkor vagyok szerelmes, mikor jön a szerelem vonat, hanem akkor vagyok szerelmes, amikor eldöntöttem. Mikor lehet szerelmes? Ma olyan világban élünk, hogy 11, 2, 3, 4 évesektől elvárják az iskolába a világi barátok, barátnők, hogy már ne legyen szűz. A kérdésem az, engedem-e én a gyerekemet, hogy ebbe a mederbe folyjon az élete? Azt mondom, nem engedem. Jogom van erre? Nem jogom van, hanem kötelességem. Azt mondta Isten, azért választottam Ábrahámot, mert tudtam, hogy ő megparancsolja a fiainak, és megtartatja a fiaival, sőt a fiainak fiaival is azt, amit én parancsoltam neki. Ezért választotta Isten Ábrahámot. Az nem úgy van, hogy én majd a gyerekemnek szabadságot adok. Nincsen szabadság. Bocs, Gábor. De nincs szabadsága ebbe. Mikor engedheti el az érzelmeit, hogy szerelmes legyen? Amikor már jól döntött. És ott van az a személy, akit el fog venni házasul, akkor lehet bele szerelmes. Addig nem. Addig nem lehet szerelmes. De addig te se lehet szerelmes. Nem amíg Gábor meg nem nősül, hanem amíg meg nincs a megfelelő házastársad. El szeretném mondani, hogy akkor nem lehet fiúk, lány között barátság, kapcsolat? Dehogy nem lehet. De nem úgy, hogy ő az enyém. Nincs kizárólagos, kettes, párkapcsolat. Nincsen. Nálunk nincs. A barátainknál, ismerőseink gyülekezeteiben nincs. Mindenképpen támogatjuk és bátorítjuk a fiatalokat, hogy kapcsolódjanak fiúk, lányokkal, barátkozzanak. De csoportosan. Hogy a megtanulják minél korábban, hogy korlátok, szégyenérzések nélkül tudjanak barátkozni a más neműekkel. De nemiség és szexualitás tartalom nélkül. Ez egy nagyon lényeges dolog. Tudják a fiataljaink,
hogy évekkel ezelőtt még meg kellett csinálnunk azt, hogy elcibáltuk őket, beütettük a kocsiba, elvittük konferenciára, és amikor hazajöttek, számon kértem, hogy megvan-e a 3 vagy 5 új ismeretség, név, telefon, e-mail. Volt olyan, aki csalt, és XY-t kért, a Blankát kérték meg, hogy szedjen össze, mert a Blankának ez nagyon jól ment. És akkor Blanka szedte össze az új ismeretségeknek a nevei, címeit. Mert meg kell tanítani a fiatalokat kapcsolatot kiépíteni úgy, hogy abban nem szabad legyen nemiségnek. Mert utána ezért tud utána jól dönteni. Ha csak egy lányt ismer, akkor nehéz neki a között választani. Ha a lendő házastársad egyedülállóként nem szolgálja az Urat, felejtsd el, hogy a boldogító igen után egy olyan startot vesz, hogy fantasztikus, ő lesz Pálapostól. Tehát, hogy a jegyesség alatt, hogyha nem szolgálja az Urat, akkor a házasság után is nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ebbe lesz egy változás. Reálisnak kell lenni, józannak kell lenni, és oda kell erre figyelni. Fegyelmezni kell magatokat és a gyerekeket. Szex, házasság előtt, ezen a területen nem akarok időzni, nincs. Tehát semmilyen szinten is, meddig lehet elmenni. A kérdés is eleve rossz, nem lehet elmenni. Nem lehet elmenni, semeddig. Az nem a tied. A csókja nem a tied, a testrésze semmelyik nem a tied, az ölelése nem a tied, ha nem ő lesz a te feleséged, vagy a férjed. Amen. Senki nem akar ilyen second handet a házasságába. Az a helyzet, hogy mégis előfordul, hogy megtérés előtt így jöttünk az Úrhoz. Előfordul. De amikor megtértünk, a testünket is, a lényünket, ezt a területet is teljesen Isten kezébe leraktuk. Így van? Mint keresztények átadtuk ezt a területet is, e terület döntés jogát is az Urunknak, Jézus Krisztusnak. És az ő szíve szerint, Isten terve, akarata, vágya szerint döntünk ezen a területről is. Még egy dolgot, hogy ne kezeljük például lányokat leereszkezően azáltal, hogy olyan kérünk tőle, ami nem illet meg engem. Ha szeretsz, akkor ezt csinálnád, azt csinálnád. Ez igazából annak a lánynak a lekicsinlése, lebecsmérlése. Ne tegyük ezt. Becsüljük meg, tiszteljük meg egymást. És ezért mondom, tudom, hogy van, akiknek ez nehéz bevenni, mert nem így éltek, vagy a szülők sem nem ilyen mintát képviseltek még akkor sem, hogyha gyülekezetbe járók voltak. Tudom. De mégis ezen a területen, e témában határozottak, következetesek vagyunk. Itt van egy másik kifejezés, következetesség. Legyetek következetesek. Legyetek következetesek. Ha elmész kettesbe valakivel, olyan környezetbe, az már magadat teheted ki problémának, kísértésnek. A ketteses dolgokat csak arra az időszakra időzítsétek és hagyjátok, amikor az élethelyzetetek már egy-másfél éven belül úgy alakul, hogy tudtok felelősséggel összeházasodni. Addig felejtsétek el. Tehát, hogyha te 14 éves vagy, és 16 éves korban te szülői engedéllyel szeretnél összeházasodni, lehetséges ilyen, hogy 14 és fél éves korodban eljegyzés, vagy valami ilyesmi. El tudom ezt képzelni, de Magyarországon talán egyet láttam ilyet. Nem olyan kultúrában élünk,
hogy egy 16 éves ember tudjon bírni saját magával, és tudjon a saját életére vonatkozó felelősségteljes döntést hozni, és utána el tudja magát is, és házastársát is tartani. Nem ilyen közegbe élünk, nem ilyen a társadalom, de erről ennyi. Másik, a döntés, ne egyedül dönts. Ne egyedül dönts. Volt az Isten vezetési rendszeréről az elmúlt Blast-iskolán szó, és ott több műhold, adás, vétel, kapcsolat szükséges ahhoz, hogy a helyzetedet be tud mérni, és tudjad, hogy hol vagy, és hová tudjál eljutni. Hasonlóképpen, hogy helyesen tudj értelmezni a saját helyzetedet, és helyesen tudjak dönteni, ahhoz szükséges, hogy ne csak az legyen, hogy hát a szívembe ezt kaptam, vagy bizonyosságom van. Meg szoktam kérdezni a házasulandóktól, hogy mi az a bizonyság? Van-e bizonyságod? Mi az a bizonyság? És akkor elmondja, hát imádkoztam, hogy az legyen a feleségem, aki piros pulóverbe jön. És akkor, hát nem piros pulóverbe jön, mert egyébként tudta, hogy piros pulóvere van, nincs is neki más. És a következő az, hogy hát imádkoztam azért, hogy mellém üljön le. És ha mellém ül le, akkor biztos, Uram, te tőled van. Persze hát eltettem minden más széket, csak ott volt egy üres, és akkor hát nem mellém ült le. És hát két bizonyság is megáll. És akkor... Ja, persze, a lány meg nem akarja. Tehát ezekre nem szoktam összeadni senkit. És úgy gondolom, hogy más sem. Szükséges az, én megkérdeztem a Katitól, hogy tudja nekem elmondani, hogy miért hozzám jön, és miért nem máshoz. És mondtam, hogy ennek segítségeképpen én elmondom neki, hogy miért őt veszem el, és miért nem mást. Mert én nekem ezt kell tudnom, hogy ő tudja. És szeretném, hogyha ő is tudná, hogy én tudom. Tehát tudnod kell, hogy miért hozzád megy. És tudnod kell, hogy miért őt veszed el, és miért nem mást. Azért, mert amikor telnek az idők, az a sátor, az sok szél, a sátorszögek esetleg kilazulna, a kötelek meglazulnak, és úgy ráncosodik a dolog, hát nem feszül már minden annyira a sátoron. És akkor jöhet olyan Schwarzeneggeresebb, jöhet feszülősebb sátorban levő személy, és akkor is tudom, hogy miért őt választottam. És tudom, hogy ő is tudja, hogy én miért őt választottam. És azt is tudja, hogy ő miért engem választott. És azt is tudja, hogy én is tudom, hogy ő miért engem választott. De ezek fontosak. Mert az azt jelenti, hogy utána nem leszel féltékeny. Mert a féltékenység pokollá tudja tenni a házasságot. És amikor a puttonyt megnézed, van öröklött családi, familiáris féltékenység. Ha azzal nem bánsz el, akkor meg tudod mérgezni a házasságot azzal. Az mi? A bizalomnak a hiánya. Egy, kettő pedig gonosz szellem. Tehát el kell bánni szellemi szinten, szellemi örökség szinten, minta szinten is, de pszichikai, jellembeli, gondolkozásmódbeli változtatás szintjén is. A házasság... döntésedet, választási döntésedet, ez nagyon fontos, hogy ne hozd meg egyedül, hanem kérd ki, majd erről úgy is lesz szó máskor, olyan tanácsokat kérjél ki, ne akik azt mondják, amit te tudsz, hogy vagy szeretnél, hogy azt fogja mondani, amit én szeretnék, mert vannak olyan testvérek, addig megy tanácskérés, ez még azt nem hallja valakitől, amit ő szeretne. Általában ilyen dologban tanácsért jön valaki hozzám, mindig megkérdezem, én hanyadik vagyok. És ha már volt előttem, akkor megkérdezem, ő mit mondott? A másik mit mondott?
Mert a gyerek is olyan, tudod, hogy megy az anyához, és akkor szabad enni abból a sütiből? Nem. Akkor jön az apához. Apa, látod, még van egy csomó süti, ugye lehet enni belőle. Ha kezdő vagy, akkor bedőlsz. Az első, az megkérdezem, anyával beszéltél-e? Anyád mit mondott? Kati azt kérdezi, apád mondott valamit már ez ügybe? A másik kérdés az, hogy miért is akarsz te társat? Muszáj? Hát jobb házasságban élni, mint égni. Hát ha nagyon égsz, akkor muszáj. Természetes. De azért ne felejtsük el, hogy hát, mert nem jó az embernek egyedül. Ez kevés még. Vagy hát nem bírok a hormonjaimmal. Azokat lehet kezelni, injekciókúra. Vagy hát sokkal könnyebb lesz. Beszélj házasokkal. Vannak itt néhányan. Fiatal házasokkal, Pec házaspár, Sebestyi házaspár. Ajánlom figyelmetekben. Ők a ti vagytok a legfiatalabb. A másik Pec, tehát a cézés. Igen. Tehát ezek egy nagyon fontos kérdések, hogy miért is akarok, hogy lássam Istennek a tervét, Istennek a szándékát, hogy azért akarok megházasodni, hogy Istennek a tervét, az én atyámnak a szándékát akarom betölteni az ő életébe. Az én leendő házastársam életébe. És ketten együtt is valami újat akarunk. Valami olyasmit akarunk, amit én egyedül nem tudok. Valami olyasmit akarunk, ami ő is csak részbe tudna, de együtt meg tudjuk csinálni. És ezért akarok házasságban élni, hogy Istennek valami olyasmi terve valósuljon meg, ami külön az övébe, az enyémbe se tudna, de együtt, amikor Isten egybe gyúr, egybe szerkeszt, valami új bomlik ki, és az ő terve előbbre megy. Egyszerűen abba kell támogatnom a házastársamat és a leendő házastársadat is, hogy azzá tudjon válni, aki Istennek a szívébe ő. Nem aki most ő, hanem aki vé őt kigondolta az Úr, aki vé őt eltervezte. Ezért szükséges a hittel való eljegyzés. Hózeás. Isten, gondolj csak bele, nem azért jegyzett el, ahogy Pál apostol mondja, hogy eljegyeztelek titeket, mint szüzet a Krisztusnak. Nem azért jegyezte el, nem azért jegyzett el bennünket Isten Krisztusnak, mert mi olyan hozzáillők voltunk, amikor eljegyeztettünk. Hanem azért, mert az Atya már látott bennünket olyannak, amiként még te, vagy én, még lehet, hogy még most se látjuk magunkat. Abba a dicsőségben, abba a krisztusi teljességben, az elhívásunk teljességében, ő már ebben lát. Ezért jegyzett el. Hát gondolj bele, hogyha neked van gyereked, akkor te nem akarsz neki egy olyan leendő házastársat, hogy tudod, hogy ő szeretne, és pont az ilyet szeretne, pont az ellenkezőjét, hadd szenvedjen. Ő is tudja meg, tanulja meg, neki se legyen jó, stb. Hanem egy szülőbe is, az atyába is az van a fia számára, hogy a legjobbat szerzem, fiam, számodra. És most gondolj bele, a legjobbat szerzem, fiam, a te számodra, és bennünket választott. Azt a mindeni. Ez nagy bátorság. De micsoda fantasztikus dolog, hogy Isten ezt nem vízből csinálta, ez komolyan. Tehát, hogy el tudod ezt hinni magadról? Hogy fiam, a legjobbat hozom ki ezekből.
hogy magadról elkezdesz így gondolkodni. Ez még könnyű. De a leendő házastársadról elkezdesz így gondolni, hogy hát azért választotta ki őt, mert a legjobbat készítette a Krisztus számára. Amen. Hát akkor most már csak néhány ilyen szükséges vonások, amiket felsorolok. Miket nézzél meg? És összeírtam 12 plusz 1-et. Az Úrral való közösség. Én meg szoktam nézni, hogy például amikor egy-egy jegyesség vagy házasság úgy formálódik, hogy mind a kettő hogyan imádkozik, hogyan dicséri az Urat. Hogyan él az Úrral. Amikor látom, hogy nagy a különbség, akkor igyekszem már a házasságkötés előtt erre fölhívni a figyelmüket, hogy ezt a feszültséget valamilyen módon kezelniük kell, ezzel tisztába kell lenni. Tehát a leendő házastársadat nézd meg, hogyan dicséri az Urat. Ne a külső formáját, a szívét, a szellemét. Mi? Ez egy nagyon lényeges számomra. Hogyan tud venni például kijelentéseket? Hogyan inspirál szellemi dolgokra, a jelenléte, a megnyilvánulása? Számomra fontos volt az házasságkötésünk előtt is, hogy a Kati valahogy beszélgettem, lettek bennem kijelentések. Akkor egy olyan területen dolgoztam, hogy minden nap szükségem volt új kijelentett dolgokra. És inspirált a vele való beszélgetés. És állandóan voltak benne kijelentések. Olvasta a Bibliát, és minden nap volt neki élő rémája, üzenete. Ez számomra fontos volt. Vagy a Szent Szellemnek a gyümölcsei az életébe. Ez az első. Második. A másik az, hogy én magam és a leendő házastársam képes-e önzetlenül élni. Önzetlenség és az önzés kérdése. Szintén jegyesség. Amikor lehet látni, hogy ez bukik ki egyik vagy másik oldalon, akkor igyekszem fölhívni a figyelmet, mert ha ezt nem orvosolják időben a jegyesség alatt, a házasság alatt ez komoly problémákat fog okozni. Tehát ez szembe kell nézni őszintén, ez nem bántás, hanem érdek. Kész vagyok-e az önzetlenség, azt jelenti, kész vagyok-e feltétel nélkül odaadni magamat a másiknak, és a másik javára tenni. Másiknak a épülésére lenni. Csak ezért. Ugye a szeret szó egy aktív, cselekvést kifejező. Magyarban ez annyira nem jelenti, de a egyedülvalósági cselekedeteiben meg lehet látni, hogy önző vagy önzetlen valaki. Ezek fontos dolgok. Harmadik, a megbízhatóság és a hűség. A megbízhatóságot és a hűséget nem tudod másfél perc alatt tesztelni. Ez olyan, hogy hit és békességes tűrés, hit és hosszú tűrés által tudjuk elnyerni az ígéreteket. Ó, Uram, már másfél perce hosszan tűrök. Dicsőség az Úrnak, ennek nagyon örülök, de ez még a hosszútól rövid. Tehát a hosszútól messze van. És az azt jelenti, hogy kell egy története legyen már az életében, a kapcsolataiban. A következő a kommunikáció. Meg kell nézni, hogy hogyan tudja kifejezni magát. Számomra nagyon fontos volt az, hogy tudjon az érzéseiről beszélni. Én kommunikatívabb ember vagyok. Igen. Tehát én tudom, hogy a standardek azok mások, de az a helyzet, én sokat az érzéseimről, gondolataimról fontosnak tartom, hogy tudjak beszélni. De ugyanúgy fontos számomra, hogy a másik is tudjon beszélni. És számomra fontos volt, hogy a leendő házastársam ki tudja ezt fejezni.
És a következő, mert akkor haladjunk, együttműködési készség, alkalmazkodó készség, a flexibilitás. Mennyire merev valaki? Amikor megkértem a Kati kezét, akkor volt hány éves keresztény voltál? Három. Három éves, épp, hogy csak három éves keresztény. Én meg már akkor vezető voltam, pásztor voltam, egzisztenciával bírtam, és akkor megkérdezte, hogy miért nem idősebb keresztényt kértem meg. És elmondtam neki, hogy miért. Mert azt láttam, hogy az idősebb keresztények merevek, és nem képesek változni. És azt mondtam, hogy nekem szükségem van arra, hogy egy változásra képes ember legyen mellettem, mert nekem is szükségem van még változásra. Ez egy fontos dolog. Képes-e változni? Hajlandó-e változni? Következő felelősséget fölvállaló személy. Felelősséget fölvállaló személy. Tehát, hogyha valaki azt mondja, én ott vagyok 6 órakor, én megnézem, hogy mennyit késik. Ilyen dologba. Mi jártunk akkor is hetente 3-4 más városokba szolgálni. Volt úgy, hogy nem volt ott, én elmentem vidékre. Ez egyszer fordult elő. Aki. Amikor megkértem a Kati kezét, akkor volt hány éves keresztény voltál? Három. Három éves, épp, hogy csak három éves keresztény. Én meg már akkor vezető voltam, pásztor voltam, egzisztenciával bírtam, és akkor megkérdezte, hogy miért nem idősebb keresztényt kértem meg. És elmondtam neki, hogy miért. Mert azt láttam, hogy az idősebb keresztények merevek, és nem képesek változni. És azt mondtam, hogy nekem szükségem van arra, hogy egy változásra képes ember legyen mellettem, mert nekem is szükségem van még változásra. Ez egy fontos dolog. Képes-e változni? Hajlandó-e változni? Következő felelősséget fölvállaló személy. Felelősséget fölvállaló személy. Tehát, hogyha valaki azt mondja, én ott vagyok 6 órakor, én megnézem, hogy mennyit késik. Ilyen dologba. Mi jártunk akkor is hetente 3-4 más városokba szolgálni. Volt úgy, hogy nem volt ott, én elmentem vidékre. Ez egyszer

szükségem van arra, hogy egy változásra képes ember legyen mellettem, mert nekem is szükségem van még változásra. Ez egy fontos dolog. Képes-e változni? Hajlandó-e változni? Következő felelősséget fölvállaló személy. Felelősséget fölvállaló személy. Tehát, hogyha valaki azt mondja, én ott vagyok 6 órakor, én megnézem, hogy mennyit késik. Ilyen dologba. Mi jártunk akkor is hetente 3-4-szer más városokba szolgálni. Volt úgy, hogy nem volt ott, én elmentem vidékre. Ez egyszer fordult elő. Tehát a Kati nem volt ott időben, én elmentem, mert nem volt ott időben. 5 percet késett. Ez lehet, hogy azt mondod, hogy merre tényleg az voltam egyébként. De az biztos, hogy többet nem késett. A másik az elszámoltathatóság. Tehát például Isten felé, magunk felé és a társunk felé is elszámoltathatóak kell legyünk. És ezzel nem akadhatok ki, nem sértődhetek meg. Tehát érted, hogyha megkérdezi, hogy ugye 4-ig tart a munkaidőm, és hazajöttem 6:30, hogy ó, drágám, örülök, hogy itthon vagy, és hol voltál eddig? Mi között hozzá? Hát van közöm hozzá. Minden percedhez van közöm. A gondolataidhoz van közöm. Ezt megbeszéltük mi a jegyességünk alatt, hogy én vágyom arra, hogy mi van a szívében, mi van a gondolataiban. És ő is igénylem, hogy ő is vágyja. És ezt gyakoroltuk is. Másnap találkoztunk, elmondtam azt, meg ő is elmondta azt, hogy szerintünk mi volt a másikba. És ezt gyakoroltuk. Hogy tudjuk, hogy mi történt a másikba. De ez nagyon fontos, mert hogyha a pásztorod megkérdezi, hogy hol vagy, és akkor az között van hozzá. Ha, igen. Igen. Bizony. Megbocsátási készség. Megbocsátási készség. Volt úgy, hogy direkt belekötöttem. Most már nem csinálnám ezt meg. De akkor ezt nagyon következetesen teszteltem a dolgokat. De által sarat. Nagyon becsülöm a Katit. Hát feleségül vettem, látod. Tehát az eredmény az jó. De ezek nagyon fontos. Másik a bátorítási, építési, jóra inspirálási képesség. Például beszéddel is, de más módon is. Nehéz szoros kapcsolatot kiépíteni azzal, aki bizonytalan. Nem tud bátorítani az, aki bizonytalan. És bizony szükségünk van időnként mind a kettőnknek bátorításra. Van ilyen. De csak akkor tudja megadni a másik, hogyha van egy identitás. Bizalom. Gyanakvó, bizalmatlan, távolságtartó, begubózó, lelkébe barikádok mögé bújó társ. Az tragédia. Föl kell robbantani a barikádokat. C4-es talál. Nincs más. Következő. Az a személy, megnézem, hogy a gyülekezeti kapcsolataiban milyen. És az egyéb kapcsolataiban, amire van rálátásom. És az utolsó kettő, mennyire veti és tudja alávetni magát Isten akaratának. Egyáltalán van-e látása, hogy mi Isten akarata terve az életére? Ez az egyik. Másik. Képes-e alávetni az Isten életemre vonatkozó akaratát, megismerni és annak alávetni magát? Mert az egy

0: Együtt kell utána látnunk, és együtt kell megélnünk. És az utolsó, lehetne persze még tovább is sorolni, de a munkához való hozzáállás. El kell felejteni, hogy majd dolgos feleséged lesz, vagy dolgos férjed lesz, hogyha már 10 éve nem sikerült rávenni, hogy elmenjen dolgozni. De amikor majd összeházasodik, ő egy remek, szorgalmas ember lesz. Az kevés a valószínűsége. Jól dönteni, helyesen dönteni. Salamon is azt kérte, Uram, adj ehhez értelmes szívet, bölcsességet, kijelentést, de mindenhez szükséges a hit. És vezessen az Úr titeket, akik még előtte vagytok ehhez. Amen.
1: Elhangzott a Házasság és Gyereknevelés című tanítássorozat 3. része, melyben Nemes Pál tanított.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
3: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben az Áldás házának beindítása című tanítássorozat negyedik része következik, melyben Eileen Vincent tanít.
3: Nem magam, hogy nincs mikrofon a kezemben.
4: It sort of, it becomes part of me.
3: Ugye részemmé válik ez a mikrofon.
4: What am I doing here with nothing?
3: Mit csinálják a kezemmel?
4: Hallelujah. I want to pray some more here. Come on,
3: Még
4: I think we need
3: imádkozni.
4: To just let something loose in this place.
3: Come Szabaduljon fel valamiért, imádkozzunk.
4: Come on, can you stand up for a moment? Come on, let us praise God. You know, praise and worship is in our hearts. Not in the music. We can make our own music unto the Lord. Father, we worship you, Lord. We worship you, Lord God. We exalt you in this place, Father. We give you worship. Father, at this moment,
3: Atyám, ebben a percben,
4: we open up our hearts to you.
3: Kinyitjuk előtted a szívünket.
4: And we ask you, Lord God.
3: És kérünk, Urunk Istenünk,
4: come by your Holy Spirit.
3: Hogy jöjjet a Szent Szellemeddel.
4: Come with your anointing.
3: Jöjjet a keneteddel.
4: Come with your power.
3: Jöjjet a erőddel.
4: Come with your anointing upon each heart, Lord God.
3: Jöjj minden szívre a te keneteddel, Atyánk.
4: Open our inner being to hear your voice.
3: Nyisd meg a lényünket, hogy meghalljuk a hangodat.
4: Father, we long to hear you.
3: Atyám, vágyunk hallani téged.
4: Speak into our beings, Lord.
3: Szólj a lényünkhöz, Uram.
4: Father, I ask you this day.
3: Atyám, ma azt kérem.
4: That there are specific people in this room.
3: Hogy vannak ebben a teremben bizonyos emberek.
4: Whom you are molding.
3: Akiket éppen formálsz.
4: To be those who would be true mothers in the faith.
3: Hogy olyanok legyenek, akik igazi anyák a hitben.
4: Lord God, that you would do such a work in hearts here.
3: Uram, Istenünk, tegyél olyan munkát itt az emberek szívében.
4: That Father, you will have those who will nurture and grow and mature mighty ones for you in these days.
3: Hogy legyenek olyan emberek, akik hatalmas embereket táplálnak és nevelnek fel a számodra ezekben a napokban.
4: In Jesus' name.
3: Jézus nevében.
4: Hallelujah.
3: Come Hallelujah.
4: On. Hallelujah.
3: Hallelujah.
4: Bless your name, Lord.
3: Áldjuk a nevedet, Uram.
4: Bless your name. Hallelujah.
3: Áldjuk a nevedet.
4: Bless your name.
3: Áldjuk a nevedet.
4: This thing is gonna fall off me.
3: Le fog rólam esni ez az izé.
4: That's got it.
3: Már csúszik. Most már jó.
4: I'm going to turn to page 45 in your notes.
3: A jegyzetben a 45. oldalra lapozunk.
4: And I'm going to specifically speak about the practicalities of being a spiritual mother.
3: És konkrétan arról fogok beszélni, hogy a szellemi anyasságnak a gyakorlati megnyilvánulása hogyan működik.
4: And so Alan's dealt beautifully with many of the principles from scripture.
3: Alan gyönyörűen kifejtett az igéből néhány alapelvet erről.
4: And I'm going to deal with some of the practicalities.
3: És én most a gyakorlati oldalról fogok beszélni.
4: But you know, we have to adapt everything we do.
3: Minden cselekedetünket
4: to the times and the days in which we live.
3: Az a jelen korhoz kell alkalmaznunk, amelyben élünk.
4: We live at a time when we know that the Lord Jesus Christ is coming again.
3: Olyan korban élünk, amikor tudjuk, hogy vissza fog jönni az Úr Jézus.
4: We're at the last days.
3: Mi az utolsó napokban élünk.
4: We're in the end times.
3: Az idők végén
4: Come
3: vagyunk.
4: On, is this true?
3: Nem így van.
4: Jesus is coming again.
3: Jézus újra visszajön.
4: That we're living in times when such has never ever been before.
3: Amilyen idők korábban még nem voltak.
4: The newspaper is like a Matthew 24.
3: Az újságból úgy olvasunk, mint hogyha a Máté 24 lenne.
4: Everywhere there's rumors of wars and trouble and persecutions and famines.
3: Hallunk háborúkról, háborúk híreiről, üldöztetésekről és éhínségekről.
4: I don't believe it'll ever go away. It's not going away.
3: És hogyha valaki azt hiszi, hogy ezek az idők majd elmúlnak, hát nem fognak.
4: We live at the last time.
3: Az utolsó időkben élünk.
4: But at the last time there is going to be a last time harvest.
3: De az utolsó időkben lesz az utolsó idők aratása.
4: And so God is raising a church at such a time as this, which is going to be a harvesting church.
3: Tehát Isten ebben a korban egy arató egyházat nevel fel.
4: So we have to truly lift up our eyes and see.
3: Tehát valóban fel kell emelnünk a szemünket és látnunk kell.
4: Look, know the days in which we live.
3: Meg kell ismernünk azokat az időket, amelyekben élünk.
4: Come on, we're not just growing people to look after just a little nice house group.
3: Nem csak úgy gondoskodunk az emberekről, hogy legyen egy jó kis házi csoportunk.
4: No, we got to grow mighty ones who can reap a harvest in these days.
3: Hanem hatalmasakat kell felnevelnünk, akik a hatalmas aratást betakarítják ezekben a napokban.
4: There is a big call upon our lives.
3: Van az életünkön egy nagy elhívás.
4: But you know, God is never taken by surprise with the times.
3: De tudjátok, Isten soha nem lepődik meg azon, hogy milyen időket élünk.
4: There are people who are prepared for these days.
3: Vannak olyan emberek, akik készen állnak ezekre a napokra.
4: And I want you to have eyes to see those people.
3: És szeretném, hogy lenne szemetek ezeknek az embereknek a meglátására.
4: Look, we have got one life.
3: Csak egy életünk van.
4: And we need to pour that one life into those who are marked people who will accomplish something in these days.
3: És ezt az egy életet olyan emberekbe kell befektetnünk, akiket Isten megjelölt, akik el fognak végezni dolgokat ezekben a napokban.
4: So first of all, I'm calling you.
3: Tehát mindenek előtt arra hívlak titeket.
4: Know the times in which we live.
3: Hogy ismerjétek azt a kort, amiben élünk.
4: Understand the call upon your own life.
3: Értsétek meg a saját életeteken levő elhívást.
4: And be a person who's living in the now time of God.
3: És legyetek olyan emberek, akik Isten jelenében élnek.
4: What we did yesterday is not sufficient for today.
3: Amit tegnap megtettünk, az nem elég a mára.
4: The attitudes of yesterday are not sufficient for today.
3: A tegnapi hozzáállás nem elegendő a mai napra.
4: We have got to grow mighty warriors in this time.
3: Hatalmas harcosokat kell felnevelnünk ebben az időben.
4: And so every one of us, if we think we are mature.
3: Tehát mindannyian, akik hogy azt gondoljuk, hogy érettek vagyunk.
4: There is a responsibility upon us to raise up that next generation.
3: Hogy felneveljük a következő nemzedéket.
4: And I want you to have the joy of seeing those whom you've poured your life into.
3: És azt akarom, hogy részletek legyen abban az örömben, hogy lássátok azokat, akikbe belefektettétek az életeteket, hogy ők fölnövekednek.
4: Growing up and doing mighty things for the living God.
3: Fölnőnek és hatalmas dolgokat tesznek az élő Istenért. Hogy lássátok ezt
4: meg.
3: Come
4: on, we're going to learn how to do this.
3: Meg fogjuk tanulni, hogy kell ezt csinálni.
4: Hallelujah. So can you turn then to page 45?
3: Tehát 45. oldalajegyzetben.
4: The qualities of this kind of spiritual woman who is going to raise up other people who are going to be overcomers and warriors in these days.
3: És az olyan nőnek a tulajdonságairól fogunk beszélni, aki fölnevel ezekben az utolsó napokban hatalmas harcosokat. Tegnap megtettünk, az nem elég a mára.
4: The attitudes of yesterday are not sufficient for today.
3: A tegnapi hozzáállás nem elegendő a mai napra.
4: We have got to grow mighty warriors in this time.
3: Hatalmas harcosokat kell felnevelnünk ebben az időben.
4: And so every one of us, if we think we are mature.
3: Tehát mindannyian, akik hogy azt gondoljuk, hogy érettek vagyunk.
4: There is a responsibility upon us to raise up that next generation.
3: Hogy felneveljük a következő nemzedéket.
4: And I want you to have the joy of seeing those whom you've poured your life into.
3: És azt akarom, hogy részletek legyen abban az örömben, hogy lássátok azokat, akikbe belefektettétek az életeteket, hogy ők fölnövekednek.
4: Growing up and doing mighty things for the living God.
3: Fölnőnek és hatalmas dolgokat tesznek az élő Istenért. Hogy lássátok ezt
4: meg.
3: Come
4: on, we're going to learn how to do this.
3: Meg fogjuk tanulni, hogy kell ezt csinálni.
4: Hallelujah. So can you turn then to page 45?
3: Tehát 45. oldalajegyzetben.
4: The qualities of this kind of spiritual woman who is going to raise up other people who are going to be overcomers and warriors in these days.
3: És az olyan nőnek a tulajdonságairól fogunk beszélni, aki fölnevel ezekben az utolsó napokban hatalmas harcosokat.

0: of seeing those whom you've poured your life
1: into. És azt akarom, hogy részetek legyen abban az örömben, hogy lássátok azokat, akikbe belefektettétek az életeteket, hogy ők fölnövekednek.
0: Growing up and doing mighty things for the living God.
1: Fölnőnek, és hatalmas dolgokat tesznek az élő Istenért. Hogy lássátok ezt
0: meg.
1: Come
0: on, we're going to learn how to do this.
1: Meg fogjuk tanulni, hogy kell ezt csinálni.
0: Hallelujah. So can you turn then to page 45?
1: Tehát 45. oldala jegyzetben.
0: The qualities of this kind of spiritual woman who is going to raise up other people who are going to be overcomers and warriors in these days.
1: És az olyan nőnek a tulajdonságairól fogunk beszélni, aki fölnevel ezekben az utolsó napokban hatalmas harcosokat.
0: Someone said you can minister to the masses, but you can only give your life to a few.
1: Valaki azt mondta, hogy szolgálhatsz tömegeknek, de az életedet csak néhány embernek adhatjátok oda.
0: Now, if you're going to give your life to somebody,
1: ha oda akarod adni az életedet valakinek,
0: I want to say choose that somebody carefully.
1: Azt mondom, hogy gondosan választjátok ki azt a valakit.
0: You've only, come on, you've only got one life.
1: Hiszen csak egy életetek
0: van. And it takes time to give your life to somebody.
1: És időbe telik az, hogy valakibe belefektessétek az életeteket.
0: Therefore we choose carefully those people we invest in.
1: És azért gondosan választjuk ki azokat az embereket, akikbe befektetünk.
0: Now talking about that choosing.
1: Hogyha erről a kiválasztásról beszélünk.
0: You know, we don't have too much choice sometimes because God aligns us with somebody.
1: Tudjátok, néha nincs sok választási lehetőségünk, mert Isten egyszerűen oda rendel minket valaki mellé.
0: We choose what he has chosen for us.
1: Mi azt választjuk, amit ő választott ki nekünk.
0: You understand this?
1: Értitek ezt?
0: He introduces you to somebody.
1: Isten bemutat nektek valakit.
0: And you feel the joining of heart and spirit.
1: És érzitek, hogy a szívetek és a szellemetek összekapcsolódik.
0: And you know what the Spirit of the Lord is saying here.
1: És tudjátok, mit mond az Úr szelleme ebben a helyzetben.
0: You don't hurry over these big decisions.
1: Nem kell elsietni ezeket a nagy döntéseket.
0: Because these are important decisions.
1: Mert ezek fontos döntések.
0: It is your life that is involved also.
1: A ti életetekről is szó van ebben.
0: You have to be careful what you're doing with your life. It belongs to the Lord.
1: És vigyáznotok kell, mit tesztek az életetekkel, mert az Úré.
0: And so you take time.
1: Tehát időt szántok arra, hogy meghalljátok az Úr hangját.
0: And you make a decision.
1: És utána döntést hoztok.
0: To agree with the Lord in this thing as he gives you somebody.
1: Hogy egyetértsetek az Úrral abban, amikor ad nektek valakit.
0: And then you hear the Lord in how you give your life.
1: Aztán meghalljátok az Urat abban a tekintetben is, hogy hogyan adjátok oda az életeteket ennek az embernek.
0: This is fundamental.
1: Ez alapvetően fontos.
0: And this is the way it works.
1: És így működik a dolog.
0: Over the years in my own personal life,
1: az évek során a saját személyes életemben,
0: God has put many people into my life.
1: Isten sok embert helyezett el az életembe.
0: Over many years.
1: Sok év alatt.
0: And each one of those relationships has had a different dynamic to it.
1: És mindegyik ilyen kapcsolat egy kicsit másként működött.
0: But I want to tell you this just for your own personal encouragement.
1: De el akarom mondani a személyes bátorításotok érdekében.
0: I always resisted doing it.
1: Hogy soha nem akartam ezt tenni.
0: I tell you why.
1: Elmondom miért.
0: I always felt I hadn't
1: mindig
0: got
1: úgy éreztem,
0: what it took.
1: Hogy én bennem nincs meg az, ami ehhez kell.
0: I always felt inadequate to do.
1: Mindig úgy éreztem, hogy nem vagyok alkalmas erre a feladatra. Hiszen mi van, amit adhatnék valaki másnak?
0: So I would always be reluctant.
1: Tehát mindig vonakodtam ettől.
0: And I always felt
1: mindig úgy éreztem,
0: particularly a pastoral sort of person.
1: Hogy én nem vagyok kifejezetten pásztori jellegű ember.
0: I'm going to say to you, come on, get over it, get on with it.
1: Aztán azt kell mondanom nektek is, hogy kerüljétek ki ezt a nehézséget, és menjetek tovább.
0: Oh, you poor thing.
1: Nem fogom azt mondani, hogy ó, ti szegények, ha ugyanezt érzitek.
0: You know, my sister is sitting here, she will tell you exactly.
1: Itt ül a testvérem is, és meg fogja nektek pontosan mondani, hogy ilyen vagyok.
0: She knows, she's the pastoral one.
1: Ő tudja, milyen ez, mert ő pásztori jellegű ember.
0: But you see, so I was always considering, I'm not capable of taking on these sorts of people and doing this sort of task.
1: Hogy nem vagyok képes ilyenfajta feladatot elvégezni ezeknek az embereknek az életében.

0: And one time in England, this was many years ago,
1: egyszer Angliában, sok évvel ezelőtt,
0: I had a list of names of people who said to me, oh, Irene, please, would you mentor me? Would you let me travel with you? Would you train me?
1: Egész só listán volt olyan emberekről, akik megkértek arra, hogy velem utazhassanak, hogy kiképezzem őket, hogy mentoroljam őket. Megkértek erre.
0: And I always sort of just said, well, yeah, perhaps one day.
1: És mindig néha valami ilyeneket mondtam nekik, hogy talán majd egy napon, igen.
0: And I always pushed it aside.
1: Mindig félretoltam őket.
0: And then one time the Lord said to me,
1: és egyszer az Úr azt mondta nekem,
0: you are to do this.
1: Tedd meg.
0: And I remember the evening very clearly.
1: Nagyon világosan emlékszem arra az estére.
0: I had 12 names on my list of paper.
1: Amikor 12 név volt azon a listámon.
0: And I invited these 12 ladies to my house.
1: És meghívtam egy este ezt a 12 hölgyet a lakásomra.
0: And in my most unpastoral fashion.
1: És egy nagyon nem pásztori módon.
0: Non-pastoral fashion. I said, I'm not going to be
1: mondtam,
0: here just sort of helping you do this, that, and the other. If you want to be mentored, you're going to have to just be with me.
1: Hogy én nem fogom nektek mindenféle feladatokat adni, hogy tegyétek ezt, meg tegyétek azt, hogyha azt akarjátok, hogy mentoroljalak titeket, akkor velem kell lennetek.
0: We will work together.
1: Együtt fogunk dolgozni.
0: And that's what we did.
1: És ezt is tettük.
0: And we started a movement in Britain at that time.
1: Elkezdtünk akkor Nagy-Britanniában egy mozgalmat.
0: And we started something to raise up an army of praying women for Britain.
1: És az volt a feladat, hogy az imádkozó nők hadseregét támasszuk Nagy-Britanniában.
0: And that would, they were very difficult days in those days.
1: És akkoriban ezek nagyon nehéz napok voltak ebből a szempontból. De hallelujah, Isten fölállította az imádkozó nőknek hadseregét, tényleg.
0: But during that time,
1: de ez alatt az idő alatt,
0: over a period of 10 years,
1: 10 év alatt,
0: I took these women and they did all sorts of things until they were preaching and teaching and got liberated in ministry.
1: Mindenféleket csináltuk együtt, amíg fel nem szabadultak és nem tanítottak és prédikáltak a szolgálatban.
0: And my sister's one of them there.
1: A testvérem is az egyikük.
0: Hallelujah. So you see, I the Lord put me on an apprenticeship.
1: Tehát az Úr ilyen kiképzésbe vitt engem.
0: I want to say this to you. It doesn't matter what your background, spiritual background is.
1: Teljesen mindegy, milyen a szellemi hátteretek.
0: Whatever your specific calling is.
1: Akármi a konkrét elhívásatok.
0: You are still called to mentor other people.
1: És te mindenképpen elhívott titeket arra, hogy mentoroljatok másokat.
0: There's not a specific way in which it is done.
1: Nincs erre különleges vagy konkrét módszer, hogy ezt hogy kell tenni.
0: You can only give what you have.
1: Csak azt adhatjátok tovább, amitek van.
0: You can only be who you are.
1: Csak önmagatok lehettek.
0: And what you are is what you give.
1: És azt adhatjátok oda, amik vagytok.
0: And so if God brings people to you,
1: tehát hogyha Isten odahoz hozzátok embereket,
0: they need what you've got.
1: Nekik szükségük van arra, amitek van.
0: And so come to a place of quietness in your spirit.
1: Tehát a szellemetekben csendesedjetek le.
0: They are not being deprived of anything.
1: Ezeket az embereket nem fosztjátok meg semmitől.
0: God will give them what they need from other people.
1: Isten másokon keresztül adja meg ezeknek az embereknek majd, amire szükségük van.
0: You,
1: hogyha Isten neked ad embereket,
0: need you.
1: Azoknak az embereknek biztos rád van szükségük.
0: They need what you've got to give them.
1: Arra van szükségük, amit te tudsz nekik adni.
0: And so be encouraged.
1: Tehát bátorodjatok fel.
0: And you know, if God's given you people, you've
1: és tudjátok,
0: got something to give to them.
1: Isten adott nektek embereket, akkor biztos van valamitek, amit adhatok
0: you can
1: nekik.
0: Give your life to the few. Hallelujah.
1: Az életeteket oda adhatjátok annak a kevés.
0: I want to say to you, I've written here, it's a costly relationship.
1: Tehát elmondom nektek, hogy ez egy sokba kerülő kapcsolat, ezt már leírtam.
0: Just as I've said, I began doing this many years ago.
1: Ezt sok évvel ezelőtt kezdtem el művelni.
0: I believe also that as a spiritual mother, I have grown in that capacity.
1: Hiszem azt is, hogy a szellemi anyai feladatomban sokat növekedtem ez alatt.
0: So we all are growing in our own capacities.
1: Tehát mindannyian növekszünk abban, amit tennünk kell.
0: Now my understanding was limited at one point.
1: régebben kevesebbet értettem ebből.
0: And I think I have a greater understanding today.
1: És azt gondolom, ma már többet értek belőle.
0: But I will still say that it is a costly relationship.
1: De továbbra is elmondom, hogy ez egy sokba kerülő kapcsolat.
0: Because we are called to give our lives.
1: Mert arra hív minket Isten, hogy adjuk át az életünket.
0: You know, some people want to give their information.
1: Vannak emberek, akik információt akarnak továbbadni.
0: Come on, I'll give you knowledge.
1: Vagy tudást.
0: But that's hugely different to giving your life.
1: De ez egészen más, mint ha az életünket adjuk oda.
0: No, you know, knowledge.
1: Tudjátok, a tudás.
0: And just information.
1: És ott csupán az információ.
0: On the way, yes.
1: És az, hogy segítsünk az embereket előre az útjukon, az egy jó dolog.
0: But something radically different happens when you give your life to somebody.
1: De valami egészen más történik, amikor az életeteket adjátok át valakinek.
0: Are you hearing me?
1: Halljátok?
0: This costs.
1: Ez kerül valamiben.
0: It's like having children.
1: Ez olyan, mint a gyerekei vannak az embernek.
0: You know, even when they're grown up, you've still got children.
1: Hiszen még amikor a gyerekeink felnőnek, akkor is vannak gyerekeink.
0: Some of you wish you didn't have.
1: Néhányan azt kívánjátok, hogy bárcsak ne lennének.
0: Sometimes they can be a problem.
1: Néha jelenthetnek problémát.
0: But you know, children are always our children.
1: De tudjátok, a gyerekeink mindig a gyerekeink.
0: Now, I want to come to this point here, point one.
1: Most itt az egyes pontról szeretnék beszélni.
0: And I want to encourage you, precious ones. You're going to labor to produce these children.
1: És szeretnélek bátorítani titeket, szeretteim, hogy akarjatok gyerekeket létrehozni így.
0: And now Paul was such an incredible father in the faith.
1: Pál fantasztikus atya volt a hitben.
0: And he is our greatest example.
1: És ő a legnagyobb példánk.
0: And Galatians 4:19.
1: A Galata 4:19 azt mondja.
0: Hear the love and the heart of this man.
1: Halljátok meg, milyen szeretete volt ennek az embernek, milyen volt a szíve.
0: He talks to them as my little children, for whom I labor in birth again until Christ is formed in you.
1: Kicsi gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg lenn kiábrázolódik bennetek Krisztus.
0: Now that gives us a clue as to what we are actually doing in this mentoring process.
1: Így fogalmat alkothatunk arról, hogy igazából mit teszünk ebben a mentorolási folyamatban.
0: In the economy of God, He has put us into people's lives.
1: Isten úgy cselekszik, hogy elhelyez minket emberek életében.
0: Now we know that God by His Holy Spirit could just do everything just by Himself.
1: Tudjuk, Isten a Szent Szelleme által mindent meg tud tenni önmaga.
0: But He has chosen to use each of us.
1: De úgy döntött, hogy mindegyikünket kiválaszt.
0: Because He's forging His body together.
1: Mert ő állítja össze a maga testét.
0: He makes us dependent upon each other.
1: Úgy hozza ezt össze, hogy egymástól függjünk.
0: And so here we are laboring to see Christ formed in people.
1: Tehát itt vagyunk és azon vajudunk, hogy az emberekbe kiábrázolódjon Krisztus.
0: And look at this Ephesian scripture.
1: És nézzétek meg ezt az igét az Efézusi levélből.
0: See how Paul prays for these Ephesian Christians.
1: Lássátok, hogyan imádkozik Pál ezekért az efézusi keresztényekért.
0: He has them in his heart in such a way.
1: Az szívét annyira megosztotta velük.
0: He's crying out to God that the eyes of your understanding be enlightened.
1: Hogy azért kiált Istenhez, hogy világosodjanak meg az értelmük szemei.
0: That you may know what is the hope of your calling.
1: Hogy tudhassák, hogy mi az ő, hogy az ő elhívásának a reménysége.
0: What are the riches of the glory of His inheritance in the saints.
1: Mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között.
0: And what is the exceeding greatness of His power towards us who believe.
1: És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk?
0: According to His mighty power, hallelujah.
1: Az ő hatalmas ereje szerint.
0: Now we as spiritual mothers and fathers, I suppose also I could include here, spiritual mothers.
1: Mi mint szellemi anyák is, azt hiszem, belevonhatom az atyákat is.
0: We are to birth and train ministries for this next generation.
1: Hogy szolgálatokat szüljünk és képezzünk ki a következő nemzedék számára.
0: Now we do not clearly know what demands will be upon this next generation.
1: Nem tudjuk pontosan, hogy milyen követelményekkel fog szembenézni a következő nemzedék.
0: But I am totally convinced.
1: De teljesen meg vagyok győződve arról.
0: If you and I would move in the Holy Spirit.
1: Hogyha te és én a Szent Szellem által cselekszünk.
0: clearly hearing what the Spirit of the Lord is saying.
1: És világosan halljuk, hogy mit mond az Úr szelleme.
0: And doing what the Holy Spirit is saying.
1: És megtesszük azt, amit a Szent Szellem mond.
0: We will be on target preparing a generation for this every challenge that stays before them.
1: Akkor rendesen a célra állunk, és kiképezzük a következő nemzedéket mindarra, ami előttük áll.
0: There is something happening in the earth which is beyond our understanding.
1: Olyan dolog történik ma a Földön, ami meghaladja a mi megértésünk képességét.
0: I can almost guarantee this next generation is going to face all kinds of persecutions. Szavazhatom
1: nektek, hogy a következő nemzedék mindenféle üldöztetéssel fog találkozni.
0: Now what are we going to do to raise a generation who could stand what we have not had to stand?
1: Hogy olyan nemzedéket neveljünk föl, aki kibírja azt, amit nekünk nem kellett kibírni.
0: Unflinching faith in the face of such onslaught, the cats we've never had to take or stand. Megindulatlan
1: hitük van olyan támadásokkal szembenézve, amilyenekkel nekünk soha nem kellett szembenéznünk.
0: Now I believe God is able to move us so that we are able to impart that next generation the courage and the faith and the power so that they will be overcomers in that day.
1: A következő nemzedéknek azt a bátorságot, hitet és erőt, hogy szembe tudjanak nézni a rájuk következő napokkal.
0: It's very strong in my heart.
1: Nagyon erősen hiszem a szívemben ezt.
0: To see that next generation coming forth with authority and power against the powers of darkness.
1: Hogy látni akarom, hogy a következő nemzedék a sötétség erőivel szemben hittel és tekintéllyel tele erővel tele fog szembenézni.
0: I tell you, if that's in your heart.
1: És mondom nektek, hogyha a ti szívetek is ezért ég.
0: That's going to call you up higher.
1: Akkor ez feljebb hív titeket.
0: So that you're able to impart into that generation.
1: És képesek lesztek adni valamit a következő nemzedéknek, amit kell azt.
0: Now we require if anything that God has put within our hearts is going to be established and have a generational transference, we require to have successors.
1: Tehát ahhoz, hogy mindazt, amit Isten a mi szívünkben elhelyezett, az megszilárduljon, és mindazt tovább tudjuk adni a következő nemzedéknek, ahhoz az kell, hogy legyenek utódaink szellemileg. Kell, hogy legyenek olyan utódaink, követőink, akik hordozzák azt, amit mi hordoztunk. Szükségünk van olyan emberekre, akikre ráragadt az, ami a mi szívünkben van. Akik megragadták, hogy mi van Isten szellemében a mai időre vonatkozóan. Hogy az, ami bennünk megszületett, folytatódhasson.
0: Now just looking apart from the overall general picture.
1: Hogyha kicsit elvonatkoztatjuk magunkat az általános nagy képtől,
0: the Lord intends
1: az Úr szándéka az,
0: to work in generational lines.
1: Hogy nemzedéki vérvonalakban dolgozzon, tehát több nemzedéken át családfákban. Nem ezt látjátok az igében?
0: Abraham, Isaac and Jacob,
1: Abraham, Izsák és Jákob sorozata,
0: and Paul with Timothy,
1: és Pál Timóteus felé.
0: Always worked in a generational line, a spiritual generational line.
1: Isten mindig több szellemi nemzedék vonalán keresztül működött.
0: It was not necessarily a natural line.
1: Nem szükségszerűen fizikai utódokon keresztül.
0: Most usually it was not a natural line.
1: Legtöbbször ez nem a fizikai utódokon keresztül adódott tovább,
0: a spiritual line,
1: hanem általában olyan szellemi utódláson keresztül, amit Isten rendelt el.
0: Now I wonder, sitting here today,
1: ez egy csoda, hogy itt ültök ma.
0: If God has established something which He intends to flow from you to the next generation.
1: Hogyha Isten megszilárdít bennetek valamit, amiről azt akarja, hogy a következő nemzedéknek továbbadjátok.
0: Just question yourself.
1: Csak kérdezzétek meg magatokat.
0: Is there something?
1: Van valami bennem?
0: Is there some gift? Is there some
1: van valami ajándék? Van valami elhívás vagy valami látás bennem?
0: Which cannot be completed in my lifetime.
1: Amit nem tudok megvalósítani az életem ideje alatt.
0: Which God intends
1: amiről Istennek az a szándéka, hogy tovább folytatódjon utánam.
0: Now if that is true of your life,
1: ha van ilyen az életedben, ha ez vonatkozik
0: it is
1: rád,
0: essential that you have a spiritual son.
1: Akkor alapvetően fontos, hogy legyen egy szellemi fiad.
0: Who is going to take that?
1: Akinek meg kell ragadni azt, ami benned van,
0: carry that,
1: és hordoznia kell,
0: and spread it,
1: és terjesztenie kell,
0: and see glory brought to the name of Jesus.
1: És át kell élnie, hogy Jézus nevére dicsőség jön.
0: And this is what I'm talking about.
1: És én erről beszélek.
0: I believe that God intends.
1: Hiszem, hogy Isten szándéka az,
0: to take our visions and create even in generations way after we've gone to glory the fullness of those visions.
1: És megteremtse ezeknek a látásoknak a teljességét, akár sokkal utánunk következő nemzedékekben is. Sokkal utánunk teljesítse be ezeket a látásokat.
0: Success without a successor is no success.
1: Az utód nélküli siker nem siker.
0: We might appear to be successful in this life.
1: Lehet, hogy úgy tűnik, hogy sikeres vagy ebben az életben.
0: But if we haven't got a successor, what success is this?
1: De hogyha nem volt követőnk, akkor milyen siker az ilyen?
0: Now I don't want everybody here feeling sort of guilty.
1: Nem akarom, hogy bárkinek itt bűntudata legyen.
0: Because I don't believe that God intends every gift to have a continuation.
1: Mert én nem hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy minden egyes ajándék folytatódjon.
0: I believe there are certain gifts that have continuation.
1: De hiszem, hogy vannak bizonyos ajándékok, amelyeknek utódlásra van szükségük.
0: You need to find a successor.
1: És hogyha neked ilyen ajándékod van, akkor kell találnod egy követőt, egy utódot.
0: Okay, spiritual mothers.
1: Szellemi anyák.
0: They are mature people.
1: Érett emberek.
0: They're qualified by experience and gifting.
1: A tapasztalataik és ajándékaik teszik őket alkalmassá a feladatra.
0: You've got to be certain steps ahead of those you are leading.
1: Néhány lépéssel előbbre kell tartanod, mint azok, akiket vezetsz.
0: And so you have to have certain experience.
1: Tehát bizonyos tapasztalattal rendelkezned kell.
0: You must have taken on your lions and bears.
1: Már a saját oroszlányaidat és a medvédet meg
0: you
1: kellett,
0: have to
1: hogy
0: have
1: öljen.
0: Your victories.
1: Már győzelmek kellene, hogy legyenek
0: you
1: a hátad mögött.
0: Have to know that you can overcome.
1: Tudnod kell, hogy tudsz győzni.
0: You must also have matured in certain areas of gifting.
1: A bizonyos ajándékok területén is éretnek kell lenned.
0: And so that you can encourage those who God gives to you.
1: Hogy bátoríthasd azokat, akiket Isten neked ad.
0: You need to be a dependable and trustworthy person.
1: Megbízhatónak kell lenned, akitől függni lehet. Akire rá lehet hagyatkozni.
0: I believe that if God gives you spiritual daughters and sons.
1: Hiszem, hogyha Isten szellemi lányokat és fiakat ad neked.
0: You've got to be there for that person.
1: Akkor mellettük kell állnod.
0: You've got to be dependable. They got to know they can depend upon you.
1: Kell lenned, tehát tudniuk kell, hogy bízhatnak benned.
0: You've got to be trustworthy.
1: Megbízhatónak kell lenned.
0: If you are, you will be the one who will hear in most secrets.
1: Neked kell meghallanod a titkaikat. Meg kell tartanod a titkaikat.
0: So you keep trust.
1: Tehát meg kell tartanod a beléd vetett bizalmat.
0: The person who you are mentoring can feel absolutely secure with you.
1: Akiket mentorolsz, azoknak teljesen biztonságban kell érezniük magukat
0: veled. They
1: know that
0: whatever shared,
1: hogy tudják, hogy
0: go no further.
1: Hogy bármit elmondanak neked, azt nem fogják visszahallani máshonnan.
0: This thing falls off me.
1: Leesik rólam ez az izé.
0: It just keeps pulling. Oh, sorry. The person who is a mentor.
1: Aki mentor.
0: I'm saying here in your notes they have to be a balanced person, a kingdom person.
1: Egy kiegyensúlyozott embernek kell lenni, a királyság emberének.
0: I personally feel for myself.
1: Én személy szerűen úgy érzem magammal kapcsolatban.
0: You have to have a vision.
1: Kell, hogy legyen az illetőnek látása.
0: You've got to have something before you.
1: Lehet, hogy lásson egy célt maga előtt az illető.
0: The majority of us who have vision.
1: Az öme azoknak közülünk, akiknek látásuk van.
0: The vision is too big.
1: A látás túl nagy.
0: Come on, it's too big for me.
1: Túl nagy a számomra.
0: It's too impossible to accomplish.
1: És túl lehetetlen az, hogy megvalósítsuk ezt a látást.
0: It could almost seem as if it's unreal because it's too big.
1: Szinte valószerűtlenül nagynak látom ezeket a látásokat, amit előttem vannak. Az nem baj, ha az embernek látása van.
0: Because our God is bigger than we are.
1: Mert a mi Istenünk nagyobb, mint mi.
0: I always say to myself.
1: Mindig azt mondom magamnak.
0: If it's God sized.
1: Hogyha Isten méretű a látás.
0: That's good.
1: Az jó.
0: Because I can't do it.
1: Mert én nem tudom megvalósítani.
0: He has to do it.
1: Neki kell megvalósítani.
0: And so all vision is a God sized vision.
1: Tehát minden látás ilyen Isten méretű léptékű látás.
0: And be daring enough to step into God-sized vision.
1: És legyünk elég bátrak ahhoz, hogy belépjünk ilyen Isten léptékű látásokba.
0: And then God can give us people.
1: És akkor Isten adhat nekünk embereket.
0: Who will fulfill that vision?
1: Akik majd megvalósítják azt a látást.
0: Now how can that happen?
1: Hogyan valósulhat ez
0: Because
1: meg?
0: Because with a vision you've also got to have more than just something way down the road. You've got to have some steps to get to that vision.
1: Mert hogyha valakinek látása van, akkor nem elég, hogy valahol az út végén lássunk egy célt, hanem kell, hogy lássuk a lépéseket, amik elvezetnek ahhoz a célhoz.
0: And so you are spelling out today the purpose of our lives now.
1: Meg kell határoznunk, hogy mi az életünk célja jelenleg.
0: But it's always aiming for this one vision.
1: De minden mindig afelé a cél felé tör a látás megvalósulásáért. El kell végeznünk valamit.
0: Now for us in San Antonio, Texas.
1: Nálunk San Antonióban, Texasban.
0: 8 years ago.
1: 8 évvel ezelőtt.
0: I started a ministry in the city there.
1: Elkezdtem ott a városban egy szolgálatot.
0: And it was called City Reaches for the Love of San Antonio.
1: Az a neve, hogy a várost elérő emberek San Antonio szeretete miatt.
0: And it was something which God supernaturally did for me.
1: Isten természet fölötti módon tette meg ezt velem.
0: I had an experience with God.
1: Átéltem Istennel valamit.
0: And I was arrested by His Holy Spirit.
1: Az ő Szent Szelleme megragadott engem.
0: And I was almost forced against my will into doing this.
1: És szinte az akaratom ellenére kényszerítette ebbe bele.
0: I felt totally incompetent.
1: Úgy éreztem, hogy semmi közöm ehhez.
0: And God pushed me into doing this.
1: És Isten belögdösött, hogy ezt tegyem meg.
0: And His purpose.
1: És az ő célja.
0: And His vision.
1: Az ő látása.
0: Was for the transformation of a whole city.
1: Az volt, hogy az egész városunk megváltozzon.
0: A city of 1.3 or 4 million people these days.
1: Egy 1.3-4 millió ember lakik ebben a városban jelenleg. Ekkora városról van szó, ez egy város. Az Egyesült Államokban a 7. legnagyobb város.
0: One of the fastest growing cities in the United States.
1: Az Egyesült Államokban az egyik leggyorsabban növekvő város.
0: A place of great sort of explosion of all kinds of things taking place today.
1: Mindenféle dolog történik, ma szinte kirobbanóan szaporodnak az események a városban.
0: A place of many cultures.
1: Sokféle kultúra van a városban.
0: A place where many roads come, like it's a place of crossroads.
1: Olyan, mint az útkereszteződések városa, sok út fut oda be.
0: A place where there's a lot of challenge.
1: Nagyon sok a kihívás ebben a városban.
0: And the Lord called me to raise prayer for this city for transformation.
1: Hogy fejlesztem ki az imamozgalmat a városban, a város átalakulása érdekében.
0: This was a big vision.
1: Ez egy nagy látás volt.
0: And God called us to do this.
1: És Isten elhívott minket arra, hogy ezt tegyük
0: meg. And then God called us to start a 24-hour prayer place.
1: Elhívott arra, hogy indítsunk be egy ilyen napi 24 órás imaközpontot.
0: And today we have the San Antonio Apostolic Prayer Center.
1: Ma már megvan a San Antonio-i apostoli imaközpont.
0: And God is calling us to raise 24-hour prayer in such a place.
1: Hogy napi 24 órás ima tevékenységet indítsunk be egy ilyen helyen.
0: But we are so few.
1: De olyan kevesen vagyunk.
0: We didn't have a church.
1: De nem volt gyülekezetünk se.
0: We had no group of people.
1: Nem volt csoport
0: körülöttünk.
1: De volt egy üzenetünk Istentől.
0: That He was going to bring the city.
1: Arról, hogy ő majd elhozza az egész várost.
0: Some of the most experienced people in the nation said the city will never come.
1: Az országból a néhány legtapasztaltabb ember azt mondta, hogy ez a város soha nem fog ehhez csatlakozni.
0: But we believed the city would come.
1: De mi hittük, hogy csak eljön a város oda.
0: And so we had vision.
1: Tehát volt látásunk.
0: we have a desire to see this vision fulfilled.
1: És vágyunk arra, hogy lássuk ennek a látásnak a megvalósulását.
0: But God has given us people now.
1: De Isten most már adott nekünk embereket.
0: We're nowhere near 24 hours prayer.
1: És tudjuk, hogy szükségünk van napi 24 órás imára.
0: We have prayer meetings going on daily.
1: Naponta vannak ima alkalmak.
0: But we got a long way to go.
1: De még sok munka áll előttünk.
0: But I'm not defeated in my spirit.
1: De a szellememben nem vagyok legyőzve.
0: If it doesn't even happen in my own lifetime, I trust it will.
1: Még akkor is, hogyha a saját életemben nem látom, hogy ez megvalósul, akkor is bizakodom.
0: It will happen.
1: Hogy meg fog történni.
0: Because God has given those to us.
1: Mert Isten nekünk adta ezeket az embereket.
0: Who have caught the very same vision.
1: Akikre ráragadt ugyanez a látás.
0: You see, this is part of it.
1: Tudjátok, ez a történet része.
0: It's not just giving information to people.
1: Nem csak az, hogy információt adunk át embereknek.
0: They have to catch the vision.
1: Az embereknek el kell kapniuk a látást.
0: Then it's not just my vision.
1: Nem csak az én látásom ez.
0: It's Natalie's vision.
1: Hanem Natalie látása is.
0: Because she's caught the vision.
1: Mert ráragadt.
0: It's not as if she's doing my vision.
1: Ez nem olyan, hogy ő az élátásomat valósítja
0: she's
1: meg.
0: She's doing her vision.
1: Hanem a saját látását valósítja meg.
0: Because it's become her vision.
1: Mert az ő látásává vált ez a látás.
0: Do you hear what I'm saying?
1: Értitek, amit mondok?
0: This is how you give yourself.
1: Így lehet átadnunk magunkat másoknak.
0: So you give vision.
1: Át lehet adni a látást.
0: And you give purpose.
1: Át lehet adni a célt.
0: You give steps for accomplishing the vision.
1: Megszabunk célok, lépéseket, amikor a látás megvalósításához kellene.
0: God gives you people.
1: És Isten ad nekünk embereket.
0: Who are those who will fulfill the vision?
1: Akik majd megvalósítják a látást.
0: Oh, just think of the vision of the heart of our God.
1: Oh, csak képzeljétek el, milyen látás van a mi Istenünk szívében.
0: Oh, it's not just raising up a house of prayer.
1: Nem csak az, hogy az imádság házát felállítsa.
0: It is the influence and the power that goes from that place of prayer.
1: Hanem, hogy erről az ima helyről hatalmas erő és befolyás áradjon le, és az erődítmények ledőjenek.
0: It's the reaping of the harvest.
1: Hogy betakarítsa az aratnivalót.
0: It's the bringing of glory to the name of our Jesus.
1: Hogy a mi jó Jézusunk neve dicsőséget kapjon.
0: It's the extending of his kingdom.
1: És az ő királysága terjedjen, növekedjen.
0: It's binding his church together.
1: Hogy összekösse Isten az ő egyházát.
0: Oh, the vision is huge.
1: Ez az egész látás nagyon nagy.
0: But you know, God takes one by one, and he puts a little bit of the vision in each of our hearts.
1: De Isten megragad minket egyénileg, és a látás kis darabjait elhelyezi a szívünkben.
0: And as we are obedient to that which God puts in us.
1: És amikor engedelmeskedünk annak, amit Isten belénk elhelyez.
0: So glory is going to be brought to the name of Jesus in these last days.
1: Akkor hatalmas dicsőség jöhet Jézus nevére ezekben az utolsó napokban.
0: Hallelujah. You know, we have to do these things. We have to impart this vision.
1: Meg kell tennünk ezeket a dolgokat, át kell adnunk a látást.
0: How do you do that?
1: Hogy lehet ezt tenni?
0: You know, you're praying the vision.
1: Tudjátok, imádkozni kell a látást.
0: And even in the place of prayer, there is a catching of the vision.
1: És még az imádkozás helye is olyan hely, ahol megkapjuk a látást.
0: I don't believe that you will ever have a transference of vision without praying together.
1: Nem hiszem, hogy bármikor is ráragadhat egy másik ember a látásotokat, ha nem imádkoztok együtt.
0: I don't believe it's possible without that.
1: Szerintem enélkül ez nem megy.
0: Because it, when you are in the place of prayer.
1: Mert amikor imádkoztok.
0: Your spirit is open.
1: Akkor kinyílik a szellemetek.
0: And your spirit is heard and read.
1: És mások hallják és olvassák a ti szellemetekben levő dolgokat.
0: And it's in that place where spirits unite.
1: És ebben a helyzetben egyesülhet a szellemünk egymással.
0: So come on, you have to pray to impart the vision.
1: Tehát imádkoztatok el együtt ahhoz, hogy a látást átadjátok.
0: When Natalie first came to San Antonio.
1: Amikor Natalie eljött először San Antonióban.
0: We used to pray together 2-3 times every week, didn't we, early morning?
1: Hetente, korán reggel 2-3-szor együtt imádkoztunk.
0: And we did that for years.
1: Éveken át tettük ezt.
0: 2-3 years we did that continuously.
1: Körülbelül 2-3 évig folyamatosan tettük ezt.
0: And this was the beginning place where there was that transference.
1: És ez volt ennek az átadásnak a kezdő helye.
0: You can't bypass that step.
1: Ezt a lépést nem lehet kikerülni, nem lehet túllépni ezen.
0: I believe you know that's always been a pattern in my life.
1: Gondolom, hogy tudjátok, hogy ez az életemben nálam mindig így működött.
0: I can remember other people I've prayed for over long period, prayed with over long periods of time.
1: Emlékszem más emberekre is, akikkel hosszú időn keresztül rendszeresen együtt imádkoztam.
0: Because there was that connecting in the spirit and the transferring of vision.
1: Mert összekapcsolódott a szellemünk és átszállt rájuk a látás belőlem.
0: Now, another thing we have to do if we're going
1: egy
0: to be good
1: dolog,
0: spiritual mothers.
1: Tennünk kell, ha jó szellemi anyák akarunk lenni.
0: Okay, we practical things. We speak positive
1: dolgok.
0: Encouragement.
1: Gyakorlatilag pozitívan bátorítsuk az embereket szavainkkal.
0: We're encouraging that person.
1: Bátorítsuk azt a másikat.
0: And we're bringing them along by step.
1: És lépésről lépésre vonjuk magunk,
0: you know,
1: őket magunk mellé.
0: Call upon their lives.
1: Istennek van egy elhívás az életükre. És a mi kötelességünk az, hogy segítsünk nekik eljutni az elhívásukban a következő szintre.
0: And I believe sometimes as a spiritual mother for me being I can see prophetically many a time.
1: Hiszem, hogy sokszor én, mint szellemi anya, profétailag látom a dolgokat mások életében.
0: And so I can see what God is doing.
1: Látom, hogy Isten mit cselekszik.
0: And so I can see what God is aiming at.
1: Tehát látom, mi Istennek a célja.
0: I can see where the person is supposed to be going.
1: Látom, hova kell eljutni annak a másiknak.
0: There may be a point of time where I know, but I don't say.
1: Aztán lehet olyan időpont, amikor látom ezeket, de nem mondom el neki.
0: On, you have to be wise.
1: Bölcsnek kell lennünk.
0: There's been things I've known, I've never said.
1: Vannak olyan dolgok, amiket tudtam, de soha nem mondtam el.
0: Because it wasn't the time to speak it.
1: Mert nem volt itt az ideje, hogy
0: and
1: elmondjam.
0: So come on, we have to learn how to be sensitive to the spirit.
1: Hogy szellemben mondjunk el dolgokat, a szellemnek
0: this
1: mondjunk el dolgokat.
0: This activity is a spirit activity.
1: Ez egy szellemi tevékenység.
0: It's not something natural we're doing.
1: Nem valami természetes dolgot csinálunk.
0: And so we hear in the spirit.
1: Tehát szellemben hallunk.
0: We see in the spirit.
1: Szellemben látunk.
0: Where are you taking this person, Holy Spirit?
1: Szent Szellem, hova viszed, merre viszed ezt az embert?
0: What is your calling upon their life?
1: Mire hívtad el az életét?
0: You know, because we are human beings.
1: Nem azért, mert emberek
0: and we've
1: vagyunk.
0: We've got our own plans and ideas.
1: Megvannak a saját elképzeléseink és terveink.
0: We could decide, I'm gonna have this person.
1: Mi is eldönthetjük, hogy XY-t veszem magam mellé.
0: And I will train them up to fulfill my task.
1: Hogy az én feladatomat elvégezze.
0: You know, like many a pastor in a big church.
1: Tudjátok, sok nagy gyülekezetnek a pásztora.
0: He wants somebody to inherit the church.
1: Aki akar valakit találni, aki majd örökli tőli a gyülekezetet.
0: Train him up.
1: Kiképzi az illetőt.
0: And he'll do it just like me.
1: Hogy ugyanúgy csinálja majd a dolgokat a halála után, ahogy ő csinálta.
0: He's going to be very disappointed.
1: És akkor nagyon csalódott lesz ez a pásztor.
0: Because nobody in the whole wide world would do anything just like you.
1: Mert az egész széles világon senki nem lesz, aki ugyanúgy csinálja majd a dolgokat, ahogy ő.
0: Every one of us is unique.
1: Mert mindegyikünk egyedülálló lény.
0: And that's why God loves us.
1: Ezért szeret minket Isten.
0: And so he gives you another unique individual.
1: Tehát ő ad nekünk egy másik egyedi lényt.
0: And that unique individual will do it their unique way.
1: És az egyedi lény a maga egyedi módján fogja tenni a dolgokat.
0: But there is something of the catching of the vision.
1: De van valami abban, hogy átragadhat másra a látás.
0: Which will continue the vision.
1: Ami tovább viszi ezt a látást.
0: But it will be done in a unique fashion.
1: De egyedi módon viszi tovább.
0: So come on, we have to be big-hearted and open-hearted.
1: Tehát kell, hogy nagy és nyitott legyen a szívünk.
0: And we're taking that person to their next level.
1: És az illetőt az ő saját következő szintjére segítjük el.
0: What God has ordained for them.
1: Amit Isten az ő számára tervezett el.
0: Not what we ordain for them.
1: Nem azt, amit mi rendeltünk el az illető
0: because
1: számára.
0: Because you know there's a danger in this relationship.
1: Mert tudjátok, ebben a kapcsolatban van egy veszély.
0: And you can observe it in some places.
1: És néhány helyen ezt meg is figyelhetjük.
0: Where people come into relationships.
1: Amikor emberek kapcsolatba kerülnek egymással.
0: And then there is a control.
1: és kontrollálja az egyik a másikat.
0: Yes, you know what I'm talking about.
1: Tudjátok, miről beszélek, ugye?
0: They control the person to do what they want.
1: Arra kontrollálja az illetőt, hogy azt tegye, amit ő akar.
0: But you know when maturity comes in that to spiritual daughter or spiritual son.
1: De amikor egy szellemi lányunk vagy szellemi fiunk megérik,
0: you have to allow them to make their decisions.
1: Engedünk kell őt, hogy hozza meg a saját döntéseit.
0: Trusting the Holy Spirit.
1: És Szent Szellemben kell bíznunk.
0: That we are going to see the vision continued.
1: Hogy látni fogjuk, hogy a látás tovább él.
0: With the anointing of God being established.
1: Azáltal, hogy Isten kerete megszilárdul,
0: and a relevant thing is going to be emberen, produced for the next generation.
1: És a következő nemzedék számára neki való dolog létre fog jönni.
0: You know, we reach a certain age.
1: Tudjátok, amikor elérünk egy bizonyos életkort,
0: and we can look down time.
1: És visszanézünk a mögöttünk levő időre.
0: And we can see into that next generation.
1: Vagy előre nézünk az időben, és látjuk a következő nemzedéket.
0: But there are people who are better equipped to run into that place.
1: De ők azok az emberek, akik jobban kivannak arra képezve, hogy a maguk útját megfussák.
0: Than some of us who have lived to a specific time.
1: Mint néhányan közülünk, akik már megértünk egy bizonyos időt.
0: I'm not putting a limitation upon myself.
1: Nem akarom korlátozni magamat.
0: I'm just accepting facts.
1: Csak elfogadom a tényeket.
0: There are younger people who are
1: vannak fiatalabb emberek,
0: running into that next time.
1: Akik képesebbek nálam arra, hogy befussák a következő időszakot.
0: But we can keep young in our spirit and be Calebs in the spirit.
1: De mi szellemben fiatalok maradhatunk, ahogy Caleb is fiatal maradt.
0: But even Caleb had his daughters to run.
1: De még Calebnek is megvoltak a lányai, akik utána tovább futottak.
0: Praise you, Lord.
1: Dicsérünk, Uram.
0: Come on, we can be those even as Alan was speaking this morning, full of faith.
1: Lehetünk olyanok, ahogy Ellen mondta ma délelőtt, tele hittel.
0: And in this we will be truly an example. We're people of faith and we're going to impart faith.
1: És ebben valóban példák lehetünk, és lehetünk a hit emberei, és továbbadhatjuk a hitet a következő nemzedéknek.
0: I want to just spend a few moments on talking about being an example.
1: Csak pár percet azzal szeretnék tölteni, hogyan lehetünk példaképek.
0: You know, Paul would say, he said in the scriptures there in Corinthians, he said, follow me as I follow Christ.
1: Tudjátok, Pál azt mondta a korintusi levélben, hogy legyetek az én követőim, ahogyan én Krisztust követem.
0: You know, you could translate in some translations, do put it like this, imitate me as I imitate Christ.
1: Néhány fordítás azt mondja, hogy utánozzatok engem, ahogy én utánozom Krisztust.
0: Now, if you just think about that, that's quite a big statement.
1: Hogyha erre ezt átgondoljátok, ez egy elég nagy vonalú kijelentés.
0: Imitate me, as I imitate Christ.
1: Utánozzatok engem, ahogy én is utánozom Krisztust.
0: What is that going to do to you?
1: Mi lesz velünk ettől?
0: I tell you, you'll be examining yourself.
1: Meg kell vizsgálnunk magunkat, hogyha ilyet akarunk mondani valakinek.
0: So if you are actually saying to that next generation.
1: Tehát, hogyha azt mondod a következő nemzedékbelieknek.
0: Just what you see in me, you do.
1: Hogy tegyétek azt, amit bennem láttok.
0: You better be careful, hadn't you?
1: Akkor eléggé vigyáznotok kell arra, hogy bennetek mit látnak.
0: Are your attitudes pure?
1: Hogy tiszták legyenek a hozzáállásaitok.
0: Are your responses correct?
1: Helyesen reagáltok
0: Come on,
1: a dolgokra?
0: It's not, you're probably not robbing the bank.
1: Valószínűleg nem vagytok bankrablók, persze.
0: You're not doing these sorts of sins.
1: Ilyesmit, ilyen bűnöket nem követtek el.
0: But there are other subtle sins.
1: De vannak más alattomos bűnök.
0: Which could still have a hold upon your life.
1: Amelyek ott lehetnek az életetekben.
0: Do you fall apart when a catastrophe happens?
1: Szétestek, amikor valami katasztrófa történik?
0: Do you have faith in the times of trouble?
1: Vagy baljós időkben van hitetek?
0: Can you say, imitate me as I imitate Christ?
1: Tudjátok
0: when trouble
1: mondani,
0: comes?
1: Amikor itt a baj, hogy utánozzatok engem, ahogy én utánozom Krisztust?
0: It says that if you follow Christ, you will be spoken against.
1: mondhatjátok azt is, hogy ha olyanok lesztek, mint Krisztus, akkor ellenetek is fognak beszélni.
0: You will be persecuted.
1: Üldözni fognak titeket.
0: People will speak all kinds of evil against you.
1: Mindenféle gonosz dolgot fognak az emberek mondani rólatok.
0: How do you behave in these times?
1: És ilyen időszakokban te hogy viselkedsz?
0: Can you say imitate me as I imitate Christ?
1: Tudod mondani, hogy utánozzatok engem, ahogy én utánozom Krisztust?
0: Come on, it's not just the good times.
1: Nem csak a jó időkben érvényes, hanem a rossz időkben is.
0: Your life is on display.
1: Akkor teljesen nyitott könyv az életetek.
0: Now, how do you live?
1: Hogyan élsz? Napról napra.
0: In the intimate details of everyday life.
1: A mindennapi élet bensőséges részleteiben.
0: You know, it's so different when we visit somebody than when we live with somebody.
1: Egészen mások vagyunk, amikor meglátogatunk valamit, mint amikor együtt élünk valakivel.
0: There's all the difference in the world.
1: Olyan a kettő közötti különbség, mint Makó Jeruzsálemtől.
0: You can be actually two kinds of people.
1: Olyan, mint a két különböző ember lennél.
0: I'm the visiting sort.
1: Amikor látogató vagy valahol.
0: And this is the living with sort.
1: És akkor van az együttélős változat. Ez két különböző dolog.
0: But you know, I'm talking about a relationship where you actually so close.
1: Kapcsolatról beszélek, ahol nagyon közel állunk
0: like
1: egymáshoz.
0: Living together.
1: Ez olyan, mintha együtt élnél valakivel.
0: And so you can't hide in times of trouble.
1: Tehát nem rejtőzhetsz el rossz időkben sem.
0: You don't hide from each other when it comes to times of conflict.
1: Amikor konfliktusos időszak van, nem rejtőzhettek el egymástól.
0: You know, there have been all kinds of situations, but Natalie has seen us. She knows all our kinds of situations.
1: Natalie mindenféle helyzetben látott már minket, tehát tudja, hogy milyenek vagyunk a különböző helyzetekben.
0: And she knows how we respond and how we behave.
1: Tudja, hogyan viselkedünk, hogyan reagálunk ilyenkor.
0: And we need to be able to live so righteously.
1: És képesnek kell lennünk olyan igaz módon élni.
0: And with integrity.
1: Olyan becsületesen élni.
0: So we could truly say, follow me.
1: Hogy valóban elmondhassuk, hogy kövess engem úgy, ahogy én követem Krisztust.
0: I want to say this because I believe this is one of the major stumbling blocks.
1: Azért mondom ezt el, mert hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb botránkő.
0: How do you handle money?
1: Hogyan kezeled a pénzt?
0: You see, if you are, you know, this is an area where you don't allow many people in.
1: Olyan terület az életünkben, amiben nem engedünk be sok embert.
0: How I handle my money, I do not going to let anybody know.
1: Hogy senkit nem engedek, hogy tudja, hogy kezelem a pénzemet.
0: In any case, the right hand shouldn't know what the left hand is doing.
1: Egyébként is a jobb kéznek nem kell tudnia, mit csinál a bal.
0: Yeah, so I can keep this as a secret.
1: Tehát ezt titokban tarthatom.
0: I got scripture to prove it.
1: Van igém arra, hogy ezt be tudjam bizonyítani, hogy miért csinálom így.
0: But you know, your life should be so integrous.
1: Az életeteknek annyira becsületesnek kell lennie.
0: And you, even the ways in which you handle money should be open to those who are following you.
1: Még a pénzkezelésednek is nyitott könyvnek kell lenni azok előtt, akik követnek téged.
0: Now why should I say that?
1: Miért kell ezt elmondanom?
0: Because you are training them in those same ways.
1: Mert ugyanezekben a dolgokban kiképzitek azokat az embereket.
0: You are saying follow me as I follow Christ in the way I handle money.
1: Kövess engem úgy, ahogy én követem Krisztus abban, ahogyan a pénzt kezelem.
0: Now if you're going to keep that a huge secret, how are they going to be trained?
1: Nagy titokban tartod, hogyan tudod kiképezni ebben azt a másik embert?
0: Does that make sense to you?
1: Érthető ez a számotokra?
0: This is the most difficult area.
1: Ez a legnehezebb terület.
0: It's an area where most people want to keep secrets.
1: Ez egy olyan terület, amin a legtöbb ember titkokat akar megtartani magának.
0: I wonder what you would do if you were given a huge gift.
1: Vajon mit csinálnál, ha kapnál egy nagy-nagy ajándékot?
0: And more than you ever needed.
1: Sokkal többet, mint amire bármikor szükséged lehet.
0: What would you do with that gift?
1: Mit tennél ezzel az adománnyal?
0: Would you keep it quiet to yourself?
1: Nem árulnád el senkinek, hogy ezt kaptad?
0: And just put it in your bank.
1: Beraknád a bankba ezt a pénzt?
0: And just keep it for yourself and say nothing.
1: És megtartanád magadnak, és nem szólnál róla egy szót se?
0: Or would you allow somebody else to know?
1: Megengeded, hogy valaki más is megtudja,
0: more than you even need.
1: Hogy kaptál egy olyan ajándékot, ami több, mint amire bármikor szükséged lesz.
0: And would you allow them to see how you handle that money?
1: És megengednéd, hogy valaki más lássa azt, hogy hogyan kezeled ezt a pénzt?
0: And do you know that people actually judge you?
1: És tudod, hogy az emberek valóban itt életet alakotnak rólatok?
0: Would you allow your life to be judged?
1: Engednéd, hogy az életedet megítéljék az emberek?
0: Because it is being judged.
1: Mert megítélik úgyis.
0: Come on, spiritual mothers and fathers here, you're being judged.
1: A szellemi anyákat és apákat itt megítélik, ítéletet alkotnak róluk.
0: And decisions are being made.
1: És döntéseket hoznak velük kapcsolatban az emberek.
0: Can I truly imitate them?
1: Valóban utánozhatom ezt az embert?
0: Come on, we have to ask ourselves a question.
1: Fel kell tennünk magunknak egy kérdést.
0: Over intimate areas.
1: A bensőséges, az intim részletekről, területekről.
0: Am I really worth following?
1: Méltó vagyok arra, hogy kövessenek? Érdemes engem
0: is
1: követni?
0: Is my life truly an example?
1: Valóban példa az életem?
0: Would it really please the Lord?
1: Valóban kedves az Úr előtt?
0: If my kind of life was being reproduced in somebody else.
1: Hogyha valaki másnak olyan élete lesz, mint amilyen az enyém.
0: Is my kind of life of any value?
1: Értékes az én életem?
0: Are the qualities and the standards that I embrace, are they of any value to somebody else?
1: Az általam tartott irányelvek és mércék mások számára is érvényesek vagy értékesek?
0: I want to tell you, precious ones, this calls you up higher.
1: Elmondom nektek, drágáim, hogyha így gondolkodtok, ez egy magasabb szintre hív fel titeket.
0: Follow me as I follow Christ.
1: Kövessetek engem, ahogyan én követem Krisztust.
0: Imitate me.
1: Utánozzatok engem.
0: In my behavior, my actions.
1: Az én cselekedeteimet, hozzáállásomat, a reagálásaimat.
0: My prayer life.
1: Az ima életemet.
0: My faith.
1: A hitemet.
0: My discipline.
1: A fegyelmemet.
0: My faithfulness.
1: A hűségemet.
0: Follow me as I follow Christ.
1: Kövessetek engem, ahogy én követem Krisztust.
0: I believe this is what God is calling us to.
1: Hiszem, hogy Isten erre hív minket.
0: It's not a small thing.
1: Ez nem egy kis dolog.
0: We really and truly we are modeling before somebody.
1: Valóban példát mutatunk valakinek.
0: The heart of the Lord.
1: Az Úr szíve.
0: And we're showing the dealings of God in our own lives.
1: A saját életünkben mutatjuk meg, hogy az Úr hogy cselekszik.
0: I'm talking to you about a relationship which doesn't have formality about it.
1: Egy olyan kapcsolatról beszélek nektek, amelyben nincsen formalitás.
0: Come on, this is a religious formal relationship.
1: Ez nem egy vallásos hivatalos kapcsolat.
0: This is a mother with a child.
1: Hanem ez egy olyan kapcsolat, amikor egy anyának van egy gyereke.
0: You're loving and you're caring.
1: Akivel törődünk, akit szeretünk.
0: And it's a place where you open your own heart.
1: Ilyenkor kinyitjuk a saját szívünket.
0: I want to tell you, I'm. What you see is who I am.
1: Mondom nektek, hogy amit most láttok, én ilyen vagyok.
0: And that is how we have to live.
1: És így kell élnünk.
0: I don't have another person.
1: Nincs másik személyiségem.
0: This is just me.
1: Én ilyen vagyok. Ez vagyok
0: And I'm
1: én.
0: Not very good at hiding me.
1: Nem nagyon tudom jól eldugni magamat.
0: I'm not good at it.
1: Nem vagyok túl jó ebben, hogy elrejtsem magamat.
0: You know, there's all kinds of occasions when I've arrived at the office and I've had to tell Natalie, oh dear, this has happened or that has happened. And I tell her the problems of my own heart.
1: Nagyon sokszor előfordul az irodában, hogy Natalie-nek meg kell mondanom, hogy nézd, ez történt, az történt, és meg kell, hogy osszam vele a szívembe levő problémákat.
0: I remember one time I was driving to the office.
1: Emlékszem, egyszer autóval mentem az irodába.
0: And somebody just cut in on me.
1: És valaki bevágott elém.
0: And something rose up in me.
1: És valami felgerjedt bennem.
0: You know, I just wanted to go and cut in on him quickly.
1: És hirtelen szerettem volna én meg ő elé visszavágni.
0: And I just immediately felt so wrong and repentant.
1: És azonnal olyan rosszul éreztem magam, hogy rögtön megtértem.
0: And the Lord was dealing with my heart with such an attitude.
1: Az Úr foglalkozott a szívemmel, hogy ne legyenek ilyen hozzáállásaim.
0: And I got to the office.
1: És odaértem az irodába.
0: And I confessed all my sins to Natalie.
1: És Natalie-nak megvallottam az összes bűnömet.
0: You see, I'm open.
1: Tehát nyitott vagyok.
0: She knows who I am.
1: Tudja, hogy én ki vagyok.
0: I'm not pretending to be some super person.
1: Nem csinálok úgy, mintha valami szuper keresztény lennék előtte.
0: And I don't have to be.
1: És nem is kell, hogy
0: ilyen
1: legyek.
0: And you don't have to be.
1: És neked se kell annak lenned.
0: You have to be who you are.
1: Legyél az, aki vagy.
0: God's chosen you who you are.
1: Isten annak választott ki, aki vagy.
0: And he believes in that which is put inside of you.
1: És hisz abban, amit elhelyezett benned.
0: And he knows that that is worth giving to somebody else.
1: És tudja, hogy ezt érdemes valaki másnak továbbadni.
0: Come on, let's give it.
1: Adjuk akkor tovább.
0: Let's give it without strings attached.
1: Adjuk úgy tovább, hogy nem nincsenek kötelek ezen a dolgon.
0: Do it my way.
1: Tehát nem azt akarjuk, hogy a mi hangneműnkben, a mi módunkon tegyék az emberek a dolgokat.
0: No,
1: tehát ne kötözzük őket ezzel.
0: The very life of God.
1: Hanem Isten életéből adjunk át másoknak valamit.
0: We're ministering the heart of God.
1: Isten szívével szolgálunk másoknak.
0: And through this we're going to see mighty men and women growing up.
1: És azáltal látjuk majd, hogy Isten hatalmas emberei növekszenek fel.
0: You know, God's choosing people right now.
1: Isten jelenleg kiválaszt embereket.
0: And he's sitting your partner saying, yes, I'll use you.
1: Kiválaszt embereket, és azt mondja, hogy én téged foglak használni.
0: You've got a credible ministry.
1: Hiteles szolgálatod van.
0: You've got an authority upon your life.
1: Van az életeden egy tekintély.
0: And God says, yes, I've been doing this in your life so that I can use you in this way.
1: Isten azt mondja, azért tettem ezt az életedben, hogy ilyen módon tudjalak használni.
0: It's not just for you.
1: Ez nem csak neked
0: It's
1: van
0: so that you
1: számban,
0: can give it to the next generation.
1: Hanem azért kaptad, hogy továbbadhassd a következő nemzedéknek.
0: Come on, you've got lots of experience.
1: Sok tapasztalatod van.
0: You can share that experience.
1: És ezt megoszthatod másokkal.
0: Come on, let's do that.
1: Tegyük ezt.
0: Will you do that?
1: Megteszitek.
0: Hallelujah. Come on, let's stand to our feet.
1: Akkor álljunk fel.
0: We bless your name, Lord God.
1: Áldjuk a te nevedet, Urunk Istenünk.
0: Hallelujah, Lord.
1: Hallelujah, Uram.
0: Let's just pray to him and just thank him, Father.
1: Imádkozzunk hozzá, és adjunk hálát az Úrnak. Köszönjük, Atyám.
0: Father, I want to thank you.
1: Atyám, meg akarom köszönni neked.
0: There is such a great opportunity for us in this time.
1: Hogy ebben az időszakban olyan nagy lehetőség van előttünk.
0: That our God, that we can pour our lives into
1: hogy
0: that next generation.
1: Hogy az életünket beleárasztatjuk a következő nemzedékbe.
0: And that Father, from generation to generation, we will serve the Lord.
1: És nemzedékről nemzedékre szolgálni fogjuk az Urat.
0: And we will bring much glory to your name, Lord.
1: És Uram, a te nevednek sok dicsőséget
0: hozunk. And we will see you having your purposes fulfilled in the earth.
1: És látni fogjuk, hogy a földön megvalósulnak a te céljaid.
0: Father, we want to thank you for vision.
1: Atyám, hálát akarunk neked adni a
0: látásért. We bless you today for visions which are so huge and so big.
1: Ma áldunk téged azokért a látásokért, amik olyan hatalmasak.
0: Beyond our abilities, Lord.
1: Hogy mi meghaladják a képességeinket, Uram.
0: But Lord God, you're raising up a new generation.
1: De Uram, te támasztasz egy új nemzedéket.
0: Who are going to run with those visions.
1: Akik szaladnak, futnak ezzel a látással.
0: And I'll accomplish glorious things for you.
1: És dicsőséges dolgokat fognak végrehajtani érted.
0: And Lord God, we worship you,
1: Lord. És Uram, mi imádunk téged.
0: We worship you, Lord.
1: Imádunk téged, Uram.
0: We worship you, Lord.
1: Imádunk téged.
0: It's going to bring much glory to you, Lord.
1: Hogy ez, Uram, neked sok dicsőséget fog hozni. Sok dicsőséget
0: hoz neked. We give you praise in Jesus' name.
1: Dicsérünk téged Jézus nevében.
0: Hallelujah. Come on, just praise his name.
1: Dicsérjétek az ő nevét.
0: Hátalom
1: neked, Uram. Köszönjük, Uram. Köszönjük, Uram.
0: We thank you, Lord.
1: Köszönjük, Uram.
0: We bless your name, Lord.
1: Áldjuk a te nevedet, Uram.
0: We bless your
1: áldjuk
0: name.
1: A nevedet.
0: Hallelujah.
2: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat negyedik része, melyben Eileen Vincentet hallhattuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Várom, hogy Eileennek a tanítása jöjjön. Mert pár perccel ezelőtt visszakapta a saját Bibliáját.
3: Now she has all her clothes.
2: Most már minden ruhája megvan.
3: So, and she has the anointing of the Spirit.
2: És rajta van a Szent Szellem kenete.
3: And she's ready to go.
2: És kész arra, hogy nyomuljon előre.
3: Two nights ago in the prayer meeting that some people laid hold of God for all our missing baggage.
2: Azt gondolom, hogy két nappal ezelőtt az imaórán az emberek megragadták Istent az összes hiányzó podgyászunk visszaszerzése érdekében.
3: And God promised that.
2: És Isten megígérte.
3: It would be returned, and the day would cover everything.
2: És tehát azon az imádkozáson, hogy Isten, hogy mindent vissza fog nekünk szerezni.
3: Just happened about 10 minutes ago.
2: Körülbelül 10 perccel ezelőtt történt ez meg.
3: So praise God.
2: Dicsőség az Úrnak.
3: I got an impossible task, that's to go through 40 pages of notes in.
2: Lehetetlen feladat áll előttem, 40 oldalnyi jegyzeten kell végigmennem.
3: So I've been praying what to put in.
2: Úgyhogy imádkoztam, hogy tehát nem azért imádkoztam, hogy mit vegyek be, hanem inkább azért imádkoztam, hogy mit hagyjak ki. Úgy éreztem, hogy Isten azt akarja, hogy három dologra koncentráljak, és ebből adjak nektek ízelítőt ezen az utolsó tanításon, amit elmondhatok. Úgyhogy elmondom nektek, hogy milyen címszavakról akarok beszélni, és remélhetőleg el fogunk oda jutni. Röviden meg kell néznünk Dávidot.
3: He is, as we saw, the other one who's named as the great patriarch.
2: Mert ő azok között, annak egyet nagy pátriárkáknak nevez az ige. És Isten az ő népének a történelmét X nemzedékre osztotta Dávid előtt, és X nemzedékre Dávid után. Tehát Dávidon fordul meg a számlálás.
3: And in the Old Testament there are 57 chapters devoted to David and the way he raised up the first physical manifestation of the kingdom.
2: 57 fejezetet szentel annak, hogy beszéljen Dávid királyságáról és arról, hogy ő hogyan állította fel Isten királyságának az első földi megnyilvánulását.
3: Had seen in spirit. He made it physically happen.
2: Amit Ábrahám és a többiek szellemben láttak, azt Dávid fizikai megvalósulásra bírta. Tehát lapozzunk a kettő Sámuel 7-hez egy kicsit.
3: And see how God views this.
2: És nézzük meg Isten, hogyan nézi ezt a dolgot. Azt mondja a 7. rész első versében, 2 Sámuel 7,
3: verse 1. And it came to pass, when the king was dwelling in his house, and the Lord had given him rest from all his enemies around.
2: Lőn pedig, hogy mikor a király az ő palotájában ült, és az Úr mindenfelül békességet adott neki minden ellenségeitől.
3: Now he was embarrassed to be living in such incredible success and prosperity.
2: Dávid kínosnak érezte, hogy ő ilyen sikeresen és ilyen nagy gazdagságban él.
3: Many other things, this little shepherd boy that had nothing ended up by becoming incredibly rich.
2: Ez a teljesen mellékes szegény pásztor fiú elképzelhetetlen gazdagságban találta magát
3: hirtelen.
2: De a gazdagságát Isten királyságának előmenetelére használta.
3: When it came to making
2: amikor arra került a sor, hogy adakozni kell a templom céljaira, amit végül Salomon épített fel,
3: he set the standard by his own personal gift.
2: Dávid az ő személyes ajándékával határozta meg a színvonalat, ahogyan adakozni kell erre a célra. És minden kulcsfontosságú vezetője szintén elképesztően bőkezűen adakozott erre a célra.
3: And so did all the people.
2: Az egész nép is így tette.
3: Gift, if you calculate it in present day terms,
2: hogyha a mai kifejezésekkel próbáljuk kiszámolni Dávid akkori adományát, 300 ezer talentum arany volt, egy talentum. Mindenki az ajtón néz ki, nem rám néznek, nem tudom, mi folyik ott kint. Tehát 3000 talentum arany volt, és egy talentum körülbelül 30 kiló. és körülbelül 3 tonna aranyat adakozott el a célra Dávid. Ma ez körülbelül másfél milliárd amerikai dollár lenne. Ez volt a személyes adomány. És úgy kezdte, mint pásztor fiú.
3: But because he walked rightly with God, God blessed him in every way.
2: De mivel az ő Istenre előtt helyes szívvel járt és jól élt, ezért Isten minden szempontból megáldotta. Nyugalma volt az ellenségeitől.
3: He established a glorious physical manifestation of what God intended his kingdom to be.
2: Létrehozta annak dicsőséges fizikai megnyilvánulását, amilyennek Isten az ő királyságát
3: szánta.
2: Megdöbbentően gazdag volt, de ezt a gazdagságot a királyság céljaira használta fel. De mégis zavarban érezte magát, hogy ő egy ilyen fantasztikus házban él, amit Isten építetett neki.
3: He's amazed that God should bother about the kind of house that he's living in.
2: És azt gondolta, hogy Isten biztos az is érdekli, hogy ő maga milyen házban él.
3: He says, who am I that you should care about the kind of house that I'm living in?
2: Azt mondja, ki vagyok én, hogy ilyen fajta házban éljek, amilyenben.
3: But God does care about all these things.
2: Isten valóban foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Mert ő egy fantasztikusan jó atya.
3: My wife and I have some very real personal experiences.
2: A feleségemmel van néhány nagyon valóságos személyes átélésünk erről.
3: I want you to get into the
2: szeretném, hogyha
3: this amazing God that we serve.
2: Gyakorlatilag kezdenétek együtt élni ezzel a megdöbbentő Istennel, akivel együtt élünk. A pénz neki nem probléma.
3: All the gold and silver belongs to him.
2: Mert minden arany és minden ezüst az övé.
3: He can and he will release it the way that he can see it can be trustworthily used.
2: És fel tudja szabadítani, és fel is szabadítja ezt a pénzt arra olyan célra, amikor azt gondolja, hogy ezt megbízhatóan fogják felhasználni. Az a baj, hogy azt látjuk, hogy akkor is, amikor Istennek viszonylag megbízható szolgái és emberei nagy mennyiségű pénzeket kezdenek kezelni, akkor ez egy kísértési válik neki. Könnyű azt mondani, hogy nem szereted a pénzt, amíg nincsen túl sok pénzed. De amikor sok pénzt kezelsz, akkor nagyon könnyű rossz módon kötődni ehhez a gazdagsághoz. És Jézus nevében most felhívlak titeket arra, hogy feltétlenül alakítsátok ki a szívetekben a maradéktalan pénzügyi becsületességet. És a próba akkor jön majd, amikor nagy mennyiségű pénz folyik majd át a kezeteken, és ti nem lesztek hajlandóak ahhoz rossz módon kötődni, vagy vonzódni. Isten szeret megáldani minket, szereti anyagilag is megáldani azokat az embereket, akiket nem ront meg ez az áldás. Akik el tudják ezt fogadni, úgy, hogy közben ne kötődjenek hozzá. Akik miután megkapták, újra könnyen elhagyják ezt a gazdagságot, hogyha szükségesé válik. Pál azt mondta az egyik levelében, azt mondta, megtanultam szűkölködni, és megtanultam bővölködni is. És megtanultam, hogy mindegyik körülmény között elégedett legyek. Ahogy most visszanézek, most már majdnem 50 évnyi szolgálatra, figyeltem, hogy emberek végig éltek nagyon kemény, nehéz időket pénzügyileg, és győztesen jöttek ki belőlük.
3: But when they suddenly came or gradually came into a different period where now money was flowing.
2: Aztán fokozatosan vagy hirtelen egy olyan időszak következett az életükben, amikor áradt a pénz a szolgálatukba, vagy az életükben.
3: It was the abundance which stumbled them.
2: És nem a szegénységben, a hiányban botránkoztak meg, vagy buktak el, hanem a gazdagságban.
3: But they could not handle abundance.
2: Tudták kezelni a szegénységet, de a bőséget nem.
3: And I believe in this part of Europe particularly, the
2: former Európának ebben a részében, a volt szocialista országokban és a Balkán országokban. Isten meg akarja változtatni a gazdasági helyzetet a királyság céljaira.
3: But he wants to make sure that if he does that,
2: de biztos akar lenni abban, hogy amikor ez megteszi, akkor ez nem megrontani fogja az embereket, hanem valóban a királysága céljaira lesznek fordítva ezek a pénzek, anélkül, hogy a mi kezünkhöz tapadnának.
3: Now, David is a magnificent example of this.
2: David óriási példája ennek.
3: The second thing we find about David is that he's not corrupted by power.
2: A második dolog, amit Dávidnál látunk, hogy a hatalom sem rontotta meg.
3: He was once a little nothing shepherd boy.
2: Egykor egy kis senki volt, egy pásztorfiú.
3: God exalted him before the people and
2: then before the world. Őt a nép előtt, és utána az egész világ előtt felmagasztalta. De Dávid ugyanaz az alázatos ember maradt. Saul jól indult, de nem tudta kezelni a hírnevet, és ez megrontotta őt.
3: So there's some tremendous things about this man.
2: Tehát vannak óriási dolgok ezzel a Dáviddal kapcsolatban. Kettő Samuel 7-ben.
3: He thinks I'd love to build a fantastic.
2: Azt gondolja Dávid, hogy szeretnék Isten számára egy fantasztikus házat építeni, amiben lakhat, hiszen ő sokkal jobb házat érdemel meg, mint én.
3: His heart motive was right, but his wisdom was wrong.
2: Jó volt Dávid szívének a motivációja, de nem jól gondolkodott.
3: This great and well-known prophet Nathan comes to him.
2: Aztán hozzájött ez a nagy és jól ismert proféta Nátán.
3: And the king expresses his heart to Nathan.
2: És a király elmondja a Nátánnak, hogy mi van a szívében.
3: It seems such a good idea.
2: Dávid óriási példája ennek.
3: The second thing we find about David is that he was not corrupted by power.
2: A második dolog, amit Dávidnál látunk, hogy a hatalom sem rontotta meg.
3: He was once a little nothing shepherd boy.
2: Egykor egy kis senki volt, egy pásztorfiú.
3: God exalted him before the people and then before the world.
2: És Isten őt a nép előtt, és utána az egész világ előtt felmagasztalta. De Dávid ugyanaz az alázatos ember maradt. Saul jól indult, de nem tudta kezelni a hírnevet, és ez megrontotta őt.
3: So there's some tremendous things about this man.
2: Tehát vannak óriási dolgok ezzel a Dáviddal kapcsolatban. Kettő Samuel 7-ben.
3: He thinks I'd love to build a fantastic.
2: Azt gondolja Dávid, hogy szeretnék Isten számára egy fantasztikus házat építeni, amiben lakhat, hiszen ő sokkal jobb házat érdemel meg, mint én.
3: His heart motive was right, but his wisdom was wrong.
2: Jó volt Dávid szívének a motivációja, de nem jól gondolkodott.
3: This great and well-known prophet Nathan comes to him.
2: Aztán hozzájött ez a nagy és jól ismert proféta Nátán.
3: And the king expresses his heart to Nathan.
2: És a király elmondja a Nátánnak, hogy mi van a szívében.
3: It seems such a

0: hírnevet, és ez megrontotta őt.
1: So there's some tremendous things about this man.
0: Tehát vannak óriási dolgok ezzel a Dáviddal kapcsolatban. Kettő sem a hétben.
1: He thinks I'd love to build a fantastic.
0: Azt gondolja Dávid, hogy szeretnék Isten számára egy fantasztikus házat építeni, amiben lakhat, hiszen sokkal jobb házat érdemel meg, mint én.
1: His heart motive was right, but his wisdom was wrong.
0: Jó volt Dávid szívének a motivációja, de nem jól gondolkodott.
1: This great and well-known prophet Nathan comes to him.
0: Aztán hozzájött ez a nagy és jól ismert proféta Nátán.
1: And the king expresses his heart to Nathan.
0: És a király elmondja Nátánnak, hogy mi van a szívében.
1: It seems such a good idea.
0: Annyira jó ötletnek látszik.
1: It seems such a worthy cause.
0: Annyira méltó célnak látszik. De Istenre, ha nem beszélik meg, az mondja Nátán Dávidnak, hogy tegyél meg mindent, ami a szívedben van, mert Isten veled, de nem beszéli meg előzőleg Istennel. És amikor Nátán azon az éjszakán egyedül van az ima kamrájában Istennel, az Úr megdorgálta őt, azt mondta, ehhez nem volt jogod, hogy ezt mondjad.
1: I never looked for a building to live in.
0: Én soha nem törekedtem arra, hogy legyen egy házam, amiben lakhatok. És sátrakban utazgattam a néppel.
1: I was in Moses' little prayer tent.
0: Ott voltam Mózes kis ima sátrában.
1: I met face to face with Abraham, just without any physical building.
0: Szemtől szemben találkoztam Ábrahámmal mindenféle épület nélkül.
1: I did my best to be a blessing to the
0: Megtettem
1: people in the tabernacle of Moses.
0: Tőlem települ legtöbbet azért, hogy áldás legyek a népnek Mózes szent sátrában.
1: Have I ever said a word to anybody, why have you not built me a house?
0: Mondtam én valaha valakinek bármit is arról, hogy miért nem építetek nekem házat?
1: Then we go to Isaiah 66, the whole world can't contain me, I don't need a house to live.
0: Aztán az Ézsaiás 66 azt mondja, hogy az egész világ nem tud engem befogadni. Milyen házat építhettek hát nekem, ahol lakjak?
1: As God starts to provide buildings and facilities for the purpose of the kingdom, let's keep a right perspective.
0: Épületeket és mindenféle lehetőségeket Isten királysága számára, tartsuk meg a megfelelő nézőpontot ezekben a kérdésekben.
1: Now, physical buildings and suitable facilities, God will bless them, providing they're properly used.
0: Isten megáldja a fizikai épületeket és egyéb segédeszközöket, ha a megfelelő módon használják őket. De nem él épületekben.
1: And there's no such thing as a holy building.
0: És olyan nincs, hogy szent épület.
1: Now, certain places become precious to him.
0: Bizonyos helyek értékessé válnak Isten szemében.
1: But only because of what goes on there.
0: De csak azért, ami ott történik.
1: Now, if you raise up, for example, a permanent building to make it a permanent place of prayer, a house of day.
0: Hogyha például építetek egy épületet, aminek az a célja, hogy egy állandó ima központ, ima ház legyen egy Dávid sátora, akkor amiatt, ami történik abban a házban, az imádás és a dicséret miatt, amit ott az élő Istennek bemutatnak, mivel ő szeret megjelenni az ő népe dicséretei között, ezért ebben az épületben Isten jelenléte gazdagodott lesz. És az angyalok szeretnek ilyen helyekre eljönni és ott összegyűlni.
1: Fragrance of God in the place,
0: tehát Isten illata ott van ezen a helyen, talán akkor is, amikor éppen mondjuk nem történik imádkozás, beszülhet van. Hogy az ember bemegy oda, azonnal érzi Isten jelenlétét. De ez csak azért van, ami ott történik, és nem maga az épület miatt van.
1: God will grant facilities, he will grant buildings, but the
0: Isten ad épületeket és segédeszközöket, de nem szabad magának az épületnek ilyen imádó, az imádás központjává válni. 12.
1: vers.
0: Isten profétikusan a korszak végéről beszél.
1: Dávid
0: legnagyobb fiáról, az Úr Jézus Krisztusról szól ez az ige. 12. Vers. Mikor pedig a te napjaid betelnek és elaluszol a te
1: atyáiddal.
0: Feltámasztom utánad a te magodat, mely ágyékodból származik. És megerősítem az ő királyságát.
1: He will build a house for my name.
0: Az fog házat építeni.

0: és megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké. Én leszek neki atya, és ő leszem nékem fiam.
1: This is not primarily speaking to Solomon.
0: Itt elsősorban nem Salamonról van szó, hanem az Úr Jézus Krisztusról.
1: I've not time to go into it, but just come down to verse 16.
0: Nincs időm ebbe belemenni, de nézzük meg a 16. verset.
1: In your house and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever.
0: És állandó lészel a te házad és a te országod mindörökké tiéd lészen, és a te trónod erős lészen mindörökké.
1: According to all these words and according to all these visions, so Nathan spoke to David.
0: Mindezek szerint az igék és látások szerint, amiket Nátán mondott Dávidnak.
1: David went in before the Lord and said, "Who am I?"
0: Mindezek után Dávid bement az Úrhoz. És azt mondta neki, hogy micsoda vagyok én, Uram Isten, és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél.
1: Now what God is talking about is not a physical building at all.
0: Isten itt egyáltalán nem egy fizikai házról beszélt.
1: If you go through the Old Testament,
0: hogyha végigolvassátok az Ószövetséget, azt találjátok, hogy Isten népe a zsidók 12 törzsre oszlottak,
1: plus the Levites, making 13 altogether.
0: Plusz a léviták, így összesen ez 13.
1: But within those 12 tribes,
0: de a 12 törzsben
1: you will discover that there are many houses.
0: Felfigyeltetek arra, hogy sok ház van benne.
1: And the house of David had this particular privilege,
0: és a Dávid házának volt ez a külön kiváltsága,
1: once it was established under David,
0: hogy miután Dávid alatt megszilárdult ez a ház vagy család,
1: the house, which then became the seed from which our Lord Jesus Christ.
0: A háza, amelyből végül is az Úr Jézus Krisztus genetikailag származott.
1: And so as we go on through the New Testament,
0: tehát ahogy végig megyünk az Új Szövetségen,
1: we find people are being described in this way.
0: Vagy az Ószövetségen azt találjuk, hogy az embereket ilyen módon írják meg az Ószövetségben, hogy XY Júda törzséből Dávid házából. Tehát a ház nemzedékről nemzedékre tovább folytatódott.
1: And David's house continued right through to the house in the natural sense in which the Lord
0: egész addig folytatódott, amíg természetes földi értelemben az Úr Jézus meg nem született ebből a családfából.
1: Now, I've altogether counted 68 houses.
0: Én 68 ilyen házat vagy családfát számoltam meg.
1: And it's a fascinating study to see how these, where and when these houses began.
0: És óriási élettanulmány végigkövetni, hogy hol és mikor, milyen módon születtek meg ezek a házak, és mi állt át ezeken a házakon a nagyon sok nemzedék során, amíg tartott az adott ház. Több házat nők kezdtek el. Különösen három emelkedik ki közülük.
1: The name's gone out of my mind.
0: Elfelejtettem a nevüket, de Deborah az egyik.
1: Who you know was the great warrior.
0: Akiről tudjátok, hogy nagy harcos volt.
1: She started the house of warriors. You can trace warriors through the house generation.
0: Elkezdte a harcosok házát, és nemzedékről nemzedékre harcosokat képeztek ki ebben a
1: házban. Who was the only family rescued in the destruction of Jericho?
0: Rahab, az utcanő háza, az egyetlen család, aki kimenekült Jerikóból élve.
1: She began as a prostitute.
0: Prostituáltként kezdte,
1: but she established a house which went from generation to
0: generation. De olyan házat alapított, ami nemzedékről nemzedékre folytatódott, és egyenesen bekerült az Úr Jézusnak a vérvonalába. A másik pedig Ruthnak, a Moábitának a háza, aki ragaszkodott Naomihoz, és visszatért vele Betlehembe, és közvetlenül benne volt abban a folyamatban, hogy Dávid házának az ős anyja volt, és ilyen módon az Úr Jézus Krisztus vérvonalában benne volt. Ugyanúgy lehetséges egy gonosz házat is elkezdeni. Ennek az egyik nagy tragikus példája Saul háza. Tanulmányozhatnánk ezt, és időt kell szállnunk arra, hogy ezt tanulmányozzuk, mert tanulnunk kell ezeknek a házaknak a sikereiből és kudarcaiból. Amikor Dávid meghalt, és elment az Úrhoz, Isten megírta hogy mi legyen a sírkövére írva. Isten azt mondta Dávidról, mint emlékiratot, az én szívem szerint való ember, aki minden akaratomat megcselekedte. Én szeretném, hogyha az én sírkövemre is ez lenne írva, és ti. És te is ezt szeretnéd, akkor Isten arra használ majd téged, hogy olyan házat alapíts, ami sok nemzedéken keresztül folytatódni fog. Akár rájöttök, akár nem. Az, ahogyan éltek, áldást vagy átkot készít elő az utánatok jövő nemzedékeknek.
1: It doesn't just affect you, it affects all those who come after you.
0: Nem csak ti rátok hat az, ahogy éltek, hanem mindenki, aki utánatok jön.
1: Saul, King Saul himself wrote or spoke
0: maga Saul király mondta el a saját emlékiratát, vagy a saját sírkövének a szövegét, ahogy az élete végéhez közeledett,
1: and was confronted by this righteous son David who would not be corrupt like his spiritual father.
0: És Dávid az igaz fiú, Dáviddal az igaz fiúval szembesült, aki nem romlott úgy meg, mint az apja, és meggyőzte a bűneiről Dávid igazsága, és azt mondta Saul, bolondá tettem magamat, és nagyban tévedtem, így foglalta össze a saját életét Saul. Nagyon gazdag öröksége lehetett volna, de ez nem csak Saulra hatott ez a helyzet, hanem azonnal hatott Jonatánra, és az azt követő nemzedékekben láthatjuk, hogy Saulnak az átka minden utána következő utódjára kihatott. Jonatán háza
1: was sided off,
0: hogyan mondjam is,
1: side, and blessing flowed through the house of Jonathan, but not through the house of Saul.
0: Félretétetett egy kicsit, el lett választva, és áldás kapott Jonatán háza, de Saul háza nem.
1: And that's because of the covenant which David.
0: És ez azért van, mert Dávid szövetséget kötött Jonatánnal.
1: And Jonathan, sorry, David fulfilled the covenant in
0: David
1: spite of Jonathan's unfaithfulness.
0: Eleget tett ennek a szövetségnek Jonatán hűtlensége ellenére.
1: Now there are tremendous lessons to be learned from all this.
0: Óriási leckéket lehet mindenből tanulni.
1: Not just because we need to become knowledgeable
0: about history. Mert a történelmet meg kell ismernünk.
1: But the same thing exactly are going on in all our relationships to this present day.
0: Hanem a mi mai minden kapcsolatunkban ugyanezek a dolgok folynak.
1: When I was in Poland recently, I took some time to speak on the house of Saul and the house of David.
0: Amikor nemrég Lengyelországban voltam, akkor szántam egy kis időt arra, hogy Saul és Dávid házáról beszéltem.
1: It's available in several languages.
0: A több nyelven elérhető ez az üzenet.
1: And it's been transcribed.
0: Leírták, leírtuk, magyarul is megvan. Szeretném, hogy tanulmányoztátok ezt, és vigyázzunk a Balkánon és Dél-Európában, hogy nehogy elkövessük ugyanezeket a hibákat. Én személy szerint Isten szerinti örökséget kaptam,
1: és az
0: őseim imái miatt a családom egy részénél folytatottak Isten áldása.
1: When I grasped my inheritance, it became a blessing to me.
0: Amikor megragadtam az örökségemet, ez nekem áldás lett.
1: Eileen, on the other hand,
0: másrészt Eileen,
1: as far as we can tell, does not have that privilege of coming from a godly line.
0: Amennyire tudjuk, nem részesült abban a kiváltságban, hogy Istenfélő családból származott volna. De abban a pillanatban, amikor Isten megmentette őt,
1: she gave herself completely to God,
0: és ő teljesen átadta magát Istennek,
1: then she began a house of blessing for her family.
0: Ő is az áldás háza lett a családja számára. Mindegyik testvére, és azoknak a férjeik, keresztények, és láthatjuk, hogy árad az áldás. Eileen vissza tudott nyúlni, és hitáltal meg tudta ragadni a szüleit, és ők is meg tudtak térni, és ilyen módon ők is a dicsőségbe mentek el.
1: Now it's spreading out in many different directions to be a continuing house of blessing to generation after generation.
0: Most már sok különböző irányba terjed ez az áldás, hogy nemzedékről nemzedékre folytatódhasson az áldásnak ez a folyama. Földi kifejezések szerint, de még inkább szellemi kifejezés értelemben. mert szellemben nagyon gyorsan lehet szaporodni. Már ezzel az összejövetelen is ülnek nekünk dédunokáink és szépunokáink és stb. Egyikük sem fizikai unokánk vagy dédunokánk, de szellemileg ez nagyon gyorsan történhet.
1: I want to be the continuation of a house of blessing if I'm already part of a blessed house.
0: Hogyha már egy áldott ház része vagyok, akkor én azt akarom, hogy folytatódjon rajtam keresztül az áldás. Mondhatjátok, de ha ez nem így van, az én nemzedékemben, én elkezdhetem az áldás házát, ami folytatódik nemzedékről nemzedékre. Természetes szinten és szellemben is. És ez az egyik nagy kiváltság, amiben részünk van. Szeretném Dávid néhány tulajdonságát említeni a jegyzetetek 11. oldaláról. Csak fel tudom olvasni ezeket egyes.
1: David's passion for God and his longing to be in his presence.
0: Dávid szenvedélyesen szerette Istent és vágyott a jelenlétébe.
1: That's the number one quality.
0: Ez az elsődleges tulajdonság.
1: He first met God not in any religious building.
0: Először nem egy vallásos épületben találkozott Istennel, hanem kisfiúként találkozott Istennel, miközben apjának néhány juhát őrizte. És ha elolvassátok a zsoltárokat, akkor láthatjátok, hogy mi volt Dávid szívében már a korai napjaitól kezdve. Imádta a teremtés Istenét. És látta Istent a hegyekben, az égben, a csillagokban, a folyókban, fákban. És azt mondta, imádlak téged, nagy teremtő. És Isten hajlandó volt találkozni vele. És Dávid nagyon szerette Istent. Nagyon vágyott a jelenlétében. Kettes. Szívesen imádta Istent tánccal, zenével és énekléssel. Harmadik. Törekedett arra, hogy a tisztességet Isten nevének és csak is az Úrnak adja. Azért lett olyan nagy harcos, amilyen, mert Isten dicsőségét akarta öregbíteni. És ilyen lépéseken keresztül alakul ki egy harcos. Egy igazi bibliai harcos.
1: You begin with adoration and worship, and through that
0: úgy kezdi,
1: you begin to comprehend the glory and the bigness of your God.
0: Hogy imádja és csodálja és dicséri Istent, és ezáltal a dicséreten keresztül felfogja Isten dicsőségét és nagyságát. És majd döbbenünk azon, hogy Isten mennyire törődik az életünk kicsi részleteivel.
1: What a crazy thing it seems in the natural.
0: Micsoda bolondságnak tűnik fizikailag, földileg. Hogy Istent arra kérjük, hogy segítse visszaszerezni Eileen bőröngyeit, táskáját. Egy olyan földi apróság. El tudjátok képzelni, hogy milyen bolondság lenne Amerika miniszterelnökének megírni, hogy légyegyezés segítse visszaszerezni az Eileen bőröngyeit, tehát nem is lenne esélyünk ezt a levelet eljutatni hozzá. De a mi atyánkat valóban érdeklik az ilyen imák, és aktívan részt vesz az ilyen imák megválaszolásában. Micsoda megdöbbentő Isten! Milyen kedves Isten! Milyen szerető Isten! Mennyire odafigyelő atya! És amikor imádjuk őt olyannak, amilyen, akkor az ő lényének minden tulajdonsága elkezdi beszínezni a mi személyiségünket is. Az ige azt mondja,
1: what you worship. That's what it says.
0: Azzá válsz, amit imádsz.
1: You become what you worship.
0: Azzá válsz, amit imádsz.
1: You see this worked out in the positive and also in the negative.
0: És ezt látjuk pozitív és negatív irányban is működni.
1: Hindu idols, with all their terrible character and quality, they become.
0: Akik hindu bárványokat imádnak, azok minden borzasztó tulajdonságával és szörnyűségével olyanok válnak, mint azok.
1: Like
0: ha Istent imádjuk, akkor olyanná válunk, amilyen ő.
1: 2 Corinthians chapter 3.
0: 2 Korintus 3, 18.
1: Beholding as in a mirror the glory of the Lord.
0: Mint egy tükör által szemlélvén az Úr dicsőségét. Elváltozunk ugyanarra a hasonlatosságra, a dicsőség egyik fokozatáról a másikra. És mindez az Úr szelleme által van. Hogyha szeretjük őt, olyanok leszünk, mint ő. Ha imádjuk őt,
1: of who he is just colors every fiber of our being.
0: Akkor az ő lényének teljessége beszínezi a mi lényünk minden idegszálát. És amikor megfogtuk az ő dicsőségét, amikor Isten nagysága rabul ejtette a szellemünket, akkor megharagszunk azért, hogy ő nem kap olyan dicséretet és imádást, amiért megérdemelne. Akkor nem tudjuk már elviselni, hogy bármilyen imádást és dicséretet bármilyen hamis Isten kapjon. És ez a tulajdonság tesz minket olyan harcossá, amilyennél Isten tenni akar minket. Tehát az imádás hozta ki Dávidból a harcost. És az Isten neve iránti szenvedés.
1: David was somewhere between 12 and 14 when a bear had the effrontery to steal one of his sheep.
0: Dávid valamikor 12-14 éves lehetett, amikor egy medve arra vállalkozott, hogy az egyik juhát elkapja. És amikor egy medve vagy egy oroszlán merte elragadni az egyik juhot, nem is a saját juhai voltak, hanem az apjának a juhai. Mégis Dávid utána ment az oroszlánnak, feszítette a száját, kiszedte belőle a juhot, és megölte az oroszlán. Tehát valamikor 14-12 éves lehetett, amikor ezt megcsinálta. És amikor elment, hogy ételt vigyen a bátyáinak, akik Saul hadseregében voltak, amelyik éppen Góliáttal néztek szemben, az 1 Sámuel 17-ben olvasható lesz, és ki jött Góliát, és mondta, hogy én gyalázom az élő Isten seregét, adjatok nekem egy harcost, gyerünk, harcoljunk meg egymással. Gatávid azt mondja, például öli már meg valaki ezt a Góliátot.
1: So when no one else would go, he went.
0: Hogyha senki más nem akart menni, hát ő elment. 17 éves volt, amikor megölte Góliátot. Isten látni fogjuk, hogy Isten 10 éves harcosokat fog támasztani, akik nagy dolgokat tesznek majd az ő nevében.
1: Yeah, listen. Amen. Amen. And if you're an elder brother, you be careful how you address them.
0: Akkor vigyázz, hogy hogy beszélsz ezekkel a fiatal öcsökkel, húgokkal.
1: See, some of these little young teenage home group leaders that you've appointed recently, I tell you, they're capable of becoming Davids that will kill Goliath in Jesus.
0: Mondom nektek, hogy néhány tizenéves házicsoport vezető, akiket nemrégen neveztetek ki, képes lesz arra, hogy Góliátokat öljön meg.
1: Just go back to the few sheep in the wilderness.
0: A bátyai azt mondják, menj csak vissza ahhoz a néhány juhhoz, amit ott hagytál a pusztában.
1: So this was the David. I could go on and on.
0: Ez volt az a Dávid. Folytathatnám sokáig még.
1: Okay, let's just move on.
0: Menjünk tovább.
1: Number four, I've said already, he hated any false worship to any god
0: and
1: any deviation from total loyalty to the one true God.
0: És minden elhajlást az egyetlen igaz Isten iránti teljes hűségtől.
1: Now, David also learned how to be a true spiritual son in a very difficult circumstance.
0: David azt is megtanulta, hogyan legyen valódi szellemi fiú nagyon nehéz körülmények között.
1: If you go through these chapters of 1 Samuel,
0: hogyha végigolvassátok az 1 Sámuel fejezeteit,
1: from about chapter 17 to about chapter 27,
0: körülbelül a 17-től a 27. részig,
1: you'll find Saul again and again calls David his son.
0: Azt találjátok, hogy Saul újra és újra Dávidot a fiának nevezi.
1: And David not infrequently refers to Saul even when he's trying to kill him as his father.
0: Utal Saulra úgy, mint atyára, még akkor is, amikor Saul meg akarta ölni.
1: It's said of David that he served him with an excellent spirit.
0: Dávidról, hogy kiváló szellemmel szolgálta Sault.
1: The only crime that David ever committed was to be too passionate to serve his father Saul.
0: Az egyetlen bűntény, amit Dávid valaha elkövetett, az volt, hogy túl lelkesen, túl odaszántan szolgálta
1: atyát.
0: És ez egy olyan veszély, amire mindannyiunknak
1: vigyáznunk kell. Mert
0: Dávid 10,000-et ölt meg, amikor Saul csak arról volt híres, hogy 1,000-et
1: ölt meg.
0: Folytathatnám ezt a sort, de nincsen időm rá.
1: He did this faithfully in spite of Saul's difficult ways and his growing jealousy and insanity.
0: Ezt hűséggel tette Saul nehéz természete, valamint növekvő féltékenysége és őrültsége ellenére.
1: Number 6. David's obedience.
0: Dávid engedelmessége.
1: The tabernacle of David was not only a place of adoration and worship.
0: Dávid sátra nem csak az imádás és dicséret helye volt.
1: It was where David came.
0: Hanem amikor Dávid oda bement,
1: with his key leaders,
0: a kulcsfontosságú vezetőivel,
1: to seek the face of God before daring to step out and do anything.
0: Mielőtt mertek volna kilépni és csinálni valamit.
1: The great example is the way he dealt with the Philistines.
0: A nagy példa erre az volt, hogy ő a filiszteusokkal foglalkozott.
1: Saul, in his own effort and strength, attacked the Philistines many times, but was never successful.
0: És erőfeszítéseivel sokszor megtámadta a filiszteusokat, de soha nem volt sikeres ellenük.
1: In fact, they were stronger at the end of Saul's 40 years of reign than they were at the beginning.
0: A filiszteusok Saul 40 éves uralkodása végén erősebbek voltak, mint az elején.
1: When David came to the throne,
0: amikor Dávid trónra került,
1: the Philistines came against him.
0: Újra a filiszteusok ellene jöttek.
1: He didn't charge into battle.
0: Dávid nem rohant a csatába.
1: He took his key leaders.
0: Hanem fogta a kulcsfontosságú vezetőket.
1: Corporately into the presence of God in the tabernacle of David.
0: Bementek Isten jelenlétébe Dávid sátrába.
1: And sought the face of God for two things.
0: És két dolog ügyében kerestek Isten arcát.
1: First of all, the permission to attack the Philistines.
0: Engedélyt kértek, hogy megtámadják a filiszteusokat.
1: And secondly, the strategy by which to do it.
0: Elkérték a stratégiát, hogy hogyan tegyék ezt meg.
1: And God gave him the permission.
0: Isten megadta az engedélyt.
1: And God gave him the strategy.
0: Megadta a stratégiát.
1: And they saw a great victory.
0: És nagy győzelmet arattak.
1: Then the Philistines came back at him again.
0: Aztán a filiszteusok újra visszajöttek ellene.
1: He went through the same process.
0: És akkor Dávid végigcsinálta ugyanezt a folyamatot.
1: Assume he had the right without getting from God a second permission to attack them.
0: Hogy nem kell másodszor is engedélyt kérnie Istentől a támadásra.
1: So he sought the face of God again.
0: Tehát újra kereste Isten arcát.
1: Got a second permission to go and attack them.
0: Isten másodszor is megengedte, hogy támadja.
1: And a totally different strategy by which to do it.
0: De egészen más stratégiát adott a támadásra.
1: Then he did it a third time.
0: Aztán jött a harmadik.
1: And the third time God said, "Yeah, now's the time to go, and this is the way to do it."
0: Harmadszor Isten azt mondta, hogy ekkor menjetek és ilyen módon csináljátok.
1: After those three attacks,
0: a három támadás után,
1: the Philistines were totally defeated.
0: A filiszteusok már teljes vereséget szenvedtek.
1: And David placed a garrison of his own into every Philistine city.
0: Minden filiszteus városba elhelyezte
1: And from that day he took taxes from the Philistines to build his kingdom.
0: Adót szedett a filiszteusoktól, hogy a saját királyságát felépítse.
1: Now we've got some big obstacles coming against us.
0: Ellenünk néhány komoly akadály áll ellenünk. Ez a világi humanizmus.
1: Even more so Islam.
0: Még inkább az iszlám.
1: The abortion issue and the homosexual lesbian issue. These are great.
0: A homoszexualitás és lesbianizmus. Ugye ezek nagy erők, amik ellenünk jönnek.
1: Now we mustn't fight. We need to fight them.
0: Ezek ellen harcolnunk kell.
1: But it mustn't be in the flesh. It must
0: be in the
1: spirit.
0: De nem szabad testben tennünk, ezt szellemben kell tennünk.
1: And we can learn from David how to successfully wage this war.
0: Ezt a háborút sikeresen vívni.
1: Because David was so obedient.
0: Mivel Dávid annyira engedelmes volt.
1: Because he was so sensitive to God's strategy.
0: És mivel annyira érzékeny volt Isten stratégiájára.
1: In less than 5 years.
0: Nem kellett 5 év sem ahhoz.
1: No enemy dared attack him anymore.
0: Hogy már nem volt olyan ellenség, aki nem merte, aki
1: meg
0: merte volna támadni.
1: He now ruled over every adversary and occupied their cities and was taking tribute from them.
0: Teret hódított el minden ellenségétől, a városaikatból adót szedett, és...
1: It says as we read in the beginning of verse of chapter 7.
0: Ezt a hetedik rész elején találjuk.
1: David had rest from all his enemies.
0: Dávidnak nyugalma volt minden ellenségétől.
1: It was a time of unprecedented peace.
0: A példátlan békesség ideje volt.
1: All the tribes of Israel came together into a unity they had never experienced before.
0: Izrael minden törzse olyan egységbe jött össze, amilyet azelőtt még nem éltek át.
1: And God materially prospered them in every way.
0: És Isten pénzügyileg is minden szempontból áldotta őket.
1: If you go through scriptures,
0: ha végignézitek az igét,
1: again and again, újra is újra azt olvassuk, hogy ez egy
0: jelképes ábrázolása annak, hogy Jézus hogyan fogja az ő királyságát felállítani.
1: That's why we need to study it so carefully.
0: Ezért kell annyira alaposan tanulmányozni ezt a kérdést.
1: And we find the same principles in Jesus as we see in the days of David's kingdom being established.
0: Mint amilyen alapelveket látunk akkor, amikor Dávid az ő királyságát létrehozta.
1: But I better move on.
0: Jobban teszem, ha tovább megyek.
1: Let me just mention a couple of things about David and Saul.
0: Említsük néhány dolgot Dávidról és Saulról.
1: Well, I've mentioned those. Let me move on to David and Jonathan.
0: Már említettük, akkor Dávidról és Jonatánról legyen.
1: I've said all I have time to say about David and Saul, but you need to study it very carefully.
0: Nem volt túl sok időm beszélni Dávidról és Saulról, de majd tanulmányozzátok.
1: Because David conducted himself perfectly, even though Saul was trying to kill him.
0: Mert Dávid tökéletesen viselkedett, noha Saul még meg is próbálta ölni.
1: He had a great respect for those whom God had
0: anointed,
1: even when they were behaving badly.
0: Dávid nagyon tisztelte azokat, akiket Isten felkent, akkor is, hogyha azok nem jól viselkedtek.
1: His other leaders would have gladly killed Saul if David had not prevented them.
0: A vezető társak nagyon boldogan megölték volna Sault, hogyha Dávid megengedte volna nekik.
1: And he's quite, I won't touch the Lord's anointed.
0: Azt mondta Dávid, hogy nem érek hozzá az Úr felkentéhez.
1: To the last day of my breath, but I will not attack that whom God has anointed. He must deal with his servant, not me.
0: Felkent, Istennek kell foglalkoznia maga szolgájával, nem nekem.
1: He kept a perfect heart, he kept a perfect attitude.
0: Tehát tökéletes szívvel, tökéletes magatartást tartott meg magában.
1: Now, during this period of the deteriorating relationship between Saul and David,
0: amikor egyre romlott a kapcsolat Saul és Dávid között,
1: David, Saul's spiritual son,
0: Dávid, aki Saul szellemi fia volt,
1: had fallen in love with Jonathan, Saul's natural son.
0: Megszerette egymást Jonatánnal, aki Saulnak a természetes fia volt, fizikai fia.
1: And Jonathan had a wonderful spirit.
0: És Jonatánnak csodálatos szelleme volt.
1: And you read first of all in 1 Samuel 18, after Goliath was killed,
0: mindenek előtt azt olvassuk az 1 Sámuel 18-ban, Góliát megölése után, hogy hogyan kötődött össze ez a két ember egymással.
1: And they made covenant together.
0: Szövetséget kötöttek egymással.
1: And Jonathan and David were knit together.
0: És Dávid összekötődött egymással.
1: And then Saul began to get jealous of David.
0: És aztán Saul elkezdett féltékenykedni Dávidra.
1: Felt threatened by his success.
0: Mert úgy érezte, hogy a Dávid sikere fenyegeti őt.
1: And plotted to kill him.
0: És megpróbált
1: Jonathan
0: megölni.
1: Jonathan was angry with his father and risked the wrath of his father upon himself.
0: Jonatán haragudott az apukájára, és
1: so he would secretly meet with David.
0: Magára is haragudott az apját, és titokban találkozott Dáviddal.
1: Two times they renewed covenant with each other.
0: Kétszer újították meg egymással a szövetséget.
1: I just wish I had time to go through all this.
0: Bárcsak lenne időm mindezen végigmenni.
1: It's rich in powerful teaching.
0: Nagyon gazdag és bőséges tanítás van ebben.
1: 1 Samuel 20, they renewed the covenant.
0: 1 Samuel 20-ban megújították a szövetséget.
1: Jonathan extends it to all his household.
0: Jonathan az egész családjára kiterjeszti ezt a dolgot. Az 1 Sámuel 23-ban
1: David and Jonathan meet together for the last time.
0: És Jonathan utoljára találkozik.
1: They renew covenant.
0: Újra megújítják a szövetséget.
1: And Jonathan says this to David.
0: És Jonathan azt mondja Dávidnak.
1: My father already knows that you're going to become king.
0: Az én apám már tudja, hogy te király leszel.
1: And I know this too.
0: És én is tudom.
1: But Jonathan, unlike his father Saul, rejoiced in it.
0: De Jonathan az apjával szemben örvendezett annak, hogy Dávid király lesz.
1: He said, you're going to be king, David.
0: Azt mondta, Dávid, te király leszel.
1: And I'm going to be next to you.
0: És én ott leszek rögtön a második utánad.
1: Now that was Jonathan's destiny.
0: Ez volt Jonathan elhívása.
1: That was the purpose that God planned.
0: Istennek ez volt a terve.
1: It could have been Saul's destiny if only he had not been destroyed by jealousy.
0: Ez lehetett volna Saul elhívása is, hogyha a gőg nem teszi őket tönkre, a féltékenység.
1: Let me quickly move to a New Testament example.
0: Gyorsan rátérek egy új szövetségi példára, hogy ezt illusztrálja.
1: Barnabas became an apostle long before Paul became an apostle.
0: Sokkal előbb apostol volt már, mint Pál.
1: And he led a team which was responsible for the church
0: vezetett,
1: at Antioch as God began to break forth upon the Gentiles.
0: Amely az antiochiai gyülekezetben felelős volt azért, hogy az evangélium a pogányok között robbanásszerűen elterjedt.
1: But the newly converted Paul, as he now was called, was becoming obviously Pál, a mighty leader with great ability to teach scripture.
0: Ahogy most már őt ismerjük, ő is nagy vezető lett, és az igény hirdetésére nagyon nagy adottságai voltak.
1: Barnabas led an apostolic team.
0: Barnabás egy apostoli csapatot vezetett.
1: And for a while, Paul served on that apostolic team.
0: Pál szolgált ebben az apostoli csapatban.
1: But after a little while, it became obvious to Barnabas that Paul had the greater gift.
0: Hogy Pálnak nagyobb az ajándéka, mint az övé.
1: So he humbly steps back.
0: Tehát alázatosan visszalépett.
1: And from then on in scripture,
0: és onnan kezdve az igében,
1: it's now Saul, Paul leading the team. Paul leading, már, and Barnabas is one of the team members.
0: Már Pál vezeti a csapatot, és Barnabás a csapat egyik tagja.
1: Now that was successful transmission.
0: Ez egy sikeres átadás volt itt, vagy váltás.
1: Because sometimes a father has to become a son, and a son has to become a father as they both grow in maturity.
0: Az atyának fiúvá kell válnia, és a fiúnak kell atyává válnia, ahogyan az érettségben haladnak előre.
1: See, flexibility in all this, and there has to be realism.
0: Ez az egész egy rugalmas dolog, és nagyon valószerűnek kell lennünk ebben.
1: We're not necessarily called to be fathers of someone for life. It may be just be for a period.
0: Lehet, hogy szükségszerűen nem vagyunk elhívva arra, hogy valakinek az egész életében az atya legyünk, csak egy időszakban.
1: It may be God's will for them, after a few years of training, to move on to another father or to another ministry, and that relationship is joyfully and lovingly dissolved.
0: Hogy néhány évnyi képzés után az az illető egy másik atyához és egy másik szolgálathoz csatlakozott, és a korábbi kapcsolatot örömmel és áldással megszüntetik.
1: There's nothing wrong with that if it's done in the will of God.
0: Ebben semmi hiba nincsen, ezt Isten akaratában meg lehet csinálni.
1: So in understanding this, you're not bound as a prisoner for life to a particular covenantal relationship
0: akkor
1: with the
0: tudjuk,
1: father or with the son.
0: Nem kerülünk egy kapcsolat rabságába az egész életünkre, egy ilyen atya-fiú kapcsolatban, ami
1: szellemi jellegű.
0: Isten céljaiban változnak a tevékenységek, a működések. Saul nem volt hajlandó felismerni, hogy Isten mit cselekedett. És nem akarta átadni ezt a trón Dávidnak, amit Isten neki akart adni.
1: So he died in the most tragic circumstances.
0: Nagyon tragikus körülmények között meg kellett halnia.
1: And missed the calling and destiny upon his life.
0: És elszalasztotta azt az elhívást, ami az életé volt.
1: But to me, an even greater tragedy is this.
0: De számomra még nagyobb tragédia az.
1: Although Jonathan's heart was knit to David.
0: Hogy noha Jonathan szíve kötődött Dávidhoz.
1: And he had made covenant with David to let him be the king of whom he would be the number two.
0: És szövetséget kötött Dáviddal arra, hogy Dávid legyen az a király, akinek lennie kell, és ő lesz a második mellette.
1: And he saw the purpose of God and the destiny of God very clearly.
0: És nagyon világosan látta Isten célját és elhívását, és nagy örömmel is fogadta Istennek az akaratát.
1: But the trouble with Jonathan was he would not make the break with Saul.
0: De Jonathannal az volt a gond, hogy nem volt hajlandó szakítani Saul-lal.
1: Family ties were stronger than the covenantal ties. Ties and the relationship
0: és a királyságon belüli kapcsolat.
1: So instead of living as David's number two and being a powerful figure in the kingdom,
0: Dávid utána másodikként élt volna, és erőteljes erőt képviselt volna a királyságában.
1: He died with his father Saul.
0: Apjával, Saul-al halt meg.
1: And missed his destiny.
0: És elszalasztotta az elhívását.
1: Now you watch out that you're not held back by family ties from fulfilling the purpose of God. Vissza
0: a családi kötelékek attól, hogy Isten céljait megvalósítsátok.
1: Now we've touched on this before, but I want to underline it.
0: Korábban már beszéltünk erről, de alá akarom ezt húzni ma reggel.
1: I mean, I've watched with heartbreak to see people miss their destiny because the family pull was stronger and controlled them more than the call of God upon their life.
0: Összetört szívvel láttam azt, hogy emberek elszalasztották az elhívásukat azért, mert a családi irányítás, családi uralom kötelék annyira erős volt az életükön.
1: Jesus said, if you love father or mother, husband or wife, then you're not worthy of.
0: Jobban szeretitek apátokat, anyátokat, testvéreiteket, stb. Nálam, akkor nem vagytok méltók arra, hogy kövessetek el.
1: So in all these great stories we have the positive and the negative of so many of these relational things that we need to be aware of.
0: Látjuk, hogy milyen pozitív és milyen negatív jelenségek lehetnek ezekben a kapcsolatokban, amelyekre vigyáznunk kell.
1: Although Jonathan failed to keep his responsibility in the covenant,
0: tartotta meg az ő kötelességeit a szövetségben,
1: and died because of his putting family loyalty above covenant
0: responsibility. És meghalt azért, mert a családi kötelességeit előbbre valónak tekintette a szövetségi kötelességeinek.
1: Nevertheless, David remained faithful.
0: Dávid hűséges maradt.
1: And after Saul and Jonathan were both tragically dead, and David wept over them.
0: És miután Jonathan és Saul tragikus módon meghaltak, Dávid megsírta őket.
1: David was now established in his kingdom.
0: És akkor most már Dávid akarta létrehozni a királyságot.
1: And he was just eating food one day.
0: És egyszer éppen
1: evett
0: egy napon.
1: Now the way that David and Jonathan made covenant was the classic way in which they did it.
0: Dávid és Jonathan bizonyos feltételeket szabott meg, hogy mi jelent a szövetségük. Úgy csinálták, hogy vérszövetséget kötöttek, megvágták a csuklójukat, összecsapottatták a vérüket, és úgy együtt ittak abból. Pár csak vért felfogtak egy pohár borban. Ez volt, ez is egy szövetségkötési mód volt. És fogták ezt a kelyhet, és mind a ketten ittak belőle. És ilyen módon a csészében levő vérnek a szövetsége kötötte őket, és ezt az új szövetségben is látjuk.
1: It wasn't circumcision of a particular organ, it was a scar on the wrist that reminded you of your covenant promise.
0: Itt nem egy bizonyos szerv körülmetéléséről van szó, hanem a csuklóikon egy-egy sem emlékeztette őket a szövetségre, és hát Dávid egyik nap éppen evett, nyilván a kezét.
1: Like a good Indian.
0: Mint egy jó indiai.
1: And then he saw the scar.
0: Aztán meglátta ezt a sebet a csuklóján.
1: He said, now is there anyone left of the house of David or the house of Jonathan that I might bless?
0: Hogy maradt-e valaki Jonathan házából, akinek áldást adhatnék?
1: And he finds Mephibosheth. This
0: és megtalálta Mephibosheth, ez egy nagyon szenvedélyes történet.
1: Brings him out of his poverty and his degradation.
0: Kihozta Mephibosethet a szegénységből és a lesüllyedt állapotából.
1: Has him come and sit at the king's table.
0: És oda hívja, hogy a király asztalánál üljön és egyen.
1: Now, if you trace the genealogy of Mephibosheth, it becomes a genealogy of great blessing.
0: Hogyha végigkövetitek Mephibosethet utódainak a családfáját, látjátok, hogy nagy áldást hordoz ez a család később.
1: Now, there's riches in all this. I mean, I could go on and on and on and on and on.
0: Nagy gazdagság van ebben az egészben, folytathatnám tovább.
1: But these things are written for our instruction.
0: De ezek a dolgok a mi oktatásunkra írottak meg.
1: Because we are called to live the same way.
0: Mert minket arra hívott Isten, hogy ugyanígy éljünk. Csak azt akarom említeni.
1: There's one thing that I cannot understand.
0: Egy dolog van, amit nem értek sehogy sem.
1: One of the first things I'm going to do when I get to heaven.
0: Az első dolog, amikor majd a mennybe jutok, azt kérdezem meg.
1: I'm going to grab hold of David.
0: Hogy megragadom Dávidot.
1: David said, I've admired. I shall say to David, David, I just admired the way you live.
0: És el fogom mondani neki, hogy Dávid, én annyira csodáltam azt, ahogy te éltél.
1: And you set me so many fantastic examples.
0: És olyan fantasztikus példákat mutattál elé.
1: This is the one thing I can't understand.
0: De van egy dolog, amit nem tudok felfogni veled kapcsolatban.
1: Why did you have no concept of the covenant of marriage?
0: Miért nem értetted, hogy a házasság szövetség?
1: He understood so much about covenant.
0: Olyan sok mindent tudott a szövetségről, Dávid.
1: Why was he totally blind to this?
0: Miért volt teljesen vak erre?
1: Like I've got it written in my Bible.
0: A Bibliában vele van írva.
1: When David saw that God was prospering him in every way.
0: Amikor Dávid látta, hogy Isten minden szempontból bőséget ad neki.
1: He established him with great authority.
0: És nagy tekintélyt adott neki.
1: The next thing it says is this.
0: A következő, amit olvasunk Dávidról az.
1: And David took more wives.
0: És Dávid még több feleséget szerzett magának.
1: And in my Bible I've written.
0: És a Bibliában beleírtam. Oh, nem. Jaj, nem.
1: That was the seed which destroyed the kingdom.
0: Mert ez volt az a mag, ami végül is tönkretette a királyságot.
1: It passed on to the next generation, and Solomon was even worse than his father.
0: A következő nemzedékre is Salamon még rosszabbul csinálta, mint az apja.
1: And it was the lack of the understanding and practice of the covenant of marriage
0: azért,
1: which brought destruction to the kingdom and took to all God's people into hundreds of years of bondage and darkness.
0: A királyságot azt tette tönkre, hogy nem értették és nem gyakorolták a házasság szövetségének a gyakorlati oldalait, és emiatt zuhant az egész nép több évszázados visszaesésbe és
1: nyomorúságba.
0: És én gondolkodtam, imádkoztam és imádkoztam.
1: I cannot understand this
0: blindness. Nem tudom megérteni ezt a vakságot.
1: What I can see is the destructive effect it had
0: upon
1: that kingdom.
0: Azt látom, hogy milyen pusztító hatása volt ennek erre a királyságra.
1: Now when Jesus comes,
0: amikor Jézus eljön,
1: the Pharisees are making excuses to allow divorce.
0: És a farizeusok magyarázzák, hogy miért engedik meg a válást.
1: He brings correction.
0: Akkor Jézus helyreigazítja őket.
1: And brings us back again to the true covenant, understanding of the covenant of marriage.
0: És visszavezet minket a házasság szövetségének eredeti
1: when the disciples hear this,
0: amikor a tanítványok hallják ezt, azt mondják,
1: if that's what marriage is like,
0: hogyha ilyen a házasság,
1: it's better not to be married.
0: Jobb nem megházasodni.
1: You mean if I marry a woman, there's no way out.
0: Úgy értem, hogyha magamhoz veszek egy asszonyt, nincs kiút ebből a dologból. Igen, pontosan így értem ezt.
1: That tells you two things.
0: Tehát ebből két dolog derül ki.
1: You better make the choice with great care.
0: Egyrészt nagyon alaposan kell kiválasztani az illetőt.
1: This is the one great decision. It must be God's will.
0: Ez egy nagyon-nagyon nagy döntés, és feltétlenül Isten akarata szerint kell meghozni.
1: And once that covenant is made,
0: és miután ezt a szövetséget létrehoztuk,
1: there's no way out, there's only a way through.
0: Ebből nincsen kiút, ezen csak keresztül van út.
1: Now God deliberately puts opposites together. That's my observation.
0: Az én megfigyelésem szerint Isten szándékosan teszi össze az egymással ellentétes embereket, és ennek az a célja, hogy a tökéletesség felé csiszoljuk egymást.
1: But when you've got through the few bumps,
0: de amikor azt a néhány bukkanót legyőztük, amikor néhány nehéz időszakon túl vagyunk,
1: and you're still together,
0: és még mindig együtt vagyunk,
1: you begin to realize what an amazing and wonderful thing marriage really is.
0: Akkor rájövünk, hogy milyen megdöbbentően nagyszerű dolog a házasság.
1: And lived in the right way,
0: hogyha megfelelő módon éljük meg,
1: it becomes richer and deeper all the time.
0: Akkor egyre gazdagabb és egyre mélyebb lesz állandóan.
1: Well, let me move on.
0: Tovább lépek.
1: I had no idea what time I was supposed to finish.
0: Fogalmam nincs arról, hogy mikor kell abbahagynom.
1: I would like to know how much time I've got left, please.
0: Mennyi idő van, hogyha meg tudnátok mondani?
1: No one seems to be able to tell me.
0: Úgy tűnik senki sem tudja megmondani.
1: I want to move on in your notes to page.
0: Akkor a jegyzetben.
1: 19, please.
0: 19. oldal.
1: Let me say a few things here.
0: Itt szeretnék néhány
1: dolgot mondani. I mean, is that all? Okay. Stop the clock.
0: Állítsátok meg az órát.
1: Right, page 19.
0: 19. oldal.
1: Just a few things on Jesus' method of fathering.
0: Arról, hogy Jézus hogyan volt atya.
1: Now, we've already seen already that David is a great example of sonship and he became a great example of fatherhood.
0: Hogy Dávid a fiúságnak is és az atyaságnak is egyszerű példája.
1: I haven't had time to mention this.
0: Ennek említésére nem volt időm.
1: Of how he took 400 destitute debtors and turned them into mighty, mighty warriors.
0: Hogy 400 tönkrement adóst összeszedett Dávid és hatalmas harcossá tette őket.
1: And within the 400 he had the 30.
0: És a 400-ból választotta ki a 30-at.
1: And he had the 3.
0: És abból a hármat.
1: I could take a whole weekend just teaching
0: egy
1: on David.
0: Egy egész hétvégén tudnék tanítani Dávid hatalmas harcosairól.
1: And these are present day principles of how you put together leadership teams which can win the war against the devil and still remain absolutely united.
0: Hogy hogyan kell összeállítani vezetőségi csapatokat, akik megharcolnak az ördöggel, és utána is együtt maradnak.
1: Jesus had three levels of relationship with people.
0: Jézusnak három szinten volt kapcsolata az emberekkel.
1: He blessed the multitudes without any real personal contact.
0: Anélkül, hogy valamilyen személyes kapcsolatba került volna ott az emberekkel.
1: And he still does that today.
0: Ma is teszi ezt.
1: Within the thousands that were blessed, he found several hundred that he discipled.
0: A sok ezer áldás kapott ember közül talált néhány százat, akik tanítványák
1: képzett. I want to make a distinction between discipling and fathering.
0: Szeretnék különbséget tenni a tanítványképzés és az atyaság között.
1: When it comes to disciples, the largest figure mentioned is 500.
0: Tanítványokról van szó, akkor a legnagyobb szám, amiről szó van, az
1: and
0: az 500.
1: And you teach disciples by set, like for example the I forget the term, the school. The prepare school is a good example of a discipling situation.
0: És ez az előkészítő iskola, ami itt van, ez a tanítvány képzésnek egy nagyon jó példája.
1: Now, in my opinion, it would be totally wrong to call that a son's class. That's not a son's class.
0: Természetesen nagyon rossz lenne szerintem ez a fiak osztályának hívni, mert ez nem a fiak osztálya.
1: Amikor tanítod az embereket, that is not és a tanítás változó son relationship, that's a discipling
0: ez egy nem egy fiúi kapcsolat, egy tanítvány képzői kapcsolat.
1: And it's a very important relationship. And you can disciple hundreds in that way. And I'm privileged to do that all in many countries around the world, but I'm not father to hundreds of people.
0: Ezt tenni a világ sok részén, de nem vagyok több száz embernek az atya.
1: On page 20 we come to the third relationship.
0: A 20. oldalon jön a fathering harmadik kapcsolat. Apja volt a 12.
1: Now fathering, as I've observed it in practice, can only work within the limits of 10 to 30 at the most. It's in that limit of 10 to 30, it's possible to be a functional father.
0: Az atyaságra korlátozódnia kell egy ember mennyiségre, ez 10 és 30 fő között lehet, több embernek nem lehet az atyának.
1: Those that you father very quickly how themselves to begin fathering, so they become, so it's passed on to the next generation.
0: Akiknek az atya vagyunk, azokat nagyon gyorsan el kell tanítani arra, hogy ők hogyan lehetnek atyák, azért, hogy a következő nemzedékhez gyorsan átmenjen.
1: They were the sons of the sons that Jesus was discipling.
0: Jézus esetében, mondjuk ez maximálisan 72 fő volt, ők voltak azok, akiket Jézus úgy tett tanítványa, hogy a fiai voltak. Tehát Jézusnak ott volt a 12.
1: And at a very early stage, each of the 12 had six that they were fathering, chose to learn how to become spiritual.
0: Hat további szellemi fia, hogy megtanulják ők maguk is, hogy hogyan kell szellemi fiúnak lenni. Az ígében az egyik példa
1: János Márk lenne,
0: aki Márk evangéliumát írta.
1: He was clearly Peter's son.
0: Ő egyértelműen Péter fia volt.
1: And Peter fathered that young man.
0: És Péter atyaként működött ennek a fiatalembernek az életében.
1: There are hints in scripture.
0: Az igében vannak utalások arra.
1: And there's more information in the writings of the early church fathers.
0: És a korai egyházatják írásaiban még több utalás van erre.
1: Polycarp became a son of the Apostle John.
0: János apostol fia lett.
1: At 20 years of age, as John came out of prison, he leapt onto this man and sucked life out of him as long as he remained alive. He possibly killed him by sucking too hard.
0: És kiszívta az életet szinte egészen János halála napjáig. Ebből a Jánosból talán azért halt meg olyan hamar.
1: But Polycarp went on to be a mighty apostolic father in his own right.
0: Hatalmas apostoli atya lett saját jogon is utána.
1: And fathered many sons who fathered many sons.
0: És sok fiúnak lett az atya, akik szintén sok fiúnak lettek az atyái.
1: Spend the last few minutes in the stages which you can observe in the way that Jesus fathered the 12.
0: Töltöm, hogy megbeszéljük, hogy milyen szinteken látható, hogy Jézus atya volt a 12-nek.
1: You'll find these on page 20 and on into page 21.
0: Ezeket a 20. 21. oldalon találhatjuk. Először is példát mutatott nekik.
1: At first they just watched him.
0: Először csak figyelték.
1: Second stage.
0: Második szint.
1: He then showed them how to do it with him.
0: Utána megmutatta nekik, hogyan csinálhatják ők is ugyanazt vele egy
1: third stage.
0: Harmadik szint.
1: He then sent them out on short ministry trips with at least two together with clear instructions and clear accountability.
0: Aztán kiküldte őket rövid szolgálati utakra egyértelmű utasításokkal, a tanítványoknak be kellett számolni arról, mit végeznek, kettesével mentek.
1: He made it very clear.
0: Nagyon világosan tette
1: Jézus, representing him,
0: hogy őt képviselik ezek az emberek,
1: and they were doing it in his name.
0: És az ő nevében teszik, amit tesznek.
1: And then, verse number four,
0: aztán negyedik
1: he had them come back and report on all that they had done.
0: A tanítványoknak vissza kellett térniük, és jelenteniük kellett mindazt, amit cselekedtek.
1: And they discovered that even demons were subject to him through his name. It was his name,
0: hogy Jézus nevében még a démonok is engedelmeskedtek nekik. Tehát Jézus nevét hatékonyan tudták használni.
1: Phase 5. He then brought correction and adjustment to
0: Jézus
1: the way that they had done these things.
0: Tette a szolgálati módjukat.
1: He primarily showed them how to do nothing of themselves or
0: of their own initiative,
1: but always to work with the Spirit
0: and the
1: Father just as he had always
0: done.
2: Sondern stets mit dem Heiligen Geist und dem Vater zusammen.
1: He was always pushing them out to do things.
0: Mindig nyomta kifele a tanítványokat, hogy csináljanak dolgokat. Mert fejleszteni akarta a hitüket.
1: Philip, how are we going to feed this multitude?
0: Philip, hogy fogjuk megetetni ezt a tömeget?
1: Philip can only think in natural terms.
0: Philip csak természetes szinten tudott gondolkodni.
1: So Jesus showed how to move out of the natural.
0: Jézus megmutatta neki, hogy lépjék a természetes szintről a természet fölöttibe.
1: Why were you so frightened? Why didn't you just rebuke the storm yourself?
0: Miért nem dorgáltad meg magad a vihart?
1: Martha, roll away the stone.
0: Márta, gördítsétek el a követ.
1: Didn't I say that if you would believe, you would see the glory of God?
0: Nem mondtam neked, hogy ha hiszel, akkor meglátod Isten dicsőségét.
1: All the time trying to push them into acts of faith, so you could rejoice in the fact that they were now beginning to move.
0: És utána örvendezett annak a ténynek, hogy elkezdtek végre mozdulni.
1: When Peter said, "Oh Lord, I want to walk on the water like you,"
0: Uram, én akarok a vízen járni, ahogy te.
1: He just said one word, "Come, come."
0: Jézus csak egy szót mondott, gyere.
1: Now he ran into difficulties.
0: Volt egy kis nehézség ebből.
1: But he did at least walk for a few steps supernatural.
0: De Péter legalább néhány lépést tett természet fölötti módon.
1: The other disciples never even got out of the boat.
0: A többi tanítvány soha nem lépett ki a hajóból.
1: With whom was Jesus more pleased?
0: És ki tetszett jobban Jézusnak?
1: Step out and have a go.
0: Ha összezavarod a dolgokat, majd én megmentelek, de kezdj el mozogni.
1: Number six. In the latter part of his ministry, he pointed them strongly to the Father.
0: Explained
1: how they themselves were to live like him in
0: relationship.
1: Number seven. He finally commissioned them and sent them out on their own. Because they themselves have been anointed with the Holy Spirit and with power.
0: Végül, miután felkelettek Szent Szellemmel és erővel, megbízást adott nekik, és kiküldte őket egyedül.
1: And finally, the time had now come to release them.
0: Végül eljött az idő, hogy kibocsássa őket.
1: They had now had to work with him and the Father and the Spirit as they came to live in them spiritually.
0: Együtt kellett munkálkodniuk vele, az Atyával és a Szent Szellemmel, ahogy a Jézus az Atyával és a Szent Szellemmel munkálkodott.
1: And again, they were to do nothing of themselves.
0: Önmaguktól nem cselekedhettek semmit.
1: They went through several experiences.
0: Több dolgot átéltek.
1: Several impartations and several anointings.
0: Több felkenést és több átadást átéltek.
1: He breathed on them.
0: Jézus rájuk
1: lehet. And the Spirit came upon them.
0: Szent Szellem rájuk szállt.
1: And the first enabling of the Spirit was that suddenly these prayerless disciples could now become men of prayer.
0: Az első megnyilvánulása annak, hogy a Szent Szellem rájuk szállt, az volt, hogy el tudtak kezdeni imádkozni azok, akik korábban nem.
1: And if you want to become a true son of Jesus, that's the first step you're going to have to learn if you haven't learned it already.
0: Akkor ez az első dolog, amit meg kell tanulnod, ha még nem tanultad meg.
1: And if you're going to successfully father men and women, that's the first lesson you have to teach them.
0: Atya lenni férfiaknak és nőknek, akkor ez az első lecke, amit meg kell tanítanod nekik.
1: And the driving passion of it all is the love relationship between them.
0: A hajtóerő, a szeretet kapcsolat, ami van köztük.
1: When Jesus met Peter after his resurrection,
0: amikor Jézus találkozott Péterrel a feltámadás után,
1: and this embarrassed Peter, who had so horribly failed him, realized that Jesus still loved him.
0: És nagyon zavarba ejtő, hogy Péter számára, aki olyan szörnyen elárulta Jézust,
1: and they went for a walk together by the Lake of Galilee.
0: És elmentek együtt sétálni a Galilea tenger partján.
1: Jesus only asked him one question.
0: Jézus csak egy kérdést tett fel Péternek.
1: He didn't say, "Do you understand how to run effective house groups?"
0: Nem azt mondja, hogy tudod, hogy hogyan kell hatékonyan házi csoportot vezetni.
1: Have you learned our strategy for evangelism?
0: Megtanultad már az evangelizálás stratégiáját?
1: Have you got all this methodology worked out?
0: Tudod már az összes módszertant?
1: Never said any of that to him.
0: Jézus semmi ilyet nem mondott Péter.
1: This is the fundamental question.
0: Az alapkérdés az.
1: Peter, do you love me?
0: Péter, szeretsz engem?
1: Peter, do you love
0: Peter,
1: me?
0: Péter, szeretsz engem?
1: And if we can have a love life together.
0: És hogyha együtt így szeretetben élhetünk.
1: All these other things will automatically follow.
0: Akkor az összes többi dolog automatikusan majd jön.
1: And because they responded.
0: És mivel jól reagáltak a tanítványok.
1: Because they were first given power by the Spirit to pray.
0: Mivel először a Szent Szellem erőt adott nekik az imádkozáshoz.
1: They had 10 days in the upper room with God sorting out all their relational problems.
0: 10 napot töltöttek a felházban, és Isten helyre rakta köztük az összes kapcsolati problémát. Elbánt a félelmükkel.
1: dealing with their unbelief.
0: A hitetlenségükkel.
1: Powerfully anointing them with the Holy Spirit.
0: Erőteljesen felkente őket Szent Szellemmel.
1: To give them boldness to speak His word.
0: Bátorságot kaptak arra, hogy az ő igéjét szólják.
1: And mighty signs and wonders to endorse
0: tegyenek, amik alátámasztották a szavaikat.
1: When they received all these things,
0: amikor mindezt megkapták,
1: they burst out upon the city of Jerusalem.
0: Megrohanták Jeruzsálem városát.
1: And they were quickly training sons themselves to become like them because they had become like Jesus.
0: Ők is fiakat képeztek, akik ugyanolyanokká kellett, hogy váljanak, mint ők, mert ők olyanokká váltak, amilyen
1: Jézus. The Apostle Paul, exactly the same thing.
0: Pál apostol ugyanezt csinálta.
1: Amen? Well, let's start.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
4: A gyereknevelésről szeretnék egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldáspályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldáspályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is. És azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Amen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljutatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni. Ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontban az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. De azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossza levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre ránézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg, húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az Atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött, teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni. Amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az Atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az Atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem a évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe, ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké, jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ez ne gondoljuk, hogy csak arra igaz, ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelésre is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által való cselekedetekkel egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy Krónika 3-ban van. Elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által való cselekedetekkel egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a

és szeretet által való cselekedetekkel egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán kettő királyok 3, vagy krónika 3-ban van. Elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomjhalál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az az, hogy ások egy medret. És hittel kimondok dolgokat, és beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog. És eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából a ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy mibe van a hited. Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-ben érettségiztem, 73-tól

0: 1947-ig, akkor más közeg volt, más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem, és tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen, és akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni, ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyei atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat, vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akár milyenista. Nem. Újból odajuk adok ki. Ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni, és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző tanítás végén egy közös imába, Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak a, nem csak a putonyait, hanem egész teher vagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy azokból szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem. És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Mert nem úgy van, hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de az nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem, két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést. Tudom, hogy komoly problémák vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például, ugye a pán, tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van valami kijelentés, hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne néz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez. Azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, az elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott, Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. Valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét, és annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gők, függetlenedés. Isten pont ezt használja a Krisztusban megváltott embert. Nem egyént, hanem a testületi Krisztust. Krisztus testét, az eklézsiát, aki mint miután mennyasszonyi pályát végigfutotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és az fogja a Lucifert is a gehennába vinni. Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa, és ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokba el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg, de föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem, ha bukik, mit csináljon, hogy abból ki tudjon jönni jól. Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből. Kegyelemből, kegyelemmel, Krisztusban ki lehet jönni. Nem jó a bukás. De mégis Isten föl tudja használni, és mint szülő, föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet. Nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatba. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lány, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban már gyerekeik vannak, már gyerekei is, már unokák is szolgálnak. De azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemespali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet, és hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle, de nem fogja megcsinálni, mert harcolok és beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudom csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel, áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálnunk kell. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nemszek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Darko is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy üknagypapa leszek, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele. Nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled, ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja. Ne félj attól. Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületi, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességeik korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elválás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni. Égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát a Isten atya. Hím nem ő. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony, beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony, nagyon sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő szeretet. És az egyik fajtából a férfibe rakott többet, másik fajtából a nőbe rakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyereknek, gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét, és ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, de vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. De általában a uzsonnás csomagot ki készíti el? A férfi nem tudná elkészíteni. Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot, valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van. Figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem, hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is más kap. És jót kap. Aztán ott van, hogy az ördög meg tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerekkorba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. Leggyakoribb, amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú. A másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik. Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi, hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a felemásigás dolgok, ott vannak az elvált, egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nem, nincs rá lehetőség már a nevelésre. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe, tehát hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, hogy megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken? Ami kiemelkedő, ami pozitívabb? Amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon. Az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék? Nagyon becsületesnek kell lenni, ezért én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. De olyanokkal, akik szeretik a gyereket. Akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyereket. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem. De utált a fizika matek tanárom. Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban, hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet, hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt volt, elkerültem egy előtte fő teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an voltak, és ott vezető lettem, én magam is, de megköszöntem négy szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt. Akit azt elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak. Értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról. Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek. Nem akarok most ebbe belemenni, nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul. És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami Isten belerakott. Jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy jobban tud lelkesedni valamiért. Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valamilyen dologra magát. Vagy kíváncsibb típusú. Hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves. És olvas. Már úgy csinálja, meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni. Vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton, aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép lett. Van, aki pedig egyszerűen odaszánja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyikőtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni. Az enyém mindig csukott volt, a budlibicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ja, ezt nem szeretné. De van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a kilenc szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől a szellem által tud kifejlődni. Mert vannak belédültetett ajándékok. Vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok. És vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életébe megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat. Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. Hogy tisztában legyünk egymással. Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy ő neki ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van. Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam. Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretett nyelvről, ezzel is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebbe segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré, meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért, hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe, a jót úgy lássa jónak, ahogy Isten, a rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. Vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet. Este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadó képes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak. Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevése, ha nincsen meg bennem erre a készség. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszánás. Durvában fogalmazva, ha nem félem én se Istent. Akkor tudom istenfélelemre tanítani, ha félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre, meg kell tanítanom a szeretetre, stb. Stb. Volt már szó a határok fölállításáról. Igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves, Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, hetes. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya bármilyen volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az Atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés, átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljak, azt csináljak, ezt ne csináljak, azt ne csináljak, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot. Hogy lásson mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot, építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, hogy mondjam, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják, hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, de amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, hogy később visszatudja vonni Istennek az útjába. Útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre én is. Járok házi csoportokba, hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni a nyájat, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjelben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint atyáról legyen egy képe. Következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne. Mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba, már óvodáskorba. Ebbe a világba, óvodáskorba el kell kezdeni erről. Beszélni. Mert már van úgy, hogy első, másodikos általános iskolában ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanított kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült nevelni őt, egyre inkább tudnak tágulni a határok, a mozgástere. Egyre több mindenbe tud szabadon dönteni. Mert már egyre több mindenben tud különbséget tenni. És ahogy a felelősség a döntésének felelősségét képes fölvállalni, és a döntés képesség felelőssége növekszik, úgy a mozgástere is ennek mértékében tud növekedni. Ez mindenben igaz. Nem adsz oda egy elsős gyereknek, egy 5000 forintos zseppénznek. Mert hazajön egy szatyor nyalókával. Ha hazajön a nyalókával. És akkor a butikosnak adtál 5000 forintot. Ennyi, de abból, ja. Tudod, ahogy egyre inkább a külső, a döntéseinek felelősségét, ahogy egyre inkább képes átlátni, fölvállalni, és azzal élni, egyre inkább a külső törvények, vagy a külső parancsok általi korlátok belső szívbe írt törvényekké válnak, amit nem te parancsolsz, hanem Isten már beírja a szívébe a szellem által. És belülről tudja. Belülről tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez jó. A nevelés az nem szabad, hogy manipulálás legyen. Nem szabad, hogy leurolás, megszégyenés vagy megfélemlítés legyen. És akkor van egy terület, amire muszáj odajuk adjunk, a fegyelmezés. Intés, fenyítés, dorgálás. A fegyelmezés alapja az Istennek a személye. Istennek a tekintélye, Istennek a beszéde, értékrendje, Istennek a szeretete. És figyeld meg, a fegyelmezéshez attól van hatalmunk és tekintélyünk, hogy Isten alárendelt életet élünk. Ettől van legális tekintélyünk és hatalmunk. Ez egy nagyon fontos. És ahogy látják a gyerekeink, hogy engedelmességben járunk Isten felé, Isten beszéde felé, vagy Istentől származott, átruházott tekintélyeknek is engedelmességben járunk, ezt látják, ők is örömmel alárendelik magukat. Nem kérdés akkor. A probléma akkor van, hogyha azt látják, hogy én nem tudom ezt megcsinálni. Akkor probléma van. Ugye a fegyelmezéshez szükséges először is a szeretet. Szükséges a hit, az engedelmesség, odafigyelés, türelem, idő. És az időt aláhúzom még egyszer. Zsidó 12:10. Földi apáink rövid ideig fegyelmeztek, fenyítettek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmezés nevel. Azért teszi ezt, hogy a szentségében részesüljünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Emlékszel-e arra, amikor először kaptál otthon fenyítést? Én először emlékszem apám első pofonjára. Én elmondtam, nem akarok, az a karácsonyfás, fenyőfás dolog. Megtaláltuk a padláson a széna mögött a karácsonyfát. Ugye nekünk azt mondták, hogy az angyalka hozza. És akkor a kisebbik bátyámmal azt mondtuk, hogy hát ha eldugjuk, megtalálja-e az angyal. És akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak, az a belsejébe közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember, tehát nagy, magas ember, nagy, hatalmas nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy Nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele?
1: Nem, mi a fenyőfá?
0: Nem járt erre fenyőfa. És akkor, és kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, réttünk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát? Láttuk, láttuk, láttuk. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nektek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, réttünk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát? Láttuk, láttuk, láttuk. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nektek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja

Nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás, higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12:7. Fogadjátok el, vessétek alá magatokat a fegyelmezésnek és fenyítésnek, tekintsétek ezt a mennyei édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek, mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival, hiszen minden fiút megfenyít az apja. Ez igaz. Ha nem voltál megfenyítve, akkor nem vagy apa. Vagyis nem vagy fiú. Igen. De akkor nem tudsz nevelni se. Annyira elhumanizálódott, jól mondom. Annyira humanistává vált a társadalmunk, hogy az tragédia. Más testvérek, más a gyerekverés, meg más a fegyelmezés. A fegyelmezés a tetteinkért való felelősségvállalás. Meg kell tanítani, hogy a tetteinek van következménye. És meg kell tanítani a szeretetből való engedelmességre. János 14:15-ben Jézus azt mondja, ha engem szerettek, a parancsaimat megtartjátok. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Urat, ha nem tartom meg az ő parancsait. Természetesen nem lehet kikerülni más területeket sem, nem lehet haragból, indulatból. Amiben a fegyelmezésnek kell történnie, megbocsátás, elfogadó szeretet. A fegyelmezésnek megtérést, megváltozást kell eredményeznie. Addig kell ezt csinálni valamilyen módon, különböző utakat, módokat találni, hogy nem éred el a megtérést és a megváltozást. Nem elég, hogy sajnálja. Nem elég. Nem elég pusztán egy külsőséges változásba bekényszeríteni. Hanem a motivumaiban, a szívében, a gondolkozás módjában kell elérni a változást. A fegyelmezésnek különböző szintjei vannak, Ellen erről tanított, erre nem akarok belemenni a 12:5-6-ban. Csak fölolvasom. Elfelejtkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését. Se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Itt olyan szintek vannak, amiket az a helyzet, hogy a harmadikat jobb, hogyha nem ízleli meg egyik se. Az már egy ördögi befolyásnak való ostorozás, korbácsolás, átengedés. Jobb, hogyha nem. A János 19:1-be fordul elől még egyszer ez a görög szó, amikor Jézust megkorbácsolták. Sehol máshol nem. Ez a két hely, ahol előfordul az Új Szövetségbe. És nem akarok a tartalmába belemenni. Csak most felolvasok néhány Biblia verset. És szeretném, hogyha megkapjátok úgyis a jegyzetet. Mert most már kész van, tehát ez most hamar
véglegesedik. A maga álnokság, példabeszédek 5.22.23.

0: A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg. Meghal fenyíték híján, és bolondságának sokasága miatt támolyog. Tudod, miért hal meg? És itt szellemi dolgokról van szó. A fenyítés miatt. Tudod, hogy miért megy el sok hívő családból gyerek a világba? A fenyítés híjával. Híjából. Híja miatt. Hiánya miatt. Ezért. Példabeszédek 10.17. A bölcsesség megőrzőnek új élete van. A fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Szeretnéd azt, hogy a gyereked bolyongjon, mint egy vak, egész életébe tapogatózon? Nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd azt, hogy egész életébe tévelyegen, akkor a fenyítést azt be kell tervezned. Ha nem adódik magától, meg kell keresnem a helyet. Erről is beszél a Biblia. Példabeszédek 13-18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generációs szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban, krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13-24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot. Kivártam, de mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned. De ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19.17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22.15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság. De a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod. A kezet Isten arra tett, arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy veszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvérek, szülők, példabeszédek 23-13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Nem hal bele, ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29-15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29-17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélben is azt mondja, hogy de utóbb a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte. Legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet a házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről, és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá. De a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott. Tegnap, tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus! Mennyei édesatyám! Kedves Szent Szellem! Szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldáspályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Szeretettel köszöntlek benneteket. Gábor, azt mondtad, hogy erős ez a délután? Dicsőség azért az Úrnak. Ezt én úgy fordítanám le, hogy az Úr Jézus Krisztus ma is itt van velünk. És a Szent Szellem munkálkodik. Ettől lesz erős a délután. Gondolom, hogy egy véleményen vagyunk. Na, mielőtt rátérnék a bőttel kapcsolatos témára, azt előre szeretném bocsátani azok miatt is, akik esetleg később felvételről nézik ezt az összejövetelt, hogy nem lesz tematikus tanítás ma a bőtről. Egy-két gondolatot szeretnék elmondani buzdításul, bátorításul tényleg a témával kapcsolatban. Azonban mielőtt a bőt témájára rákanyarodnék, ahogy gondolkodtam ezen a délutánon, eszembe jutott az, hogy mennyire fontos az a hívő életünkben, hogy azokat a kincseket, azokat a megértéseket, amiket a mennyei atya a Szent Szellem által megvilágosít számunkra, amit megértünk belőle, azt ne tartsuk meg magunknak, hanem legyen bátorságunk továbbadni, elmondani. Akkor is legyen bátorságunk, ha elsőre esetleg nem olyan reakciót kapunk válaszul, amit remélünk. Miért mondom ezt? Ez most, ha Magyarországon kerestem, de nem találtam, és azért olyan nagyon sok időt nem töltöttem a keresgéléssel, hogy hanyadik ilyen 21 napos évelei bőti alkalom. 10-nél biztosan, hogy több, 20-nál meg kevesebb. 13 talán. Én úgy tudom, ez nem 100%, de amennyire én tudom és emlékszem rá, Amerikában ezt már korábban gyakorolták testvérek, nem lényeg, hogy kin keresztül jött ez, de ez egy nagyon-nagyon pozitív, nagyon-nagyon jó szokás, ami bejött a magyar eklézsiába. És ahhoz, hogy ez bejött, ahhoz kellett, hogy halljunk róla, ahhoz kellettek testvérek, akik itthon is úttörőként ebbe beleálltak, és utána mesélték a tapasztalataikat, hogy fantasztikus, nagyon jó, érdemes. És ami egyébként a bőtölést és akár a gyülekezeti közösségi bőtölést illeti, tudjátok nagyon jól, akik kezdetektől fogva itt vagyunk, meg akik nem a kezdetektől fogva azok is, hogy egyfajta rendszeres bőtölést szerdai napokon eddig is csináltunk, meg addig is csináltuk már előtte, mielőtt ez a 21 napos bőt bejött volna, tehát azért az egy más szituáció, meg ez is egy más szituáció. Nyilván nem arról van szó, hogy csak ebben az időszakban lehetne bőtölni, máskor nem, mert mindenkinek szabadsága van, hogy bármikor szabadon gyakorolja ezt a tevékenységet, de az biztos, hogy ennek a testületiségnek ennek egy nagyon nagy jelentősége, most nagyon fontos, és erre majd még a végén vissza is fogok egy gondolatra térni. Hogyha esetleg korábban még nem gyakoroltad a bőtöt, úgy hallgatod ezt, nem az itt lévőkre gondolok elsősorban, akkor nyilván felmerül a kérdés, hogy miért van-e arra szükség? Miért kell nekünk ilyen dolgokkal megfeszíteni magunkat, vagy erőfeszítéseket tennünk? Hát két nagyon-nagyon alapvető dolgot mondanék. A legelső az az, hogy az élő Istennek az egyszülött fia, a názareti Jézus Krisztus, aki fizikai testben eljött erre a földre, azért, hogy minket megmentsen és visszavásároljon az ő vére által a mennyei atyának, mielőtt beállt a szolgálatába, vízkeresztsége, a bemerítkezését követően bőtöt tartott. Elment a pusztába 40 napig, a Szent Szellem vezetése szerint, azt is olvassuk, és 40 napig nem evett, nem ivott semmit sem. És azt is olvassuk, hogy a végére megéhezett, és aztán emlékeztek a történetre, ezt most nem fogom felolvasni, tudjátok, nagyon ismerős, megkísértette a sátán, és mindenben legyőzte. annyira szeretem és hiszem azt, hogy most így, hogy feljött bennem ez, hogy a Szent Szellem vitte ki őt a pusztába. Én hiszem azt, hogy tudjátok biztosan, annyira szeretem azokat a részeit az evangéliumoknak, ahol Jézus olyan látszólag szorult helyzetbe kerül, és olyan elemi bölcsességek jönnek ki a száján, hogy a hallgatóságnak szabályosan leesik az álla, és én hiszem azt, hogy ezek a Szent Szellemtől voltak ezek a válaszok. Akár ott a pusztabeli megkísértéskor is a három kérdéssel kapcsolatban, akár ott, amikor hozták az adópénzt, hogy akkor na, erre mit mondasz nekünk? A nagy bölcsek, írástudók, mindenki, stb. És jött a döbbenetes válasz, hogy mindenkinek befogta a száját. Tehát Jézus Krisztusnak, hogyha erre szüksége volt, akkor mennyivel inkább szükségünk van nekünk, akik hát egy olyan világban, egy olyan környezetben élünk, stb. Stb. Tehát szükségünk van rá. Ha neki szüksége volt rá, nagyon szükségünk van. A másik dolog az, hogy Jézus, ő maga nagyon nyilvánvalóan mondta is ezt. Ezt viszont felolvasnám Máté evangélium 9. fejezetéből a 15. és 15-17. Versekig. Mondta nekik Jézus, vajon szomorkodhatik-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Ugye megkérdezték szintén ott az akkor is böjtölő emberek, farizeusok, stb., hogy miért, a te tanítványaid miért nem böjtölnek. És ugye azt mondja, hogy amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor böjtölni fognak. Tehát ez egy egyértelmű kijelentés. Fognak böjtölni, mondja Jézus a saját tanítványairól. És még amire szeretnék kitérni és utalni rá, hogy mostanában beszéltünk arról, hogy az új tömlő szükségessége. Én hiszem azt, hogy egy kicsit az új tömlő is egy olyan dolog talán, mint a megtérés. Van egy egyszeri döntésem, amikor az életemet odaadom Isten kezébe, elfogadom az Úr Jézus Krisztus személyes megváltómnak, de ettől még az életemnek a folyamán, ahogy az Úrral járok, újra és újra adódhatnak olyan körülmények, olyan szituációk, amikor szükségem van arra, hogy megtérjek dolgokból. Én hiszem azt, hogy ez az új tömlő is egy olyan dolog lehet, amire időről időre talán van szükségünk, hogy bizonyos területeken megújuljunk, új tömlővé váljunk, és helyet adjunk annak az új bornak, amit a Szent Szellem bele akar tölteni az életünkbe. És azért hozom ezt ide, és azért hozom fel, mert hogy hiszem azt, hogy az evangéliumokkal kapcsolatban a sorrendeknek, a szórendeknek, az egymás utániságoknak jelentőségük van. És hogyha itt a közvetlenül azután, hogy Jézus kijelenti, hogy böjtölni fognak az ő tanítványai, amikor ő nem lesz itt, rögtön utána erre tér rá. A régi ruhát megtoldani az új posztóval és az új tömlőre. Miért olyan nehéz böjtölni? Hát ennek valószínűleg több oka is van. Az egyik nagyon általános tapasztalat, egy kissé közhelyes megállapítás, de ugye jó dolgokat könnyen megszokjuk. És amikor kizökkenünk a megszokott napi rutinunkból, hát az egyfajta kényelmetlenséggel jár, és ez nem lesz könnyű. Olvastam a napokban, a médiában egy cikket, ami arról szólt, hogy Ukrajnába vittek segélyszállítmányt. És leírja a szerző, nem tartott talán még, talán egy hétig tartott, vagy valahogy így. Egész Ukrajnában mindenhol hideg van. Ő azt írja, hogy ahol ők megfordultak, sehol nem volt fűtés a szállodában, és csak valamilyen nagyon jelképes. Miért mondom ezt? Azért mondom, mert a jó dolgok világhoz nagyon könnyen, nagyon gyorsan hozzá tudunk szokni, és nagyon könnyen, nagyon gyorsan természetesnek veszünk olyan dolgokat, amik lehet, hogy nem feltétlenül azok. Ezért nagyon, tehát tudjátok, hogy amikor például evések, étkezések előtt az ételt megáldjuk, azt is lehet egyfajta vallásos cselekedet az egész mindenféle gondolat nélkül. Az, hogy van mit ennünk, az egyetlen nap se. A Jézus az Úr imájába, tudjátok, a mi atyánkba, azon is sokszor elgondolkodtam, az nem véletlenül van benne, benne van. Az egy olyan ima, amit az Úr Jézus nagyon fontos dolgokat említ, abban biztos. Benne van, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És hány ember éli le az életét úgy, hogy minden nap tele van az asztal, tele van a hűtő, és eszébe nem jut, hogy az nem természetes. Aztán, ami miatt nehéz, nem csak az, hogy a rutinunkat megtörjük, hanem egyszerűen a szervezetünk úgy van kitalálva, hogy ahhoz, hogy egészséges állapotban meg tudjunk maradni, ahhoz ennünk kell. Szüksége van a szervezetünknek, hogy kalóriát vigyünk be, hogy nyomelemeket, vitaminokat, stb. Ahhoz, hogy egészségesek tudjunk maradni. Az egy másik kérdés, hogy az aztán már a dolognak a másik fele, hogy ráadásul még ez egy élvezetes dolog is. Jót enni, az egy élvezetes dolog, és ez is olyan, ami egyszerűen így vagyunk megalkotva, így vagyunk tekercselve. És ezek reflexes dolgok a szervezetben, hogyha éhesek vagyunk, akkor azt a gyomrunk közli vele, hogy már itt lenne az ideje, hogy végre valamit egyél. És tudjátok, borzalmas dolog az, vannak olyan betegségek, elsősorban előre haladott daganatos betegségek, amikor a páciens teljesen elveszíti az étvágyát. Olyan étvágytalan, hogy azt mondja, hogy csak forgatom a számba, és képtelen vagyok lenyelni. Egészséges ember ezt az állapotot nem tudja elképzelni. Tehát az is az Istennek az ajándéka, hogy jó étvágyunk van. És hát ezek okozzák a nehézségeit annak, hogyha megvonjuk magunktól a táplálékot, akkor hát az nehézséggel jár. De azért tudjátok, azt kell, hogy mondjam, hogy messze-messze megéri. Nagyon-nagyon örültem, és Gábor ugyanazt a dicsőítő dalszöveget hozta fel, ami nekem is nagyon itt a szívemet megmozgatta az imént, amikor énekeltük, mert valahogy úgy érzem, hogy valahol ez a bőtnek az egyik értelme és az egyik célja. Azt mondja ez a refrén, hogy örökké való hatalmas Isten, te tartod meg életem, ez ugye egy megvallás, ó, csak hangot halljam, arcod lássam, téged dicsérni, ez minden vágyam. Tehát amikor azért adjuk magunkat erre a cselekedetre, a bőtölésre, hogy Istent jobban értsük, hogy az ő hangját tisztábban halljuk, hogy az ő arcát meglássuk, és megismerjük őt jobban, az nagyon jó, hogyha ez minden vágyunk. És milyen jó erre ez az időszak, amikor bőtölhetünk ő előtte. Szeretnék arról mondani néhány dolgot, néhány példát hozni a Szentírásból, hogy milyen célokért látunk konkrét példákat a Szentírásban. Gábor beszélt ugye Mózesről, meg a kivonulásról. Hát az egyik első ilyen példa az, amikor Mózes a törvényadáskor felmegy a Sínai hegyre, és 40 napig fönt van Isten jelenlétében, és bőjtöl. Most éppen a rendszeres bibliaolvasásomban a 4 Mózest olvasom, és elképesztő az, hogy Mózes ugye nem csak a 10 parancsolatot kapta meg a hegyen, hanem megkapta, tudjátok, a sátornak, a szent sátornak a felépítésével kapcsolatos összes részletet, méreteket, anyagokat, hogyan kell a kapcsoknak lenni, hogyan kell a talpaknak lenni, hogyan kell a stb. De ezt azt mondom, hogy hagyján, mert lehet azt mondani, hogy kapott egy képet, és akkor ő ilyen vizuális típus volt. De ez nem csak erről volt szó, mert voltak olyan, tehát azért a törvénynek, az áldozatoknak vannak olyan finomságai, meg olyan konkrétumai, hogy ott azért az egy intenzív 40 nap volt bizonyára, hogy ezt Istentől átvette. Tehát mi volt ott a célja a bőtölésnek, az Istentől való vezetésnek az átvétele, ami hiszem, hogy ma is egy nagyon fontos cél. Ezt tudjátok mindannyian, hogy hívőként a családjainknak a papjai vagyunk, és ezt nem feltétlen kell arra gondolni, hogy országos szintű vezetést kell nekem személyesen átvennem Istentől, de a családom vezetésére vonatkozó vezetést azt kell átvennem Istentől, vagy akár a helyi gyülekezettel kapcsolatos vezetést, a gyülekezet vezetőknek nyilván jó, hogyha vesznek át Istentől, és erre is, ahogy látjuk Mózesnél, a böjt, az egy nagyon jó eszköz és egy jó lehetőség. Aztán több alkalommal is vannak olyan szituációk, amikor valami bűneset volt, vagy Isten népe úgy, ahogy volt, elesett bűnben. Például egy ilyen példa az 1 Sámuel könyvében, a 7. fejezetben van megírva, amikor a nép idegen istenekkel bálványimádást követett el, és akkor Sámuelen keresztül egy böjt volt, és így fordult jóra a dolog. Vagy például, amikor Dávid bűnbe esett Betsabéval, és ugye a gyermek, aki ebből a kapcsolatból született, megbetegedett, ő is böjtölt. A gyermek nem gyógyult ugyan meg, de hát a Dávidnak is és a feleségének is a kapcsolata az Úrral helyreállt. Aztán ugye a böjti időszakkal kapcsolatosan Dánielt nagyon gyakran idézzük. Ő valóban a prófétai közbenjárásnak az első és talán legfőbb példája a Szentírásban, aki konkrétan azért ment bele ebbe a háromhetes böjtbe, ami egy ilyen részleges böjt, hogy Istennek a népe életében megvalósuljon az az ígéret, amit ő a korábbi proféciákból megértett. Tehát ez is lehet a böjtölésünknek a témája. Több alkalommal olvasunk arról is, hogy egyes népcsoportok, vagy város például, népcsoportok esetében Izrael népe, Eszter királyné esetében, ő is böjtöt hirdetett, amikor arról volt szó, hogy el akarták pusztítani az egész akkori zsidó népet. A másik pedig, ami olyan szempontból érdekes, a másik példa, hogy ott egy hitetlen város volt Jónás próféta könyvében, ahol böjtöt hirdettek, és látjuk, hogy mind a két esetben a nagyon-nagyon nehéz körülményekből, gyakorlatilag pusztulásra ítélt helyzetből menekültek meg. A zsidók is, és Ninive városának a lakói is. Azt néztem, biztos emlékeztek rá, hogy Ninivének a királya nagyon szigorú volt a böjttel kapcsolatban, mert nem csak az emberek böjtöltek, hanem még az állatok, a házi állatok is, ők sem kaptak sem enni, sem inni. Meg is lett az eredménye, de az elég hangos lehetett, igen. Igen. Több alkalommal olvasunk arról is, hogy egyes népcsoportok, vagy város, például népcsoportok esetében Izrael népe, Eszter királyné esetében, ő is böjtöt hirdetett, amikor arról volt szó, hogy el akarták pusztítani az egész akkori zsidó népet. A másik pedig, ami olyan szempontból érdekes, a másik példa, hogy ott egy hitetlen város volt Jónás próféta könyvében, ahol böjtöt hirdettek, és látjuk, hogy mind a két esetben a nagyon-nagyon nehéz körülményekből, gyakorlatilag pusztulásra ítélt helyzetből menekültek meg. A zsidók is, és Ninive városának a lakói is. Azt néztem, biztos emlékeztek rá, hogy Ninivének a királya nagyon szigorú volt a bőttel kapcsolatban, mert nem csak az emberek bőtöltek, hanem még az állatok, a házi állatok is, ők sem kaptak sem enni, sem inni. Meg is lett az eredménye, de az elég hangos lehetett, igen.

ahol böjtöt hirdettek, és látjuk, hogy mind a két esetben a nagyon-nagyon nehéz körülményekből, gyakorlatilag pusztulásra ítélt helyzetből menekültek meg. A zsidók is, és Ninive városának a lakói is. Azt néztem, biztos emlékeztek rá, hogy Ninivének a királya nagyon szigorú volt a bőjtel kapcsolatban, mert nem csak az emberek bőjtöltek, hanem még az állatok, a házi állatok is, ők sem kaptak sem enni, sem inni. Meg is lett az eredménye, de az elég hangos lehetett, igen. Igen. Nyilván lehetne még további célokat is keresni. Nyilván a személyes életeinkben is lehetnek olyan szituációk, olyan terhek, olyan nehézségek, gátak, akár a szellemi növekedésünk útjában, amivel esetleg már régebb óta küszködünk. Ezek mind olyan dolgok, amikben a böjt tud segíteni abban, hogy áttörést, megoldást tudjunk átélni, vagy vezetést az Úrtól. Fel szeretném még olvasni nektek az Ézsaiás 58-ból, nem fogom azt az egész részt, amit az elején olvastunk, csak a 6. és a 7. verseket. Hát nem ez-e a böjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az égának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem az-e, hogy az éhezőnek megszegt kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházzad, és testvéred elől el ne rejtsed magad. Ha ezt röviden akarom összefoglalni, akkor azt tudom mondani, hogy szeresd embertársadat, mint magadat. Tehát a böjt arra is egy nagyon jó lehetőség, hogy a kapcsolatainkat rendezzük, ahol rendezésre van szükség, hogy a kapcsolatainkba tudjuk beleadni magunkat, akár megújítani azokat, ahol megújulásra van szükség. Ez is egy nagyon fontos momentuma a böjtölésnek. Fenti példákból azért azt láthatjuk, hogy általában a Bibliában azt látjuk, hogy böjtölni nem akkor szoktak az emberek, mikor a teljes jólét közepette vannak, és minden rendben megy, és minden rendben van. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen helyzetben nem lehet böjtölni, mert nyilván ilyenkor is lehet, mert az Isten keresésnek akkor is ez egy jó módja. Tehát azt hiszem, hogy az elmúlt néhány évnek az eseményei, meg az a napi helyzet, amiben élünk, a környezetünkben, amiket látunk, akár a szomszédban zajló háború, akár a gazdasági helyzet, akár a járványos körülmények, ezek mind-mind olyan dolgok, amik azt erősítik meg, hogy ideje van a böjtölésnek ebben az évben is, és fontos, hogy erre adjuk magunkat. Említettem a testületiséget az elején, és úgy gondolom, hogy ennek a testületiségnek két iránya van. Az egyik iránya az az, hogy amikor együtt teszünk valamit, akkor az egy nyomatékot ad a szolgálatunknak, egy nyomatékot ad ennek a cselekedetünknek Isten felé. Tehát amikor azért nagyon jó, hogy vannak imalisták, ima témák összeírva, hogy az országban nagyon-nagyon sokan részt vesznek ebben, és amikor Istennek a népe együtt, ráadásul egy böjtölés közepette ezeket az imakéréseket odaviszi a mennyei atya elé, ez biztosan sokkal fajsúlyosabb, sokkal nyomósabb annál, mint hogyha egyen-egyenként járnánk csak közben. A másik oldala pedig a testületiségnek az, hogy biztosan nem csak én vagyok úgy vele, de én magam így vagyok ezzel, hogy könnyebben adom magam egy ilyen megpróbáltatásba, akkor, hogyha tudom azt, hogy a testvéreim is ezt teszik. És ez is bátorít és buzdít arra, hogy ami engem illet, a magam részét én is meg.

0: tegyem. Ennyit szerettem volna nektek elmondani a böjtöléssel kapcsolatban, és bátorítlak benneteket, hogy bátran fogjunk neki. Tudjátok, hogy arról az elmúlt években sokat beszéltünk, hogy itt nem feltétlenül arról van szó, hogy csak víz vagy csak folyadék. Aki amilyen módon tudja odaszánni, elkötelezni az idejét, a személyiségét erre, az keressétek ennek azt a módját, ami számotokra kivitelezhető. Ha ez egy dánieli böjt, ami azt jelenti, hogy bizonyos ételtípusoktól tartózkodtok, nem esztek édességet, vagy csokit, vagy húst, vagy ilyesmit, ki mit. Csak az úgy gondolom, hogy fontos, hogy az elejétől valamilyen módon ezt beszéljük meg az Úrral, és amit megbeszélünk vele, ahhoz legyünk hűségesek és kitartóak, és tartsuk magunkat hozzá. Arra is tudlak az elmúlt évek saját tapasztalataim alapján bátorítani titeket, hogy én összeírtam, én nem vagyok egyébként egy ilyen pontokba szedős, meg összeírós figura, de van saját imalistám a böjt kéréseimmel kapcsolatosan, és ez nagyon-nagyon hasznos és nagyon jó. Nagyon jó látni azokat a dolgokat, amiket már ki tudok pipálni, és ki tudom venni az imalistámból, és fontos az, hogy egy jó várakozás legyen bennem azzal kapcsolatban, hogy amik most nyomnak, amik most terhek, amik most ima témák, azokat, ahogy fölírom, legyen egy jó hit bennem, várakozás Isten felé, hogy meg fogom látni a következő időszakban azt, hogy ezek is a kipipálható dolgoknak a kategóriájába kerüljenek. Az Úr áldjon.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.